0: ez a Rádió Edit, csak igazi mai sláger. Megy a Rádió Edit, és pedig ontják magukból a jobbnál jobb dalokat. Ma például Kuki fog bemutatni egyet. 6 óra után a kívánság műsorba érkezik egy picivel, és megmutatja, hogy mi a vadi új dal. Hát a címet szerintem már elárulhatom én is. Fire. Ezt fogjuk meghallgatni. Most viszont egy olyan dal, amit hát egy olyan 3 héttel ezelőtt mutattunk be. Egy másik Rádió Edit-től, Regál Lilitől. Az újdonság a Heal Me, ez jön már is.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
2: Ez a Rádió

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél

Rádió 1 csak igazi mai sláger, meg köztük pedig Rayön, Minelli után. A két előadóban pedig közös, hogy mind a ketten nagyon sok előadónak írtak dalokat, úgyhogy sokszor nem is tudjuk, hogy ők vannak az adott felvétel mögött. Ray esetében például Beyoncé, Charlie XCX, vagy éppen Ellie Goulding is ott van a partnerek között, akikkel már dolgozott és akiknek írt dalt. Ez meg a saját igazi mai slágere. A nagy kedvenc, a Where is my husband itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a lapokban pedig egy nagyon fontos infót bejelentettünk. 2026-ban a Rádió 1 ott lesz a Szegedi Ifjúsági Napokon is. A nyarat is együtt zárjuk, nem csak együtt kezdtük, és addig is persze rengeteg helyen fogunk bulizni, folyamatosan itt vagyunk, és hozzuk a jobbnál jobb hangulatot, a jobbnál jobb partikat, és tényleg minden fesztiválon, ami komolyan vehető fesztivál, azon meg lehet bennünket találni. Én pedig most hozok egy újabb nagy kedvencet, Sam Feld érkezik már is, Rosalinnál, ez a Heart Like Mine itt a Rádió 1.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: Nem tudok elfáradni, javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
1: Már nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A következő órában is óriási kedvenceket hozok, kell lesz. 3 óra fáradtak vagyunk, tudom. Na de, olyan nagy kedvencek, mint Bibi Rexa és a New Religion, vagy éppen Alex Kedzsi és a Bambolé, azért szerintem picit dobnak a hangulaton. Meg ez a nagy kedvenc is az óra elején, Accent, Sarah Michelle Miller és a Don't Leave. Perc és ezzel folytatom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár 4-szeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtag bénulás sem elképzelhetetlen. Pontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8%-a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, már 3 óra is elmúlt, halad ez az éjszaka, nem mondom azt, hogy repül, de azért haladunk szépen előre. Az igazi mai slágerek között pedig ebben az órában sem lesz felesleges duma, nem sokára érkezik Dua Lipa és Bibi Rexa is, most viszont Nagy Bogi és Dess, Jó leszek újra című dalának egy spéci remixe DJ Metzger Vikitől.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezt a dalt is Kuki készítette, és azt is, amit ma délután 6 óra után egy picivel bemutatunk, mert hogy érkezik Kuki a kívánság műsorba és hozza a vadi új dalát, hát imádni fogjuk ezt, szerintem már nyugodtan mondhatom róla. Baby Rexelli a folytatás a Faithless dallal, New Religion, ez jön a rádió egyen.

0: Gyurár.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ezen a héten is természetesen készülünk játékkal, a Sopron Fesztre lehet páros belépőket nyerni tőlünk, szóval már Atisnál is figyelni kell a műsort, meg a kívánság műsor alatt is lehet majd belépőket nyerni. Ő pedig Alex Kenji már is a nyár egyik nagy kedvencével az igazi mai slágerek között, ez a Bumble a Rádió 1-en.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6 onnan, hogy megint Balázsék, addig viszont olyan nagy kedvenceket hozok, mint Taylor Swift és az Opel Light, Joel Corey és a Stay a Little Longer, vagy mindjárt az óra elején Tóth Abigail Accent és a Sugar Daddy. Pár perc és ezzel folytatom a Rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy német startup új módszerrel gyűjt adatot a háztartási robotok fejlesztéséhez, ingyenes takarítást kínál New Yorkban, cserébe a munkát testkamerával rögzítik. A Shift nevű szolgáltatás lényege, hogy a lakók díjmentesen foglalhatnak takarítást, a takarítók elvégzik a munkát, közben pedig videó készül arról, hogyan zajlik egy valódi lakásban a rendrakás, törlés, porszívózás, vagy épp a konyha takarítás. A vállalat szerint a felvételeket nem reklám célra használják, hanem mesterséges intelligencia és háztartási robotok betanításához. A felvételeket anonimizálják, a személyes adatokat, arcokat, neveket így nem rögzítik. A feldolgozott anyagokat ezután AI és robotikai tréning adatként hasznosítják. A takarítók nem is a Shift alkalmazottai, hanem független takarítók, akiket partnereken keresztül vonnak be. A megoldás azért is érdekes, mert megmutatja, hogy mire van a robotikának most a legnagyobb szüksége, valós környezetben rögzített hétköznapi emberi mozdulatokra. A tárgyak egy lakásban mindig máshol vannak, a poharak, cipők, játékok, kábelek nem szabványos rendben helyezkednek el. Egy robotnak éppen ezért nem elég felismernie a tárgyat, meg kell tanulnia azt is, hogyan nyúljon érte, mit mozdíthat el, mit kell kerülnie, és milyen sorrendben kell dolgoznia. A Shift modellje adatüzlet, a felhasználóid nem pénzzel, hanem az adataival fizet. Hasonló logikára egyébként több más területen is van példa. Az önvezető autók fejlesztésénél a közúti kamera felvételek, illetve valós vezetési helyzetek adtak tanulási alapot a különböző rendszereknek. A humanoid robotokat fejlesztő cégek pedig szintén nagy mennyiségű, valós környezeti és mozgás adatot gyűjtöttek be, hogy a robotok ne csak videókon, hanem hétköznapi helyzetekben is tudjanak működni. Az Amazon raktári robotjai ipari környezetben tanulják, hogyan lehet árukat mozgatni, rendszerezni, sőt azt is, hogyan lehet emberek mellett dolgozni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágermely.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

dolgozott. Na, viszont én sem állok le, folyamatosan hozom a jobbá jobb dalokat, bár ezeket nem én írom, nem én éneklem, mondjuk ez mindenkinek nagy báznia, hanem a fogyarázsban például Taylor Swift, aki a legújabb kedvencével érkezik már is. Ez az Opel Light, amit indítok itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Let's get down to business.

ez a Rádió 1 itt csak igazi mai sláger megy, és ma is lesz játék itt a Rádió 1-en. Sopron Fest, páros belépőket lehet nyerni, mert ahogy ígértük, a legmenőbb fesztiválokra mi visszük el a hallgatóinkat, és a mai napon is jó sok esély lesz erre. Már Atisnál is, és aztán a Kívánság műsorban is lehet nyerni. Az igazi mai slágerek pedig megállás nélkül szólnak, nálunk mindjárt 3-4-5 lesz, szóval most egy igazi újdonságnak szerintem pont itt a helye. Joel Corey-t választottam a Galantis-szal, ez a Stay a Little Longer, itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Középkori sírokra bukkantak Pécs belvárosában, Kevés Baranyában a Kutyás strand, hamarosan megnyitja kapuit a Villányi Rozé Fesztivál. Középkori sírokra bukkantak a régészek Pécs belvárosában. Fémkeresővel, lapáttal, ecsetekkel dolgoznak a régészek a Felsőbalokány és a Farkas István utca sarkán. Egy építkezés során a kötelező szakhatósági vizsgálatoknál derült ki, hogy a modern építkezések mellett a múlt örökségét is meg kell menteni. A Janus Pannonius Múzeum régészei körülbelül egy hónapja dolgoznak a területen, melynek során kiderült, hogy középkori sírokra bukkantak. Horváth Patrícia, a múzeum régésze a Pécs TV-nek azt mondta, folyamatosan zajlik a munka, 11 középkori sírt találtak, ami a területhez köthető. Megtalálták az ékszereket, használati tárgyakat is, amely támpontokat adhat a kutatóknak. Nő a száma hazánkban a kutyás strandoknak, de a kínálat még mindig elmarad a kereslettől. Jelenleg országosan 21 hivatalos kutyabarát strand és fürdőhely működik. Egyébként Magyarországon már minden harmadik háztartásban él egy kutya. Baranyában továbbra is korlátozottak a lehetőségek. A legismertebb kutyás strand még mindig a Pécsi Hírdi, de sokan választják az Orfői tót is. Július 10-én és 11-én rendezik meg idén a Villányi Rozé Fesztivált. A hazai borfesztiválok egyik legnépszerűbb nyári eseményéről van szó. A kétnapos rendezvény több ezer látogatót vár a Villányi Borvidék szívében, ahol a rozéborok, a gasztronómia és a koncertek kerülnek majd a középpontba. A szervezők fiatalos, lendületes programkínálattal készülnek. Június 16-án Pécsre érkezik a Loop társulat, James Fritz darabját mutatják be, mely az online világ sötét oldaláról szól. Lengyel Tamással, Grillusz Dorkával, Váradi Gergellyel és Trill Beatrixszal. Szalagkorlátot építenek a Pécs-Vajszló összekötő út egy szakaszán, a jövő hét közepéig a munkaterületen érvényes lesz az útszűkület. Felújítási munkákat végeznek a Komlóverzum látogatóközpont mögötti parkoló területén is június 30-áig. A kivitelezés idejére a parkoló jelentős részét lezárták a forgalom elől. Jó utat kívánok! A déli megyékről is fokozatosan lehúzódik ma már a front vastagabb felhőzete. Ezt követően a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátásunk. Szorványosan továbbra is előfordulhat zápor, zivatar, érintett Baranya is. A nyugati szelet olykor erős lökések kísérik. Vételkörzetünkben délután 22-24 fok valószínű, közepesen felhőségbolt mellett pár órára kisüt majd a nap is.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár négyszeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtag bénulás sem elképzelhetetlen. Pontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is látható.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, és hát jó munkát, aki már elkezdte, 5 óra után 10 perccel, június 15-e van, hát ez már június közepe. És mindjárt itt a napforduló. Na, mindegy. Szóval, június 15-e van, Julán is vidd nap, ez pedig az igazi mai sláger. Szem feltől, nagy kedvenc, nagy lendület így reggel, a Heart Like Mine, amit indítok.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathass.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ma pedig újra játék nálunk. 10 órától a Sopron Fest lehet páros belépőket nyerni, figyelni kell, hogy mikor indítja a műsorvezető a játékot, tizedikként csörögni, a többi pedig szerintem tudjuk, a számunk 06 20 311 111, ha még véletlen nincs elmentve valakinél, akkor szerintem írja be a telefon, mert úgy azért könnyebb bezsebelni a tizedik pozíciót. Ez már is a Prayer in Seat, Rádió 1.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Eső lesz, 22-23 fok lesz, de a hét második felében egyre több napsütés is lesz, és szerintem ez a fontos. Kamrád, Be Mine a hírek után ez jön, aztán a Balázsék Best On 6-tól pedig startol a műsor. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Egy német startup új módszerrel gyűjt adatot a háztartási robotok fejlesztéséhez, ingyenes takarítást kínál New Yorkban, cserébe a munkát testkamerával rögzítik. A Shift nevű szolgáltatás lényege, hogy a lakók díjmentesen foglalhatnak takarítást, a takarítók elvégzik a munkát, közben pedig videó készül arról, hogyan zajlik egy valódi lakásban a rendrakás, törlés, porszívózás, vagy épp a konyha takarítás. A vállalat szerint a felvételeket nem reklám célra használják, hanem mesterséges intelligencia és háztartási robotok betanításához. A felvételeket anonimizálják, a személyes adatokat, arcokat, neveket így nem rögzítik. A feldolgozott anyagokat ezután AI és robotikai tréning adatként hasznosítják. A takarítók nem is a Shift alkalmazottai, hanem független takarítók, akiket partnereken keresztül vonnak be. A megoldás azért is érdekes, mert megmutatja, hogy mire van a robotikának most a legnagyobb szüksége, valós környezetben rögzített hétköznapi emberi mozdulatokra. A tárgyak egy lakásban mindig máshol vannak, a poharak, cipők, játékok, kábelek nem szabványos rendben helyezkednek el. Egy robotnak éppen ezért nem elég felismernie a tárgyat, meg kell tanulnia azt is, hogyan nyúljon érte, mit mozdíthat el, mit kell kerülnie, és milyen sorrendben kell dolgoznia. A Shift modellje adatüzlet, a felhasználó így nem pénzzel, hanem az adataival fizet. Hasonló logikára egyébként több más területen is van példa. Az önvezető autók fejlesztésénél a közúti kamera felvételek, illetve valós vezetési helyzetek adtak tanulási alapot a különböző rendszereknek. A humanoid robotokat fejlesztő cégek pedig szintén nagy mennyiségű, valós környezeti és mozgás adatot gyűjtöttek be, hogy a robotok ne csak videókon, hanem hétköznapi helyzetekben is tudjanak működni. Az Amazon raktári robotjai ipari környezetben tanulják, hogyan lehet árukat mozgatni, rendszerezni, sőt azt is, hogyan lehet emberek mellett dolgozni.
0: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Van forró vized, Zsül? Tudsz forralni? Forralni tudsz?
2: De nagyon forrót?
1: Ki akarok próbálni valamit?
2: A kísérletet,
1: tessék?
2: Hangyákra?
1: Nem, egy kísérletet akarok kipróbálni. Benne vagy?
2: Mehetünk,
1: csináljuk?
2: Ha forró víz van benne, az engem mindig érdekelt.
1: Eszter, benne vagy, úgyhogy Feri, kipróbáljuk?
3: Szerintem az van, hogy szerintem ezt ki kell próbáljuk.
1: Egy bögrényi forró vizet hozzá, léci.
3: Zsül tudja, hogy miért hozzá?
1: Ne, fogalma nincsen
2: nem, egyébként. De az a baj, hogy nekem hozzá, tudod? Tehát, innentől kezdve azért
3: én izgulok. Ebben más nem csak azért nézem. Ezt tetszik, ez így jó lesz.
1: Na, olvastam egy cikket, kíváncsi vagyok, hogy ez valódi-e, vagy csak itt megint egy ilyen pereskedés van a légitársaságokkal szemben. Ül a pasi az ülésem. Ugye? És azt mondja, hogy soha többet nem lesz a régi a pénisze, mert leforrázták kávéval a repülőgépen.
2: Nem kell a víz, Zsül, gyere vissza!
1: Gyere ide, Zsül, hozd a vízforralót. Ülsz a széken, ülsz a széken, és valahogy az ölébe esett a kocsi, amin a kávét szolgálták fel, a vízforraló, ami forró kávé volt, és leforrázták a nadrágján keresztül a 41 évesnek a férfinak a péniszét. Tavaly decemberben a Virgin Atlantic járatán Las Vegasból tartott Heathrow-ra, és az ölébe ömlött a forró kávé.
2: Égési sérülések.
1: Farmeron keresztül. Nadrágon keresztül.
2: Persze.
3: Attól függ, hogy ki csinálta a kávét, mert nagyon sokfajta kávétársaság van, és van, ahol tényleg nagyon forró. De szerintem de ez most ilyen reptéri kávé, nem?
2: Már a repülőgépen volt.
3: Repülőgépen.
1: Nem. Igen, ez a repülőgépen
2: igen,
1: történt,
2: és ott
1: persze.
2: Ugye nagyon forrónak kell lenni, mert mire végigérsz, akkor kihűlne, tehát még az utolsónak is ihatatlanul forró. A farmer nadrágos sztori meg azért veszélyes, mert hogy még tovább melegíti a felületet a farmer nadrág.
1: Az nem védi meg?
2: Hát nem. Azt mondja, másodperc a tártás.
1: Előtte volt a tálca, ott volt a pohár, hozták a kávét, beleöntötték a poharába, de nem vitték el a tálcát, ezért a pohár beleesett az ölébe, és a forró kávé az a lágyékára esett, elviselhetetlen fájdalmat érzett, nem sietett a gép a segítségére, a személyzet 20 percbe telt, míg valaki hozott neki hideg vizet a megégett, felhólyagosodott testre hűtéshez, és azt, hogy ott ültem a csuromvizes széken, hoztak égés elleni krémet, és bekenték a péniszemet, illetve bekötözték. Wow! Azért ez milyen odaadott csúvár leszek.
2: Gondos.
1: Fájdalomcsillapítót és pizsomát adtak neki. Pizsomát átöltöztették, és aztán a repülőtéren orvosi ellátást kap, de nem történt meg, semmit nem foglalkoztak vele, azt mondta, hogy egész életére ott marad a nyom.
2: Hát az látszik, az égett bőr, azt figyelj.
1: Az megmarad?
2: Hát ha át kell ültetni például a bőrt, mert olyan is van, akkor megmarad az, hogy körbe, ahol
3: de
2: ugye
3: de akkor miért tudja visszaszívni magába?
1: A kávét?
3: Nem, a péniszét. Tehát, hogy ezt úgy kellett kitalálni. De az egész pénisz biznisz rosszul van kitalálva. Azt kell csinálni, úgy kell csinálni, mint a teknősnek a nyakát. Hogyha veszélyben érzi magát, akkor teljesen eltűnjön. Nem csak az a golyók, hanem a pénisz.
1: Akkor visszamegy, igen, mint a teknősnek a feje.
3: Igen, ezt fel kell jelenteni a teremtőnek, hogy ezt rosszul találta ki. Igen. De nem lenne vicces, hogy egyszerűen...
1: Igen, veszély van abban a pillanatban, mint a teknősnek a fejbe húzódik a páncélba,
3: igen,
1: és eltűnik.
3: Igen, nem most kapja.
2: Az a baj, hogy nálunk ugye a hideg vízre húzódik vissza. Ez meg forró volt. Lehet, hogy még így ki is nyúlt a kis
3: kuki. Nehezen tudom elképzelni, hogy erre így azt mondom, hogy
1: nagyon durva, mert azt mondja a csávó, hogy kihatással van az eset az egész életére, emiatt fel kellett adniuk párjával a gyermekvállalási tervüket. Ez létezik.
3: Hát, ha ilyen érzékeny marad utána, tud ilyen vathús nőni rá, meg ilyenek?
1: Hát csináld, nem lehet többet gyereked, mert leforrázták a péniszedet
2: egy kávéval.
1: Nem, hogy nem
2: lehet gyereked, hát nem tud kufircolni többet.
3: Mert tud, a súrlódást nagyon fáj neki a
1: most éreztem meg, hogy ez mi. Ha Niki Lauda füle eszembe jut, akkor kicsit látom a férfit magam előtt.
2: Ugyanaz, csak lent.
1: Atya úr is.
3: De nem lehet ezt kicserélni, azt a bőrt valamire, egy sárpelynek a tokájára?
2: De az átültetés is fáj. Meg
3: hát de
2: után,
3: csak kicsit,
2: de nem lesz
3: ki kell
2: olyan.
3: Bírni, de utána már jó lesz. De
1: azt írja Virgin Atlantic, figyeld, elnézést kérünk a férfitől, amit a fedélzeten át kellett élnie, és ígérjük, a légútas kísérőket kiképezzük az italok biztonságos kiszolgálására.
2: Jó fejek.
3: Ezek kívül kapnék 600 kilométert légi.
1: Igen. Nyilván egy 5 évig elhúzódó per, és aztán a végén nem tudom hány százezer dollár kártérítés. De mit érsz vele egyébként, ha
2: egyébként nem működik
3: elég a fontos dolgot vettek el tőle. Igen.
1: Igen. Nektek van-e olyan sérülésetek, ami gyerekkorból idézhető? Tehát ránézel és tudod, hogy hol történt, mi történt, milyen, kinek a nagypapája, milyen cseresznyefán voltál fönn, hogy varták össze, és hol voltál, és milyen táborban, és milyen nagymamával. Mindenki mondhat egy ilyet, tessék. Te mondtál valamit a vaginádról.
3: Epeműtét, 2010.
2: Az már gyerekkor.
1: Túlzabáltam. Neked mit van? Látható?
2: De neki csak lelkisérüléseim
3: vannak.
2: Főleg
3: lelkisérüléseim vannak.
1: Nem mondta, hogy egy forró csörögefánk nem okozott egyszer valamit.
3: A belsősérülés. Csak belül lehet látni. Az arcon látszik, hogy itt van egy, hogy a macska lecsúszott a radiátorról, ami alatt feküdtem.
1: Gyerekkorban?
3: Nem, ez is tavaly volt.
1: Ez tavaly volt. Nincs egy gyerekkori horzsolásod, egy vámírsod,
3: de. Nekem töréseim voltak. Az a baj, hogy töréseim volt. Mindenemet eltörtem. Volt, hogy négy lábujjamat eltört egy üveglap, ami ráesett.
1: És azok ilyen kalapácsújjaid vannak?
3: Addig is azok voltak.
1: Papucsba úgy néz ki, mint a kapaszkodnál?
3: Igen, én kapaszkodós ujjaim vannak.
1: Téged nem lehet fölökni.
3: Nekem nagyon hosszú lábujjaim vannak. Igen.
1: Bárki neked még nem tud fölökni, mindig kapaszkodnak a lábujjaid.
3: Kérem, hogy visszafogok rajta.
1: Olyan, mint a denevér.
3: Igen.
1: Lóksz érted az erkéről, de nem esel le.
3: Igen, könyökömet is eltörtem, aztán ugye térdemet is be kellett gipszelni, aztán volt. Tehát én nekem ilyenek voltak inkább.
2: Az meg nem látszik.
1: Jó, neked mi van a gyerekkorból, tessék?
2: Tessék, mai napig látszik, itt ez a kör. Megvan?
1: Igen, az új begyeden mutatod a körmöd alatt.
2: A körmöm alatt, ugye az igen? Első új begynél, a mai napig érzéketlen a dolog, mert anyukám úgy gondolt, hogy jó ötlet lesz odadobni felém a nagykést, már nem azért, hogy megöljön, hanem hogy krumplit kell pucolni.
1: És dobta a nagykést.
2: Én megalányultam, tudod, de csak így, hát nem úgy dobta, mint ahogy azt elképzeljük, hanem így csúsztatta az asztalon, én meg oda nyúltam, és így... Ezt levitte, visszahajtottuk, rákötöztük. Azóta érdéketlen itt.
1: És ott nem is ment. Oda most beleszúrhatnék egy körzőt?
2: Menj, hozz egy körzőt, Gyula!
1: Tényleg full érzékeny?
2: Full.
1: Menj,
3: csukba a szemed, és add neked, és mondd meg, hogy mikor kapja be.
2: Jó, mikor nyalogatjátok már. Tessék.
1: De ez nem jó. Én szeretem ezeket a gyerekkörülsérzéseket. Ránézel a testedre, és tudod, hogy a nagymamámmal voltam itt, a nagypapámmal ezért elesett a létráról, ott álltam alatta. Ezek ilyen szeretemsebb helyek, nem? Hogy így van egy emléket hozzá.
3: Igen, vannak ilyen nagy horzsolásaim, azok vannak, de azok mind ilyen tanyázásokból, van biciklizés, próbálkozás. Illetve nekem azért áll így az ujjam, nem tudom, látszik-e, mert kosárlabdával, nem, focilabdával kosárlabdáztunk, és akkor út belenyúltam.
2: Végre normálisan helyre tették.
1: Kiegyenesedett a kis ujjad.
3: Igen.
2: Középiskola kollégiumból van a két, a nagy lábujja meg a mellette lévő között két ilyen folt, mert éjszaka gyufát tettek közé, és meggyújtották. A mai napig ott van. Nagyon szerettem.
3: Ezt apámban is csinálták.
1: Minden normális laktanyába, kollégiumba ezt csinálják, igen. Zsül, mit van gyerekkorból? Ott...
2: Herpes.
4: Nekem el...
1: Csak azért rögünk, mert behozott Laci egy pikádot. Behozott egy pikádot.
2: Na mesélj, Gyula, nem, hova szúrjuk?
1: Nem beszélek veled többet, ha nem szúrod bele váratlanul a Feri újvegyébe, ugye, mikor nem figyel. Csak én... Nein!
3: Nem tudom, melyik új az? Melyik az a középső?
1: Tényleg érzéketlen?
2: Itt, igen.
1: Szadd már bele akkor gyorsan.
3: De egy gyors vércukrot nézzük.
2: De várjál, ha bőrén átmegy, azért ott már érzékeny.
1: Mint a Bud Spencer filmen.
3: Szúrd
1: meg. De Laci is milyen készség, és azonnal behozza a pikádot. Nézd meg, azonnal fia hülyeségre az a vehet, hogy kisétált és behozott egy pikádot.
3: Fájdalom, azt szeretem, jövök.
1: Igen, Zsül, mit van? Tessék?
4: Nekem gyerekkoromban eltörött a bal csuklómnál, és rosszul föltöztetett, ez egy kicsit fölfelé áll itt a végén.
2: Tényleg van benne.
1: Van egy ilyen kis dolga
2: kezelő.
4: Ez egyenes, ez egy kicsit fölfelé.
1: Nagyon durva.
4: A szemöldököm még az egyik.
1: Az a nagyapád, az nem az, csak az Gábor is. Az egy kicsit Gábor is.
4: Ott kővel dobtak ennyit, hogy az ő az volt.
1: Semmi köze hozzá, csak Gábor is a szemöldököd egy picit. Ezek ilyen jó sérülések, én ezeket szeretem.
3: Na mondjad nekem, mit van.
1: Nekem fűrészelés, akadályverseny, gyerekkor, vizesfa, megfogod a fát, és ahogy fűrészelsz, el kell fűrészelni, szakadó esőbe fűrészeltetnek gyerekeket. Az a feladat. Milyen hülyék ezek? Lenyúlsz jobb kézzel, megtámasztod a fát, ballal tolsz egyet a fűrészen, és abban a pillanatban csontig vágod úgy a kezedet, hogy három öltés itt van, látod, ott van összeöltve. Úgy kinyílt, mint az Alienbe, tudod, amikor így kijön az, ami az arcodra ugrik, így szétnyílt a kezem, láttad a csontot. Anna, mit van?
5: Van egy vágás, egy ilyen kis fehér, nagyon kis semminek tűnik, de ez egy húsvágóbárd.
1: Húsvágóbárd,
5: rozsdás ráadásul. Föl volt akasztva, képzeld el, egy konyhaszekrény oldalára, egy százas szögre. Ugye a bárdban van egy lyuk, a húsvágóbárd, akkor föl lehessen akasztani.
1: Igen.
5: Meg így lehajoltam. Leálltam, és a fejemmel levertem, és ahogy esett, ráesett a kezemre, és majdnem levágta a kezemet.
1: Ne csináld, de neki ilyen súlya van.
5: Csontig ment, csuromerő vér volt minden. Hát gyerekkoriból rengeteg síbalesetem volt, ugye sieltünk a Mátrába, hát a lábam az viszonylag rossz állapotban van. Az egy kis térkép, a kis emlékeim birodalma.
1: De hogy megmarad? Mennyi gyerekkori emléket felejtesz el, nem? De a sérülés az akkor olyan trauma, hogy arra tudod, ránézel a karodra, a lábad, és tudod, hogy az hol,
3: a
1: kivel, mikor.
3: Én szoktam sokat gondolni, mert kapott egy motort, és ez egy rózsaszínű cross motor volt, ami fiúként egy elég durva bevállás volt, de nagyon tetszett neki, és akkor megkapta ezt a motort, és nem hajtotta vissza a támasztóját. és megakadt a kerítésbe, hogy elhasolt vele. És, de várjál, és semmi olyan nem lett, de hogy felállt, beletérrelt a visszapillantó tükörbe. És az összes bele, tehát amit el tudsz képzelni, ez beleállt a térdébe, tudod, ezek az apró szilánkok, tudod, így, hát szerintem ez így nem lesz jó, és akkor utána összevarták neki, meg kiszedegették be ezért, de az, figyelj, azt soha nem fogom elfelejteni, mint egy sün úgy nézett ki a térde.
1: Nem volt igazán jó gyerekkorod, ha nem ültél esztékába, ha nem vartak rajtad valamit, ha nem tört el valami, ha nem horzsoltad csontig, tehát valahogy ez természetesen is volt.
2: Anyád ránézett, azt mondta,
1: jó, oké, na, kis betadin, jó van, mennyi, aztán izé, csinál
3: figyelj,
1: tovább.
3: Nekem az volt, ez a ilyen családi legendáriumban, hogy nem tudom, én 4-5 éves lehettem, és vérzett a melbimbóm, képzeljétek el. Nem, ugye elmondom, hogy mi volt a sztori, és az a lényeg, hogy anyám jött, hogy mi történt, atya úristen, miért van? És én pontosan tudtam, mi történt, hogy a szijámi típusú macskánkat abuzáltam, aki hát magamhoz öleltem, amely elstartolt, és pont így megkarmolt egy a melbimbómat, de azt nem hagyott ilyen külső remnyel, csak így elkezdett ott vérezni. És anyám azt hitte, hogy ez valami, tudod, ilyen halálos ítélet. Tehát végig bementünk a kórházba, hogy én végig egy büdös szót nem mertem szólni. Ott ült, ott ültünk, hogy 8 órán keresztül a folyosón. Igen, és akkor mondták, hogy na, akkor veszünk egy kis vért, akkor így oda sziszek, csak a macska karmolt. De akkor 8 órája ott ültünk, tudod. Így azért, tehát amikor tétje lett a dolog, akkor voltam, hogy amúgy jól esik ez a kis kettesben töltött idő, édesanyám, majd a hűvös folyosón.
1: Gyerek idő.
3: Igen, de akkor anyám fejében minden végigment, hogy figyelj, ez valami nagyon ritka rák, ilyen véres melbimbók, és a többi, és a többi. Ja,
1: három éves korom a szomszédlányal fát vágtunk baltával. Én fogtam a fát, innen puszilag, Szandi. Három éves korban, gondolod, de mi lett abból? A bal lábfejemen egy balta a vágási ég van, a kilógó érrel játszottam 15 évesen Jani Zalából. Szemmel felakasztottam magam a bicikli szerelő kampóra.
3: Ó, ne!
1: Olyan Isten... volt a szemgolyóm, mint a piros biliárdgolyó. De hogy minden gyerek mellett ott van egy védőangyal, nem? De mondd meg, hogy olyanokat élsz túl, amit elvileg nem szabadna, de valahogy megmenekülsz.
3: Az unokahúgom jött le a lépcsőn, és az egyik váfa ugyanígy beállt így a szemébe. Tehát a váfának az a kampója, beakadt a szemébe, hogy hogy csináltam, majd senki.
1: De hogy elesett és megbotlott, és beleakadt a kampó?
3: Ott megkapaszkodott benne, fel volt akasztva egy a korlátra, megkapaszkodott benne, és valahogy így lett egy ilyen lendülete, hogy így elakadt a kap, és felakasztott egy a szemébe.
1: Jézus, és nem folyt ki a szeme.
3: Semmilyen nem lett, de...
1: Több tetanuszt kaptam, mint amennyi kólát hittem. Tényleg, és akkor itt a tetanusz az megvan.
2: Bizony.
1: Segben nagyon fáj, izomba bele, bam, mindenre tetanusz. Mindenre tetanusz.
3: A legfontosabbat felejtettem elmesélni, a fogaimat. Bocsánat. Nem kivehető, de gyere fogaim vannak, kicsit az ománcon látszik, hogy nem olyan szépek. Ez azért van, mert 2 évesen 2 marék legóval leindultam a lépcsőn. Tehát mindenki kezemben volt 2 marék legó, és van egy csiga lépcső a házunkba.
2: És a legót pedig nem engedjük el.
3: Nem engedjük el, úgyhogy a második lépcsőn ugye rosszul léptem, és legurultam a lépcsőn, ráharaptam a lépcsőfokra, visszatolta a felső fogsoromat. És elájultam. Kérdeztem, hogy nem tudom, hogy elvittetek a kórházba, azt mondja, nem kellett, jobban lettél.
1: Elmúlt a beszédhibát. Azóta tökéletes. Azóta szóval tökéletesen artikulálsz.
3: Milyen hadarok, akkor ennyi idő volt elmondani a doktornak, hogy mi történt vele.
1: Figyeljetek, a múlt héten még kiköpött egy legódarabot.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
8: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
9: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
10: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
11: Ha sportfogadás, akkor vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé. 100 000 forintig.
12: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
13: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
14: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
15: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 990 000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Reklámot hallottak.
8: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ismét megszervezik a Pécsi Nyári Színházat. Újra lesz tánc találkozó. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Baranya vármegyében. 10 produkciót, vígjátékokat, bábelőadásokat, zenés játékokat láthat a Pécsi Nyári Színház közönsége július 10-e és 28-a között. A Káptalan Kert szabadtéri színpada lesz a helyszín, mely júliusban 6 estén át várja a felnőtt közönséget, minden alkalommal este 8-tól. Elsőként július 8-án Paolo Genovese Vedd fel, ha mered című vígjátéka várja a közönséget a Pesti Művész Színház előadásában, Márton András rendezésében, de műsoron szerepel az Anyád kínja, az Orfeum Színház vígjátéka. Érkezik a Rátonyi Róbert Színház is, a Nagymamával, majd a Pécsi Nemzeti Színház előadásában lehet megtekinteni majd Ray Cooney legendás vígjátékát, a Páratlan Párost is. Jubilál. 20. alkalommal várja a közönséget a Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó, amelyet szeptember 10-e és 14-e között rendeznek meg a Pécsi Nemzeti Színházban. Az ötnapos jubileumi fesztivál a kortárs tánc, a táncszínház és a néptánc legizgalmasabb hazai előadóit és társulatait vonultatja majd fel, hívják-várják a táncbarátokat. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom. Budapesten és további 10, közöttük Baranya vármegyében oldották fel a tilalmat. 6 vármegyében azonban ez továbbra is érvényben maradt, közölte a Nébi. A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanság következménye, ezért arra kérik a lakosságot, hogy továbbra is körültekintően járjanak el, különösen erdők közelében és száraz növényzet környezetében. Június 18-án folytatódik a Metronom Jazz Club Pécsett. A legendás jazzbőgő és basszusgitár művész Egri János idén 60 éves. Ez alkalomból tartja meg most koncertjét. Útépítési munkákat végeznek több helyen is a Sátorhely-Villány összekötő úton, Mohács és Pécsvárad között, illetve Baksa és Szabad-Szentkirály között is. Dolgoznak a szakemberek Nagyharsány és Villány között, illetve Villánykövesd és Pincefalu között is. A munkaterületeknél egy pár napig még félpályás útzár érvényes. Jó utat kívánok! A déli megyékről is fokozatosan lehúzódik ma már a front vastagabb felhőzete. Ezt követően a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátásunk. Szorványosan továbbra is előfordulhat zápor, zivatar, érintett Baranya is. A nyugati szelet olykor erős lökések kísérik. Vételkörzetünkben délután 22-24 fok valószínű, közepesen felhőségbolt mellett pár órára kisüt majd a nap is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket! A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A

0: egy ország issza! Biztos nem találták ki, hogy kiről van szó! De igen, bizony, ő lesz az Sebestyén Balázs!
1: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
2: Na már itt is vagyunk, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, hello drága hallgatók! Hello. Itt vagyunk, jó reggelt! Hello Eszter, jó reggelt! Hello.
3: Jó reggelt kívánok!
2: Feri, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek egy hosszú, remélhetőleg nagyon tartalmas hétvége után sűrű gomoly felhő közepette, legalábbis ott a hátatok mögött valami készülődik.
4: Ma már derüljön,
2: meg igen, ma derüljön, meg fontos, hogy ma ne essen, úgyhogy ma ne legyen eső.
4: Jönnek a 30 fokok gyerekek, itt igen. Az igazi nyár,
2: bizony.
4: Elasztotta a hétvégénket az eső, de az is jó volt, mi örültünk a tóparton neki.
3: De lett víz?
2: Esett?
3: Semmi nem lett.
4: De esett egyébként tegnap, de hát tudod, ez a kicsit esik, nem esik, ez pont semmire nem volt elég.
3: Tehát ez olyan, mint amikor ezzel lesz fel filmekben, hogy eltűnik így a repedésekben, ez az a néhány cseppes.
4: És akkor tudod, így a föld feküdt, és azt mondta, hogy és már nem is láttad, kész. Ennyi.
2: Igen, hát ez azért sokkal több kellene, hogy legyen.
3: Ez olyan, mint én másnaposan, amikor csak pálinkát ittem előző este, és az első pohár üzet megiszom.
2: Igen.
3: És még semmi sem történik.
2: Felszívod a pálinkát, Iván. Jó hétvége volt mindenkinek, nagy pihenés, több nap,
4: két nap, sok
2: három nap, négy nap.
4: Hát nekünk is három nap volt, ugye csütörtökön elbúcsúztunk egymástól. Én kint voltam a Metallica koncerten, gyerekek. Hát figyeljetek.
3: A pokolgép koncertre gondolsz?
4: A pokolgép dalra gondolok. Azt egyébként nagyon büszke vagyok magamra, mert hithű rockerek se ismerték fel. Ugye a Metallica mindig játszik
2: igen, egy
4: az adott országnak egy-egy dalát, és akkor ketten ezt megtanulják.
3: De hogyha nem Beatrice?
4: Nem értem. Lehet, hogy szó.
2: Miért nem? Vagy Edda.
3: 8 óra szórakozás.
2: Vagy Edda. Igen.
4: Igen, annáljuk a keményebb zenéket szeretik, és akkor mindig a múltkor ugye tankcsapdát játszottak, és most meg pokolgépet játszottak, rettetesen rosszul.
2: Rosszul?
4: Hát figyelj, nyilván megtanulták, az elején van egy ilyen jellegzetes gitárriff, az tök jó. Lement, és akkor utána itt a basszusgitáros énekel általában magyarul, aki nem tud magyarul, ugye? Tehát a totális metál, Azt így nagyon kellett. A metál szót még értetted, a totálist azt már sem ennyire.
2: És ez fel voltak írva valahova? Vagy...
4: Kottából játszották, persze, kihoztak 2000 kottálvány, mindenkinek.
3: Kihoznátok a pokolgép kottámat? Köszönöm szépen.
4: Igen, és már érkezünk is, tessék. Úgyhogy nem az volt azért az est fénypontja, de egy ilyen aranyos gesztus, ez mindig a befogadó ország felé, hogy játszanak egy-egy dalt. A csütörtökén ez volt, és akkor a szombati meg a Queen Bee dalát játszották el. És de hát egyébként gyerekek...
3: Az egy nagyon metálos zene.
2: Az nem nagyon.
4: Az egyébként érdekes volt, hogy az meg nem egy metálos dal, de valamiért azt választották. Gondolom, ilyenkor valaki súg nekik.
3: De mi volt? Autóasszáltat?
2: Hát igen.
3: Vagy mi volt valami dalamos? Gondolom, hát dalamos.
4: Hát dalamosabb minden.
2: Valószínűleg elmondják nekik, hogy mi az, ami népszerű vagy, és akkor gyorsan ott két riff erejéig azt ott megtanulgatják. Ja.
4: De nagyon érdekes volt az egész. Köralakú színpad volt, mi bejutottunk ide a kígyófészekbe, ezt így hívják, a nagy rajongók közé, és hát figyelj, technikailag olyan megoldások voltak benne, amit így nem is tudsz igazán hova tenni, de ami tök jellemző volt, hogy nem akarták a show-val elvinni a zenéről a izét, vagy csak takarékoskodtak, de mondjuk egy Rót koncerten több ilyen láng csóva van, mint a Metallicán volt, az utolsó egy vagy két dalban emelték ezt be, és inkább tehát egyrészt a zenével vitték el, tök jó volt a látvány, négy hatalmas torony volt, ahol ment a kivetítő, és ez a körszínpad, figyelj, jöttek fel a dobszerkók, a Lars Ulrich az állandóan így vándorolt, és a többiek is. Volt fönt 16 darab ének mikrofon. Én ilyet még nem láttam, kifelé és befelé is, és a csávók folyamatosan mentek, és bárhol énekelt a faszé, az mindenütt ugyanolyan jó volt.
2: Aha.
4: És akkor így a stadion közepén volt ez a nagy körszínpad, és bárhova tudott menni rajta, és a közönség minden részének próbál adni. És ami a legszebb volt, hogy annyira látszott rajtuk, hogy ezt így még mindig nem hiszik el. Ez 83-ban jelent meg azt mondom, az első lemezük, érted? 83.
2: Azért ez nem most volt.
4: Ki se tudott számolni, és ott van 68 ezer ember, érted, miattad, és azt láttad a Hetfielden, hogy így körbenézni, és azt mondja, hogy magából
2: igen.
4: Úristen.
2: Kemény képeket láttam én is róla, igen.
3: Most nézegettem, és amikor ugye Quimbit mondott, hogy Quimbit játszottak, akkor lehet, hogy egy Fish számot játszottak, és nem tudják eldönteni, hogy melyik volt. Tehát az
2: igen,
3: kemény,
2: ez Fish vagy Quimby.
4: Igen, a Fish föl is lőtte ugye rögtön az izét a zászlót. Igen,
2: a Quimby fura lenne, tehát inkább Fish, nem a Quimby fura lenne, a Quimbit választanának. Ez nem annyira rock dal.
4: A leírások szerint ez egy Quimby dal volt, aha, de a Fish együttes is azt gondolta az elején, hogy ez,
3: igen,
4: ez
3: de közben a cikket is frissítették, ami szerint tényleg a Fishnek volt a dala.
4: És most akkor az hogy fogjuk kérdeni? De várj, és akkor a Quimby...
3: Nem lehet meghallgatni? Nincs,
2: de majd megkeressük, és akkor meghallgatjuk.
3: De a hallgatóik majd a vasfülükkel eldöntik.
2: Igen, megnézzük, és akkor meghallgatjuk.
4: Meg milyen ügyesek voltak, hogy egyszerre két zenekarnak okoztak örömöt. Ugye? A Fishnek hát, és a
3: amúgy ez egy, is. Ez egy ilyen Audi, vagy hogy nem tudom, audiovizuális, nem az csak audio, ez egy audio Rorschach teszt. Tehát ez az a dal, amit ha belehallasz. Tehát az is lehet, hogy Zoltán Erika volt.
4: Igen, csak ő nem posztolt, hogy én végre én vagyok.
3: Hogy a kordgyűjtő a rettér.
2: Azt mondják, hogy a basszgitáros lenyilatkozta, hogy senki nem súg, hanem ő mindig komolyan belássa magát az adott ország zenéjébe, és úgy választanak.
4: De na.
2: Az milyen jó arc, nem? Milyen jó arcok egyébként, hogy ő nem a basszgitáros. Basszgitáros.
4: Nagyon.
2: Basszgitáros végig hallgatgatja.
4: Azt gondoltam, valaki megmondta neki. Vagy nézett egy ízét, egy 1986-os, nem tudom, ilyen bravótó díját adást, ahol
2: belehallgatgat. Lehet, hogy belehallgatgat egyébként, igen.
3: Lehet, hogy ráírt valakire MyVip-en, hogy ajánljon neki valamit.
2: Igen. A végén bemondta, hogy Quimby. Úgyhogy lehet, hogy Quimby volt. Na jó van, szóval jó volt ez a lényeg.
4: Nagyon, meg jó volt, hogy itt voltak 3 napig, tehát ezek 3 éve turnév vannak, gyerekek.
3: Beszéljük inkább az árulásról, ami történt a hétvégén.
4: Melyikről?
3: Hát, amit az Anna követett el.
2: Mit követett el?
3: Ott ül az árul, ott ül. Nézd, ez
2: mit csinál? Mi volt?
3: Na, hova kirándult a hétvégén?
2: Nem tudom, gyerekek.
3: Egy várost választott a barátnőjével, hogy felfedezze annak gyönyörűségét.
5: Szevasztok!
2: Hol voltál?
5: Nyíregyháza.
2: Nyíregyháza, mint desztináció.
5: De persze, hát minden évben elutazunk a barátnőmmel egy barátnős hétvégén.
3: Milyen csak sivatnak kutyát, de vigyorogjál.
4: Hogy is szép hely van.
5: Gyönyörű Nyíregyháza,
2: mint desztináció.
5: Ezt meg nem, igen, mint desztináció. Elmentünk élek szépen az állatparkba.
2: Az szép.
5: Na ennyi, Sóstól gyönyörű, és így tovább, és nagyon-nagyon jól éreztük
3: magunkat. Az igazat mondjad, Anna, ne itt a marketinget mondjad, az igazat mondjad el, légy szíves.
5: Mit mondjak igazságban?
3: Az igazság, Anna, oda jött hozzám szerda környék, hogy jön Nyíregyházára a hétvégén, hát milyen csodálatos. Ezt mondom, hát Anna, hát a legjobb koriszt, hát pont bográcsozni fogunk pénteken, hát hát az van, hogy én a kis barátnőm, mert én nem érdekel bográcsozni veletek, mert nekünk saját programunk van. Nekünk itinerünk
2: csak
3: van.
2: Csak nem a barbizomba kötöttetek ki.
3: Hát semmi. Hát semmi. Szombat este fektetéskor csörög a telefonom egy telefonszám.
2: Ne csinálj részeget. Ne csinálj, tényleg.
3: Csörög a telefonom. Hát sajnos nem tudom fel, ugye éppen altattam, és amikor ezt csak lehetem, csőz! Anna vagyok, itt vagyunk a Mekibe, nagyon benyomtunk.
5: Hát kellene egy felszívja.
3: És ilyen különböző képeket látok, ahogy Anna a szifonpresszóban mulat.
2: Nem hiszem
3: el. A szifonban.
5: Jó volt.
2: Nem

0: De aztán szombatra megjött a jó idő.
1: És benyomtatok ott a szifomba? Hát a Titum is párat, az egy ikonikus, ikonikus hely.
2: Abban neve szerintem már elmondja azt, hogy ez egy, csak egy jó hely tud lenni.
1: Igen,
2: nem?
1: Hát egyből a kitelepülés után ültünk be picit, igen, kicsit piálni. Igen. Onnan indult a road moving a Barbizonba.
2: Na igen, és aztán mondta, küldött nekem képeket fiatal fiúkról, ahogy a McDonald's-on a tizé, ott kárálnak.
0: 18 és 20, hát 16 és 20 között volt az átlag korosztály. Ezt egy picikét romoltam a barátnőm, amikor bementünk, hát valami muszáj volt, hogy főszívja a dolgokat.
2: De hogy mennyire igazi Nyíregyházi már annál, nem, hogy elmegy a szifonba, és a végén a Mekiben köt ki. Tehát Nyíregyházi, ez a kettő lehetőséged van.
1: Micsoda görbe este.
0: És rám írt az Eszter, tök cuki volt, azt írta, hogy igazi Nyíregyházi lettél. Igazi nyíregyi vagy. És ott
3: a szifon és Meki.
0: Szifon és Meki.
2: Ennyit tud. De annyi, hogy ha Bújtosi Mekihez mentél volna, akkor egy fokkal azért előkelőbb lett volna, mert ott szokta bolyongani a részegek a túl körül. De mindegy, a főtér is megteszi szerintem.
3: Jó, és a kulturális élvezetek, hát gondolom, ugye nagy számban voltak azok is, szifonba.
0: Szifonba is volt.
2: Mondd el, hogy minek van most a fosos bugybóka, mi van, ami most...
3: Az fosos bugybóka világnapja.
2: Valami átvette a hatalmat a hotel felett. Mi az a bogár?
0: Kim volt egy cetti, valamilyen, nem is tudom, rögtön mondom a nevét, egy ilyen fekete bogár, és írták a hotelbe, hogy elnézést kérnek, most ilyen rajzás van, és hát akármennyire figyelnek meg egyebek, hogy hát nem tudnak mit tenni. Egyel nem találkoztunk, olyan cuki volt, hogy oda tették így a cetti, de egyetlen egyel nem.
2: Ez Nyíregyháza annyit tesz, hogy simán csak csótányok vannak, és akkor igen, így próbáltak...
1: Ez a fura rajzás van, egész évben rajzanak, a tűzhely mögött vannak, nagyon nem, gyorsak.
2: Főleg éjszaka rajzanak.
1: Éjszaka rajzanak, igen, csébetűvel kezdődnek. Csibetűvel kezdődik a nevük.
2: Hey, mi is ennek a neve? Mondom. Gabona futrinka.
1: Ezt leírták a hotelbe, hogy rajzik ez a bogár?
0: Hát, hogy ott van, nézd meg, itt ki volt téve egy cetti, hogy
1: megőrülsz,
0: nem kell megijedni, nem bántanak, nem ártalmasak, de hogy jönnek a gamona futrinkák, előfordul, hogy nem kell megijedni.
1: Ne félj, nem foglak bántani, van a bogár feliratot.
0: De egyébként olyan cuki, hogy ezt így
2: kitették. Látod, így kezdődik a migránsokat.
1: Látod, ez a Nyíregyháza, ez már nem az a Nyíregyháza, mint tudunk fel. Már bogarasak is már kirakják a hotelbe, hogy bogár van, érted? Tehát,
2: így van.
1: Bocsánat, hát, penészes az ágynemű, kétnapos a zsömle, elnézést kérünk.
2: Egy királypiton szabadult be.
1: Érezik nagyon jól magukat.
0: Nagyon jó volt, gyönyörű volt. Az állatkert, hát az valami felfoghatatlanul klassz. Nagyon régen láttam, vagy 11 néhány évvel ezelőtt. Nagyon sokat változott, nagyon sokat fejlődött. Szóval...
2: Ugye, azt mondd meg, hogy hol ittatok a szifonon kívül?
3: Mindenhol szerintem,
0: hát
3: hogy ismerem.
0: Hát a tónál is. A tónál? Ott ettünk egy nagyon finom halászlevet. Ott volt egy kiülős hely, te biztos, hogy tudod, van egy gyönyörű szökőkút, ahol még zenék is vannak.
2: Igen,
0: ott,
2: igen,
0: van, ott,
2: igen.
0: Van, ott van egy ilyen kiülős, és ott ettünk halászlevet.
3: Uh-huh. Na, ami fontosabb, hogy aztán a Mekibe oda beálltatok, mintha autóval lennétek a McDrive-ba részeget.
2: Akárki írta ezt, nagyon igazol, mert ez a teljes kultúra része, hogy egy embert ugye dezignálunk, hogy nem ihat, és utána pedig őt kényszerítjük a sajtburgerek beszerzésére. Ez mindig, és utána pedig ott állunk, mert van mellette egy benzinkút, és mindegyik ott áll dűlöngél, vagy próbálják csendben már, tudod, egész este ilyen hangos voltál, és azért, csak ezt megeszem, és minden rendben. És soha nem segít, de figyelj, az, arra kéne, hogy tényleg egy ilyen dokumentumfilmet készíteni, hogy ott tényleg keringenek a gyerekek, vagy hát tínédzserek ott, akik körül.
0: Azok tényleg tínédzserek. Nagyon jó.
1: Hát akkor görbe hétvége. Nem gondoltam volna, a görbe hétvége Nyíregyházán.
0: Történt.
1: A Nyíregyházi road movie. Igen, a presszóval és a McDonald's-szal.
2: De szóval, hogy tudja ezt megtenni az emberek, hogy automatikusan oda mész be? Tehát bárhol bemehetnél, mert volt a gondűzősöröző, ott a pikoló, egy csomó minden van.
1: Szerintem azért az ott a főtéren van, nem? És annak olyan jó a lokációja, vagy azon a téren. Van egy szép sétáló utca tér, és oda úgy kedved van beülni egyébként, igen.
2: Jegeske. Rengeteg jó helyek vannak még, ahol ott megkísérhettek volna téged, de nem kellett.
1: De túlélted a Nyíregyházi éjszakát.
0: Persze.
1: Komolyabb, mint Brooklyn.
0: Hát nagyon jó, mentünk egy kört éjjel, megnéztük a nagy templomot kivilágítva, nagyon szép volt.
3: Na most mivel Anna mindenre nem emlékszik, ahogy elmondta, a Nyíregyházi lakosokat kérjük, hogy élménybeszámoljon az, aki találkozott Annával.
1: Két, mint a buba, két kacsa, tudod, vagy két liba.
3: Liba, mindenki.
1: Énekelgettek.
2: Figyelj, amúgy annál felszabadultabbat, mint amilyen Anna részegen, azt szerintem nagyon kevés ember tudja. Tehát, hogy az
0: jaj, tényleg, jó, hogy ezt mondod, köszönöm. Ez megtisztelő, ha
2: te musical, mondod. Musical szereplő lehetné. Tudjátok, mindig van ez a vicces mellékszál, ami így megtörténik, és tényleg nem, hogy teljes átalakulás, tehát fullos metamorfózis, és semennyi szégyenérzet, tehát nulla.
0: Ugye a Szigeten, Maldivon, ami ott történt, ott is marad, ugye?
1: Hát volt, hogy haza kellett menned a vacsoráról.
0: Nem
1: mi küldtünk el, önként úgy döntötted, hogy hát hazamész a vacsorára.
0: Én vállalhatatlan vagyok, úgyhogy a viszontlátás.

0: Igen, legalább tudta.
1: Igen, egy ponton mondtad, hogy te inkább hazamész a vacsorára.
2: Gyakorlatilag egy istencsillagos Benjaron étterembe ültünk, ugye, amíg
3: igen, és azt kiabáltad, hogy mindenek ugyanolyan íze van.
2: És a Laci ebben megerősített a forgó. Laci azt mondta, hogy igazad van. Ezzel elindult.
3: És aztán hazatámoljaktak.
1: Hát az óriási volt.
3: Hát ha valakire érdemes költeni részeget, akkor az Anna szerintem. Hát
1: ez... A legjobb vacsora, érted? Lerészegettek már az előételnél, azt elsétáltak haza. Ott ültünk, érted?
3: Ha csak jöttek a kaják, amiket rendeltek maguknak, emlékeztek, hogy jöttek, mindenféle ilyen puharák.
2: Feri tekintetére emlékszem, ő ült a bal kezemnél, és hát, hogy rendelte nagyon elegáns italokat, Sauvignon Blanc, és minden, és figyelj, minden, tehát egy idő után már nem.
1: Már mindegy volt.
0: Mindegy volt, ez neked 5 percig tartott. Csak emlékeztetlek, mert 5 perc alatt picsáztad el magad teljesen.
2: Láttam a tekintetét.
0: Olyan meleg volt.
3: Én még majd egy szoktam arra gondolni, amikor Anna azt mondta, hogy hát csak nagyon elfáradtam. Emlékeztek azok, hogy nagyon álltak, és egy pérdés van szükségem. És aztán pedig, és látom, hogy feszít, érted, mint póka lucernásban. Érted a medencének a szélén, ilyen Time of Her Life, tudod, ilyen, ne szóljatok hozzám, egy mozisztár vagyok. Az nem Anna?
1: Igen, megtaláltuk a medencénél.
3: Az óriási volt.
1: Na jó vagy, gyerekek. Közben megyünk, jó fél hét van, Zsülci integet, úgyhogy majd még mesélünk. Jövünk mindjárt, lehet kezdünk közben játékra jelentkezni. Megindítjuk ezt a kis hétfőt, úgyhogy itt vagyunk mindjárt a hírek után.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Na, mi lesz a mai program?
8: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
7: Vagyis
8: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
7: És ha rock'n'roll, akkor...
8: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
10: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
12: Június 13 és 19 között.
11: Ez az!
12: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
13: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
15: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak.
16: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Válságos állapotban vannak a vidéki kisebb repülőterek. Füge levélbolha, igazolták a jelenlétét, újra jön a fishingonorfű. Nagyon nehéz helyzetben, szinte válságos állapotban vannak a vidéki kisebb repülőterek. Ezt örökölt az előző kormánytól az új. Ezt mondta a legutóbbi kormányinfón Vitézi Dávid a Magyar Hang kérdésére válaszolva. A budapesti repülőtér esetében már-már kész tervek vannak a bővítésre, de az építésügyi miniszter a vidéki repterek esetében is lát lehetőséget a túlélésre és a fejlesztésre. Igyekszünk megtalálni azt a megoldást, hogy életben tudjuk tartani ezeket, hiszen ezekhez a térségekhez is kell, hogy legyen légi kapcsolat, de itt egy válsághelyzetet örököltünk meg, mondta Vitézi Dávid. A Pécs Aktuál megjegyzi, a Pécs-Pogányi repülőtérben az állam és a pécsi önkormányzat is tulajdonos, de korábban az is felmerült, hogy az egyetem bevásárolja magát. Hivatalosan is megjelent hazánkban a mediterrán vidékek jól ismert rovara, a füge levélbolha. Bár a szakemberek számítottak a felbukkanására, a felfedezés helyszínei és a rovar rejtélyes nyári viselkedése tartogatott meglepetéseket. Igazolták Pécs, Harkány, Komló, Siklós, Máriagyűjt, Hévíz és Budapest térségében a rovart. Idén június 24-e és 27-e között rendezik meg az Orrfői Panoráma Campingben a Fishing on Orrfű Fesztivált. 4 napon át várják a könnyű zene rajongóit több színpadon számos kísérő programmal. A fellépők között olyan népszerű hazai zenekarok szerepelnek, mint a Kispál és a Borza Quimby, vagy éppen a Carson Coma. Közel 150 zenei produkció érkezik. Az év végéig nézhetjük meg a Bóbita Báb Színház zenés báb előadásaiból készült időszaki kiállítást Pécset. A társulat idén 65 éves, ezt ünneplik. Az 57-es főúton az M6-os autópálya csomópontja közelében a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki. A 30-as kilométernél alkalmanként rövid időre meg is állíthatják a forgalmat. A 6-os út Szigetvári szakaszán aszfaltoznak, mindkét irányban félpályás útlezárásra kell számítani. Jó utat kívánok a Rádió 1-gyel! A déli megyékről is fokozatosan lehúzódik ma már a front vastagabb felhőzete. Ezt követően a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátásunk. Szorványosan továbbra is előfordulhat zápor, zivatar, érintett baranya is. A nyugati szelet olykor erős lökések kísérik. Vételkörzetünkben délután 22-24 fok valószínű, közepesen felhőségbolt mellett pár órára kisüt majd a nap is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy.
2: Rádió 1!

0: hülyeség. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 3-7 lesz, pontosan 1 perc múlva. Hello! Belló, drága hallgatók, és hétfő van, elkezdjük. 7 óra után majd beszélünk a UFC gáláról. Írjatok eredményeket, hogy mi van, gyerekek, hogy állnak a meccsek, ha valaki nézi, esetleg fent van, vagy van élő előfizetése. Nagyon kíváncsi vagyok itten. Ki vagyok képezve itt a gyerekek által, hogy kit kell figyelni. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi. De egyre nem találom sehol, csak a UFC-nek a fizetős oldalán oda, meg egyre nem tudok beloggolni, úgyhogy... Nem kértem el itten a belépőket, úgyhogy nem látjuk. Nem látjuk egyelőre, ez hajnali, a Fehérház kertjében zajlik, mert felállítottak oda felállított a Trump egy ketrecet. Nem normális, imádom az egész történetet, óriási.
2: Mi lenne, ha egyszer életedben így hivatalosan regisztrálnál és fizetnél valamiért?
1: De megcsinálnám. Mondd meg mennyi, ha valaki fél, nekem nincs erőm, se energiám ezt végigülni, de hogy egészen elképesztő, amit a Trump csinál. Tehát, hogy a Fehérház kertjében külön erre az alkalomra felállított egy óriás emelvényt, több ezer meghívott jelenlétében ketrecharc gálát rendeznek a Fehérház kertjében. Óriási egyébként. Óriási. Hihetetlen, nagyjából ilyen 18 milliárd forint a büdzséje, és ez a karom, ez egy 28 méter magas, 47 méter széles, 600 tonnás acél szerkezet, tehát be a képecsül, amit fölhúztak a Fehérház kertjébe, azért, mert a csávó szereti a UFC gálát, és ott vannak a legnagyobb nevek, és bunyóznak, ez az Amerika születése is egyébként, meg a Trump születésnapja, tehát a kettőt valahogy
2: vet
1: megpróbálják összehozni.
2: Vett magának egy apróságot.
1: Vett magának egy apróságot, igen.
3: Amerika tulajdonképpen akkor született, amikor Trump.
1: Igen.
2: Elnök úr, minek örülne születésnapjára UFC gálának?
1: Nagyon szeretem.
3: Én szeretném tudni, hogy a Fehérháznak a biztonsági főnöke hogy érzi magát ebben a helyzetben, ahogy 5 millió ember jön, megy, kifelé, befele.
1: Ja, fia, azt mondták, hogy különleges nemzetbiztonsági eseménynek hívják. A drogkereső kutyáktól a bombakereső kutyáig, a mesterlövészekig mindenki ott van, mert hogy annyira veszélyesnek tartják ezt a dolgot, hogy az, ami elképesztő. UFC 250-es gála így van, ez a 250 éves Amerika tulajdonképpen, és a Fehérház gyepszőnyegén lapul most ez a karom nevezetű építmény, amit aztán lebontanak, és viszik el, 5000 ülőhelyjel, meghívásos alapon érkeznek, és elképesztő, hát hogy is mondjam, csak felhajtás, ráadásul nagy nevek. Szóval na, ott a Fehérház mögött, és ott van ez a karom nevezetű, hát hihetetlen emelvény, és rengeteg ember, rengeteg meghívott, így néz ki. Elképesztő.
2: És egyébként... az ovális irodából az elnök úr rálát, vagy neki ki kell menni a nép közé,
1: hát az elnök úr kint lesz. Ez elnök úr az kint lesz természetesen a Dana White-tal. Ugye a Dana White az, aki az egésznek a hát tulajdonképpen tulajdonosa és jó barátja a Trumpnak, meg a Trump kampány támogatója. Az a kopasz csávó, mindig őt látod a sajtótájékoztatón beállni a két nagyon összeverekedni akaró UFC harcos közé. Ő a Dana White. Vágjátok a UFC-t valamennyire?
2: Emberek ütik egymást.
1: Igen.
2: Én szerintem tudom, hogy miről szól.
1: Igen. Van azért a Justin Gaethje, a Charles Oliveira, a Topuria, tehát azért nagy nevek vannak ott.
2: Topuria, nagyon szeretem.
1: Ő egy grúz származású spanyol csávó egyébként, brutál, 65 kiló pehelysúlyban van. Én a gyerekek miatt tudom ennyire.
2: Látom, benne vagy.
1: Nagyon-nagyon tudom, igen. Tehát, hogy a Makhachev testvérek, az iszlám, meg a Makhachev, meg a Topuria, Charles Oliveira, ezeket hát Benny vágja nagyon. Meg most már a kicsi is, úgyhogy
3: figyelj,
1: ki vagyok képezve.
2: A Makhachev?
1: Nem, a Makhachev egész, nagyon nagy.
3: Ez a UFC gála, az jól sikerült, mert most írják, hogy megszületett az Irán-Amerikai Egyesség.
1: Na látod, az is hétvégén megszületett, elvileg igen.
3: Most írják, hogy 8 percet, tehát Hormuzi szorost fel fogják oldani.
1: Hát Trump mondta, hogy győzött Amerika, bocsánat, Irán megposztolta, hogy legyőztük Amerikát. Csak a szokásos. Egyébként tényleg.
3: Legyen mindenki boldog.
1: Igen. Az szakadó olajárat és megnyitó Hormuzi szorost jelent, úgyhogy ja. Ja. Na mindegy, ha valakinek van már eredménye, gyerekek, akkor küldjétek, hogy mit csinált a Pereira, az nagyon érdekel, meg én nagyon szeretem az Oliveirát, a Charles Oliveirát, hogy ő mit csinált, jó? Úgyhogy ezek érdekelnek, leginkább meg a Topuriának a meccse is, ha már az lement. Bunyós Pityú és Izgága Jani is állítólag bunyózik rajta.
3: Jaj, de szeretem.
1: Bunyós Pityú, Izgága Jani, állítólag az lesz a főmeccs. Na mit üsz be, látom, hogy valamit nagyon üt.
2: Keresem ezt a Charles Aureliát.
1: Charles Oliveria, te hülye. Nézd, hogy néz ki. Charles Oliveria. Nézd meg, hogy néz ki. Zsenik egyébként. De Justin Gaethje-t is megnézheted, az Alex Pereira-t is megnézheted. Azért ők jó arcok, meg nagy nevek. Tényleg nagy neveket sikerült összehozni. Úgyhogy csak nem tudom élőben nézni, nagyon kíváncsi lennék. De majd a Benny úgyis elmondja, hogy minek mi lett a pontos eredménye, meg highlights-okban megnézzük. Hmm. Pereira kikapott. Aha.
2: Ó, szegény, pedig ilyen nagyon bíztunk benne. Eszter még rám is csörgött a hétvégén, hogy Pereirával mi van. Na, mondom, szerintem nagyon jó lesz.
3: Pereira bucira. Felét a hétvégén.
1: Igen?
2: Igen.
3: Tehát egy bogrács felett veri, és ezt tudod, hogy ez nem működik, hogy ez most akkor hogy van ez?
1: Igen, a Borics Ádámot felhívjuk majd hét után, és akkor egy kicsit rá. Nézzünk erre a történetre, úgyhogy őt hívjuk a UFC-vel kapcsolatban. Itt többen külditek a tippet, gyerekeket köszönjük, de meg vagyunk. Hát,
3: ezt már csütörtökön tudtuk, hogy így lesz.
1: Igen, Borics Ádámmal beszélgetünk majd erről, meg magáról a gáláról. És hát mit szólsz hozzá Hamiltonhoz, mit szólsz csak egy fél mondatra?
2: Beérett, hát ezt mondtam nektek hetek, ugye, mert itt múlt az héten is mondtátok, hogy jaj, mert a Ferrari szarna. Ki érte meg? Hello, bello! Ott van.
1: Talán az első?
2: Ez az első győzelme.
1: Meg behúzta.
2: Nagyon sokat behúzta. Kellett várni erre.
1: Komolyan mondom, örültem. Én nem néztem, meg nem nézek formányat, meg nem volt időm most hétvégén tévézni, de hogy így, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon örültem. Mondom, jó van azért a csávó, legalább egyszer fölállt a dobogó tetejére. Ugye megnyerte a, hát a tököm tudja melyik futamot.
2: Barcelona.
1: Barcelonát megnyerte. Úgyhogy az öreg azért csak odaért, pirosban először.
2: Tudom még vezetni. Jó autóval könnyű. Hát
1: azért ez is nagy dolog, ja.
3: Tudja és tudja. Hát ez nagyon izgalmas.
1: Na, hogy állsz
3: akkor? Ó, de izgalmas.
1: Hogy állsz a kifli vásárlásra? Én annyit
3: tudok.
1: A dagasztógéppel.
3: Jó, ez az irónia.
1: Nem, csak kérdezem, hogy most azért mikor eszik már kiflit?
3: Szünetben megmertem kérdezni Rákóczi Ferenctől, hogy érdemes a drágábbik dagasztógépet venni, vagy teljesen jó lesz az olcsóbbik, és azt mondta, hogy attól, hogy mit szeretnél csinálni, ekkor felsóhajtott a Balázs is rám nézett.
1: De úriember voltam.
3: Egy videós szó szólt, csak a szemeim közé nézett, és annyit mondtam neki, jó?
1: Kussolsz.
3: Lehet, hogy csak 3 napig fogom használni, az életem 3 napja lett.
1: Még egy éve felüvöltöttem, hogy minek, nehogy megvedd, de most várjunk a kis kifliket, a kis hókifliket.
3: Láttam a hétvégén, ahogy egy pék megosztott, egy nagyon Szabi a pék pontosabban megosztott egy nagyon jó kifli receptet, és neki volt ilyen dagasztógép, és azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy nem is működne a dagasztógép nélkül a kifli.
2: Ezért kell egy dagasztógép. Igen. Azért szerettem, mikor ilyeneket vásároltok, mert ezt én féláron mindig át tudom venni.
1: Igen, amit megvettünk, és egyszer bekapcsoltuk. Aztán a tisztításnál rájöttük ezt a szart. Hány gyümölcs turmix, gyümölcsprés, a levet és a rostot.
3: Nem vagy az anyám!
1: Külön válogató, a levet és a rostot és a híjat külön válogató mixer rohadt konyhapultokban.
3: Azt lógyúszerre gondolsz, amit nagyon nagy elánda vettem, és még hosszasan feltegette a férjem, hogy ennek a motornak a teljesítménye sokkal jobb, mert az olyan magvas gyümölcsökből tudja. Igen, erre
1: igen, az első mosogatásnál jössz rá, hogy soha többet nem akarok céklalevet csinálni a gyereknek. Inkább megveszem a boltba, de hogy az még egyszer összeszerelni, meg elmosni, meg összerakni
2: meg
1: lehetetlen.
2: Van még ez a gép, mert
3: meg
2: azt van, is átveszem.
3: Köszönöm, de a fagyit is lehet vetni, fagyasztó gyümölcsökből.
2: Mennyi fagyit csináltál az elmúlt
3: semmi
2: években?
3: Semmi között nincs hozzá! Semmi között nincs hozzá! Emlékeztek rá, amikor régen voltak expók, és mindig ott mutatták be ezeket a gépeket.
1: Figyelj, és mindenkinek csorgott a nyála, megvetted, és tényleg soha többet nem használtad.
3: Nem is működött úgy.
1: Nem működött, soha többet nem tudtad úgy összerakni.
3: Amúgy szerintem egyetlen egy gépet csináltak, ami jó volt, azt kivitték az expóra, és a többi az nem ugyanaz a gép volt.
1: Jó, szerettem a hókiflit lekvárral, mákkal, porcukorral, balacklekvárral, szilva lekvárral.
3: A ingadozott cukorral.
1: Szerettem a sós kiflit, sós szerettem kiflit a vajas kiflit.
3: De most miért? Azért, mert egy lány megkívánja, hogy legyen neki egy menta színű, vagy esetleg kristálykék színű, vagy piros.
2: Nagyon fontos, hogy vegyél hozzá plusz feltétet, a húsdarálót is vedd meg hozzá, az is nagyon jó.
3: Húsdaráló feltétet lehet hozzá.
2: Meg vegyél hozzá tésztanyújtót.
3: Ez a
2: macsának nem tudom. Jó, meg vegyél tésztanyújtót is, mert úgy kompletten jobban át tudom venni. Ja, és a legnagyobb méretet vedd.
1: Szeretem a leveles tésztát, szeretem a hajtogatott tésztát, szeretem a rétes tésztát, szeretem a linzer tésztát, szeretem a sót, a köményet, a cukrot. A porcukrot, mindent szeretek rajta.
3: A gombócatlan. De hogy felisztem az előbb, hogy felisztem az MS vagy az XLS-re van szükséges, és Balázs csak egy mondat. Az XLS!
1: Hát akkor már figyelj, ha már megveszed, oda kell pirítani, akkor már nem szabad szórakozni.
2: A döme megcsinálta a Szabi a pék kifliét, oda néz, hogy
3: nézze, milyen szép. És van döme, van neked hozzá, milyen színű dagasztógépet vettél? a menta vagy a kristálykék, és hogy milyenek a kiflik. Igen. Szóval ez amúgy Szabi a Péknek a hibája. Tehát erre úgy Szabi a Pék, fogd vissza magad. Nem kellnek az ilyen tartalmak, amik befolyásolják az embernek a pénzköltését. És amúgy nyaralni sem megyek sehova, úgyhogy akkor most nem vehetek magamnak egy dagasztógépet?
1: Ne, ne, kell venni.
2: Meg. Amire az ember vágyakozik és érzi, hogy könnyűvé teszi az életét, azt vegye meg.
1: Ne kell venni. Bocsánat, csak közben itt van a játékosunk, meg elmaradt egy SMS csak a 4 nap, 19 óra, 44 perc, igen, csak hogy a világ helyre helyreálljon. Nyári szünet, gyerekek, 200 valamennyiről indultunk, és 4 nap, 19 óra itt tartunk. Te jó Isten, halló, jó reggelt!
4: Halló, jó reggelt, sziasztok!
1: Jó reggelt, mi a helyzet? Honnan hívtál minket? És Teofil.
4: Teofil, igen, Teofilnak hívnak. Jelen pillanatban Egerből hívlak titeket, épp terepjáróba ültem, és mennem kell fel a Szőlőhegyre.
1: Hát igen, azért egy T betűt elcsérünk, egy P betűre, azért egész másra kicsengése nevednek. Oké, szóval, hogy mész Szőlőhegyre?
4: Igen, a Szőlőhegyen vagyok fenn, mert... mármint oda indultam, és most megálltam a út közben, hogy a játékra jelentkeztem, és nagyon aranyosnak vagytak, és bekerültem. Jégkármentesítéssel foglalkozik a cégünk, és amikor riasztást kapunk, akkor nekünk fel kell menni, és akkor ilyen ezüstszulfid rakétákat lövünk ki, hogy megmaradjon a jó öreg bor nektek az Egri Bikamér, amit majd a nyerek nagyon szeretnék küldeni nektek ajándékba egy pár üveggel az a csöpet csapatnak majd.
1: Aha, jó. Hogy, oké, szóval, várj, mi történik? Tehát föllősz rakétákat, amikor jégesőt mondanak a szőlő fele, szól a gazda, figyelj, felém jégeső tart, te kimész, föllövöd ezeket
4: most még nincs játék, ugye, Bali? Ugye, meg ez még nem játék.
1: Csak létszik, kérlek, csak válaszolj a kérdéseink.
4: Jó, válaszolok. Tehát az a lényeg, hogy van egy applikáció, van egy tablet, és azon kapunk riasztást, akkor a terepjáróval ki kell azonnal menni a hegytetőre, a legmagasabb csúcsára, és akkor megvan adva a koordináták, GPS, és rakétákat kell bizonyos magasságban fellőni.
1: Milyen magasra megy ez a rakéta?
4: Hát figyelj, ami erre kell, az is be van állítva. 1500 méter, 2000 méter. 2500 méter.
1: 2500 méterre fellőttük egy rakétát, és akkor ott nem lesz jégeső.
4: Hát ott úgy van, hogy ezüstszulfidot felrobban, és akkor ezüstszulfid szétmegy, és a nagy jégszemeket, tudod, ami van ilyen két centi, azt így szétbomlasztja, és akkor apró kis ilyen kis, mint a hóesés eljön.
2: Haver, esőt nem tudsz csinálni? Mert megveszünk
4: a Velence. De gondolkodtam rajta, hogy arra terelem Velence és a Balaton fele.
2: Oda, ez aha. Pont ez a két hely kéne. Puff, egy-egy rakett az.
4: Így van.
1: Na jól van, kivel játszanál?
4: Ferivel játszolik.
2: Ám, legyen.
1: Jól van.
3: Megúsztuk.
1: Jól van, figyelj Teofil, indítjuk az órát, akkor 3-2-1, tessék.
2: Bort is csinálsz, Teofil?
4: Bort? Fogalmam nincs a bor készítéshez. Ezt más csinálja.
2: Most is mész jégesőt mentesíteni? Veszély van? Megjött a figyelmeztetés?
4: Jelen pillanatban csak járőrözök, egyébként riasztást csak akkor kapunk, amikor veszély van. Én viszont kérdeznék tőled,
2: tessék.
4: Ha nem baj, az, hogy mikor fogtál legutóbb halat a Velencei tóba?
2: Kimaradt nekem a horgászat.
4: De miért?
2: Hát, távol áll tőlem.
4: Van petabotod? Van petabotod, őszintén.
2: Van, kéred, neked adjam.
4: Felesleges, mert a horgászat kívül áll tőlem.
2: Aha, kihagytad te is.
4: Hát hogy ne, persze, hát jó, hogy hát nem ezzel foglalkozom.
2: Nem ezzel.
1: Pedig már nem lett volna sok. Mondtam. Nem ezzel. Azt mondtad, nem ezzel. Igen, meg ha nem baj, az is volt, ha nem baj, azt is kimondtad, hogy nem baj. Sok minden volt itt, sok nem volt.
3: Igen, egy kicsit kicsekkoltunk az elején.
1: Igen, én megmondom őszintén.
2: Az a baj, hogy még én is.
4: A csipet csapatnál. Igen, hallottam különben, igen.
1: Igen, Teofil, ne haragudj, én a csipet csapatnál kicsekkoltam. Tehát ha valaki azt, hogy csipet csapat, én ott a papillat felvettem a szemkontaktus.
3: Nem mondta ki,
4: tudom, a parasztokat kell mondani, mamut.
1: Mi csoda? Mit kell mondani? Vagy mi?
4: Hát azt mondtad, hogy miért nem mondjál, hogy szevasztok parasztok például.
1: Ezt most nem értem, közben ki is hagy a vonal. Várjál, Teofil, megmutatjuk, mit nyertél, mert azért ez a tiéd közben.
5: Az önnyereménye egy két éjszakás pihenés két fő részére félpanzióval a Lifestyle Hotel Mátra jó volt.
1: A mindenkinek.
3: Jó! Rád fél a pihenés, Teofil.
4: Á, Jaj, de jó, köszönjük szépen, a párommal nagyon jó lesz, köszönjük.
3: Na, de ott itt egy olyan embernek hangzol, mint aki szereti a Hahóta magazint, ez igaz?
4: Nem.
3: Jó, azért így fogunk emlékezni rád.
1: Igen, mi? Eszter hozott egy 88-as? Vagy
3: nem,
1: milyen?
3: Ez egy új kiadás.
1: Új, ez még létezik, ez Hahóta magazin, ez volt a 80-as években. Nagyon jó kis magazin volt. Teofil, küldjük az ajándékodat, és pihenjetek egyet, érez jól magad. Köszi játékot.
4: Nagyon szépen köszönjük.
1: Ciao.
4: Sziasztok.
1: Én a Csipet csapatnál ki.
2: Olyan Teofilos
1: volt. Jó, aranyos volt.
3: Őt születésekor elkaszálták. Tehát, hogy az van, hogy nem tehet róla, de ez van.
1: De ez milyen durva, hogy így befolyásolják az időjárás, gyerekek. És akkor érted?
2: Na, és akkor chemtrail.
1: És
2: mi?
1: Akkor mindjárt érted, jön. Ha a chemtrailről beszélsz, akkor meg alulsizsakos, hogy ezek meg ionokat lőnek fel 3000 méterre, aztán kézzel szétroncsolják a természetet.
3: Látom,
1: meg a
3: jégeset. Látom, hogy fekszel egy öregek otthonában, és mondod, Teofil!
1: Teofil! Add a pisztoly, Teofil!
3: Lüci, Teofil!
1: De milyen durva, nem?
2: Hát, nagyon komoly, igen.
1: Hogy... Belelövünk, jön a jégeső, és akkor belelőnek a szőlőgazdák a levegőben.
3: Az a durva, neked nincs egy gomb a pultodon, ahol megnyomsz, és ugyanilyet tudnál csinálni.
1: Egyébként milyen menő
2: lenne? Az a baj, hogyha ő nyomná, akkor jégeső jönne.
1: Jégesőt csinálnék, igen. Milyen hatóanyaga lett, meg mit okozhat, ez is érdekes. Na jól van, oké, megyünk, és akkor Borics Ádámmal beszélgetünk egy kicsit, felhívjuk, hogy mi a helyzet Amerikában, a UFC gálán, meg egyáltalán kicsit körbejárjuk ezt a rendezvényt, azért ez meglehetősen ritka, hogy...
2: Kicsit mehetünk reggelizni, ráérünk.
1: Én elbeszélgetek az Ádámmal, van most fél órátok, jó?
3: Ádám, hogy szereted, hogyha egy tördellő húgnak, vagy milyen jó érzés, hogy felkészülök addig kérdésekkel és témákkal?
1: UFC 250 gyerekek, a Fehérház kertjében egészen beteg rendezvény. Erről beszélgetünk mindjárt Ádámmal rögtön a hírek után.
0: És akkor egy rövid szünet, Anna Julika Sülike Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden King jégkrém 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotelozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotelozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotelozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
9: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
10: Buongiorno!
11: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
12: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
13: Hoppá! Szerintem ez piros lap!
14: Dehogy! Szerintem semmi nem volt!
13: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotból is! Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzás Vagy szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
15: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak.
9: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
16: Napsütés, terasz, friss ízek, I love Pécs Café.
17: Van, aki a város ritmusát keresi. Van, aki a csend erejét. És van, aki mindig tovább indulna. A Mini kínálatában minden életstílus megtalálja a párját. Az ikonikus Mini Cooper, a tisztán elektromos Mini Aceman és a tágas Mini Countryman. Most már csak egy kérdés maradt. Melyik Mini illik hozzád? Próbáld ki személyesen a Schneider Autóház Mini értékesítési partnernél Pécsen, a Pécsváradi út 23 szám alatt.
18: Vőlegény vagy, ballagni fogsz? A Manzetti Suit & More üzletében mindent megtalálsz. Esküvői és bizniszöltönyök, ingek, cipők, széles választéka. Pécs, Irgalmasok utcája 26. Manzetti, öltöny, ami megkülönböztet.
19: A Latin nyár június 26-án a Káptalan kertbe költözik. Az ország régi nagykedvence, a Fiesta visszatér Pécsre. Autentikus ritmusok, ismerős dallamok, felejthetetlen hangulat és a legnagyobb slágerek egy estén. Jegyek a madeinpecs.mytix.hu oldalon.
20: Képzeld el, hogy egy hosszú nap után belemerülsz a meleg, pezsgő vízbe, és ellazulsz. Most ezt élőben is kipróbálhatod az első Létaker fürdőszoba és wellness napokon, a Tüskésréti út 48 szám alatt június 19-én és 20-án. Próbáld ki a működő jacuzzikat, kérj személyes tanácsadást, és válogass az aktuális kedvezmények között a helyszínen. Kültéri járólapok, burkolatok, szaniterek, WPC műfű. Mindent megtalálsz, ami az álomfürdőhöz vagy a kerti oázishoz szükséges. Részletek a litaker.hu per pezsdűj oldalon. Június 20-án a gyerekeket és a fürdőruhákat se felejtsétek otthon. Litaker Kft. A Merkbau cégcsoport tagja.
21: Katon Club Singers, Hofi 90, június 17-én Pécsen, a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, személyesen Pécsen, a Turinformban, illetve a Zsolnai pénztáraiban.
22: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
23: Mesélj!
22: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
23: Ez már tetszik.
22: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
24: Vendeguzlakópark.hu.
25: Hallottátok? A Dom Pepe megnyitotta Pécsett első beülős éttermé. Óriási pizza választék mellett magyar és nemzetközi ízekkel, finom édességekkel várunk. Dom Pepe. Egy étlap, ezernyi opció. Dompepe.hu.
26: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
9: Rádió 1.
5: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
1: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Várják a fiatalokat a horgásztáborba. Schwab nyárindító programot szerveznek Mohácson. Több ezren maradnak áram nélkül a következő napokban. Idén nyáron ismét megszervezik a pécsi Malomvölgyi kettes tó kedvelt ifjúsági horgász programjait. A fiatalokat egy hatnapos horgásztáborral, valamint egy egyhetes napközis foglalkozással várja a Pécsi Horgász Egyesület. A horgásztábor július 6-án indul majd el a Malomvölgyi kettes tónál. A programra 10 és 16 év közötti fiatalok jelentkezhetnek. A részvétel feltétele az, hogy legyen alaphorgászkészségismeret, és a szükséges horgászszokmányokat is be kell mutatni. A programok között horgászverseny, elméleti vetélkedő, célba dobó verseny, barkácsverseny, halételek készítése és ismeretterjesztő előadások is szerepelnek. A tábor után pedig indul a PECA napközi ugyanezen a helyszínen. Nyárindító Schwab programot szerveznek Mohácson június 19-én. Egész délután és este zenével, tánccal, hagyományőrző programokkal és közösségi élménnyel készülnek a szervezők. Kora reggel indulnak majd el az események, és egészen estig várják a kilátogatókat, többek között népi játékokkal, népviselet bemutatóval és koncertekkel. Több települést is érintő előre tervezett kimaradásokra kell számítani Baranya vármegyében a héten. Az áramszünetek többnyire reggel kezdődnek és a délutáni órákig tartanak. A karbantartási munkálatok célja a villamosenergia hálózat biztonságos és zavartalan működésének fenntartása. Több ezer baranyai lakost érint most ez a következő párnapos áramszünet. A következő hetekben is elindítják a Best of Pécs vezetett városi sétákat. Másfél-két órában ismerhetjük meg a város legszebb látnivalóját. Közel 2000 évet visszarepülve az időben. Az 57-es főúton az M6-os autópálya csomópontja közelében a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki. A 30-as kilométernél alkalmanként rövid időre meg is állíthatják a forgalmat. A 6-os út szigetvári szakaszán aszfaltoznak, mindkét irányban félpályás útlezárásra kell számítani. Jó utat kívánok a Rádió 1-gyel! A déli megyékről is fokozatosan lehúzódik ma már a front vastagabb felhőzete. Ezt követően a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátásunk. Szorványosan továbbra is előfordulhat zápor, zivatar, érintett baranya is. A nyugati szelet olykor erős lökések kísérik. Vételkörzetünkben délután 22-24 fok valószínű, közepesen felhőségbolt mellett pár órára kisüt majd a nap is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Ezt így! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Csebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 12 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók, úgyhogy már is folytatjuk, vagy kezdjük, mit csinálunk, kezdjük? Kezdjük a hetet tulajdonképpen. Ugye elindítjuk, hétfő van, kiesett a péntek, egy kicsit rápihentünk így a forgatásokra, és újult erővel itt vagyunk,
2: milyen
1: gyerekek.
2: Milyen volt aludni rendesen?
1: Hú, figyelj, nagyon jó. Nagyon jó. Én azért át a csütörtökön azért azt lehetett érezni, hogy hát, hogy is mondjam, nem villogtam. Tehát, hogy nagyon elfogytam, de kellett a péntek. Kellett a péntek, csütörtökön túléltem. Jó. Túléltem két támasztómmal, Ferivel és Julival, Varoljobbról támogattak.
3: Fogtuk, de a menekülést választotta. Igen. Az előre menekülést, tudod.
1: Padarok, sietek, legyünk rajta túl, mondd a témát, mondjad, olvasd.
3: Vigyel véget,
1: legyen tíz óra, nagyon elfáradtam.
2: Brother from other mother, ezt szoktak erre mondani. Én is felel ezt a stratégiát.
1: Abszolút, ja. Na, szóval gyerekek, ugye hát lehet, hogy elhangzanak most UFC eredmények, aki este akarja majd visszanézni, aki highlightsokat figyel, aki szereti a bunyót és szereti a ketrecharcot, az csak azért legyen óvatos, mert nem sokára felhívjuk Borics Ádám MMA harcost, és ugye most éppen Magyarországon tartózkodik, ez ritka, óriási, ami történik valójában, nagyon szeretem ezt a rendezvényt, Trump nem kisebb dologra vállalkozott, mint hogy a saját kertjében, kvázi a Fejérház kertjében, hát még felhúzta ugye egy 63 millió dolláros karom nevezetű 600 tonnás emelvényt.
2: Ez egy kis 60 pusztája neki.
1: Egy kis 60 pusztája lett, több ezer meghívottal fölépítetett Washingtonban, a Fehérházban egy karom nevezetű óriási UFC oktogont, és tulajdonképpen a kertjéből nézi a 28 méter magas, 47 méter széles 600 tonnás acélszerkezetem. Íme a karom.
3: Szép.
1: A UFC gálát, amit ugye egyrészt a Freedom 250 a neve, mert hogy 250 éves Amerika, de közben Trump meg 80 éves, tehát egy kicsit a szülinapja is.
3: Vett magának egy apróságot a csávó, a legjobb egyébként, jó, hogy ugye közel 5000-en férnek el itt a karom alatt, ide nem lehetett jegyet venni, és akkor mondta Trump, hogy ő kér 1000-et.
1: Igen.
3: Az 5000 jegyből 1000-et ő maga küldött.
1: Teljesen tipikus. Ő mondta, neki annyira tetszik a karom, hogy megtartanám. Mondta, hogy ez nem így van, nem tartjuk meg, ezt nem lehet megtartani. Ez megy Hollandiába utána egy fesztiválra, ahol szétszerelik és újra fölállítják. Valahol legyártották egyébként, ezt egy belga cég gyártotta, átszállították az óceánon, ott fölépítették, elbontják és visszaviszik Hollandiába egy fesztiválra. Felfoghatatlanul durván jól néz ki ez az egész. Ilyet a Fehérház kertje még nem látott. Mennyire megalomán a csávó? Mennyire elmennek.
2: Nem olyan, mint hogy egy stadiont építeni a kerted végében, de azért elmegy.
1: Én nem csodálom, hogy jól kijöttek.
2: Nem megy, de kis vasút vinni a stadionhoz a kerted végében, egy faluba, ahova születtek.
1: Igen, igen. Összes szerint megvenni a Fehérházat, megvenni a karont, és ott lakna. A egészen elképesztő logisztikával. Ugye a szabadtéri helyszínek eleve nem nagyon jellemzőek azért a UFC gálára. Talán Abu Dhabiban volt egy rendezvény, ahol ők szabadtéren csinálták, de ők azért ezt mindig szeretik megcsinálni beltéren. Tehát a UFC nem nagyon engedi azért szabadtérre a bunyósait, és ez egy óriási dolog egyébként, hogy ebben most belementek. De hát szenzációsan néz ki a történet. És...
2: De miért az ovális irodában verekednek?
1: Egyébként
3: ott is kevesebben férnek be nézőként.
2: Stream.
1: Ugye nagyon szereti UFC gálát, többször bukkan fel UFC gálán, nagyon jó van a Dana White-tal, aki ez az egészet a tulajdonosa, és szervezi,
3: támogatta, is a
1: támogatta a kampányt, jóban vannak, tehát hogy Dana White az nagyon, nagyon erősen Trump és republikánus rajongó, és ugye Trump is sokat segített a UFC-n egyébként, meg amikor a UFC-nek helyszín problémái voltak, akkor a Trump felajánlotta a Trump Taj Mahalt, és ott rendeztek egy UFC gálát. Tehát ők egészen össze vannak fonódva a Dana White-tal egyébként. És hát nagy neveket sikerült ugye hozni a bunyóra, nagy meccsek vannak, ennek egy része már le is zajlott, és ott ülnek, és a Fehérház kertjében ünneplik Amerika 250. évfordulóját. Hát
3: van stílus, na!
1: Felcsút kettő, gyerekek, ahogy Eszter mondja. Felcsút kettő, ugye, tényleg, zseniális.
2: Nagyon, nagyon durva. Mondjuk ez nem annyira, azért, mert ez ugye csak egy szezon.
1: Ezt elbontják. Ez egy szezon, ez igen. Ott-ott marad.
2: Igen, igen, ott-ott marad, így
1: igen. Ja, úgyhogy kíváncsiak, hogy mit mond Borics Ádám, MMA harcos, ugye hívjuk. Ő most Magyarországon van, mert hogy, hát nem tudom, mert biztos be lehet mondani, hogy gyermeket várnak, és a párja minden órás, ezért van ő Magyarországon. Úgyhogy mindjárt meg is kérdezzük, hogy mi a helyzet. Hello Ádám, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggel.
1: Jó reggel. Na, örülünk, hogy itt vagy. Kislányt vártok, ez igaz a hír, tényleg? Gratulálunk.
4: Igen, igen, köszönöm szépen.
2: Ez eddig titok volt? Hát kérdezem meg.
4: Van, igen, igen.
1: Na, ez az Balázs! Érezsz, volt egy rossz érzésem, hogy kimondtam, de nekem ide van írva a castingba, tehát hogy Juliska ezt beírta.
4: Semmi gond. Hát most már nem kell posztolnom az Instagramon, szóval.
1: Jó, bocsánat, ha én valami ott lőttem. Volt egy rossz érzésem, de mondom a castingon.
4: Semmi gond, semmi gond.
2: Boldog napja, mekkora virus volt. Na jó, igen, van, igen, hát igen. Majdnem.
1: Na, mi a helyzet, Ádám? Mi a helyzet?
4: Hát, most lett vége. Most lett vége. Ebben a pillanatban, ugye én hajnaloztam ez miatt egy kicsit, de kicsit a hatás alatt vagyok. Ez elképesztő. Ez tényleg, hogy ezt létrehozták, és hogy az MMA ide jutott, hogyha valaki 10 évvel ezelőtt nekem azt mondja, hogy a Fehérház gálájában fognak, vagy kertjében fognak gálát rendezni, akkor biztos, hogy nem hiszem, mert 10 év még New Yorkban nem volt engedélyezve az MMA. 20 évet be akarták tiltani Amerikába az egész sportot, és ideig jutott, hogy a világ egyik legnagyobb sporteseménye lett. Ez elképesztő.
1: Elképesztő, ugye ez a Karom nevezetű építmény, erről mi is beszéltünk, ezt fölépítik, majd elbontják és elviszik egy másik fesztiválra. És hát azért nem is akármilyen gála ez, hát tényleg nagy nevek érkeznek, nem? Tehát a Charles Oliveira, a Topuria, Justin Gaethje, tehát azért itt tényleg nagy nevek vannak.
4: Igen, nagy nevek, és mind a 7 meccs idő előtt lett vége. Lett meglepetés is, most a főmérkőzésen Justin Gaethje lett a bajnok. Tehát amerikai bajnok lett, senki se számított erre.
3: Megvan véve, akkor amerikai a bajnok.
4: Ez biztos, hogy nem. Ez elképesztő őszinte bunyó volt, és nem a technikásabb harcos nyert, hanem aki keményebb volt, jobban akarta, tényleg az készett, ügyileg a Topuria sokkal-sokkal technikásabb harcos, de a másik egyszerűen csak nagyobb szíve volt, jobban akarta. Biztos, hogy hatalmas tudingot adott neki az, hogy Amerikában a 250. függetlenség évfordulóján bunyózzon, képviselje a hazáját, és sikerült neki.
1: Ugye ők a Dana White-tal nagyon jobban vannak a Trump, ugye? Tehát, hogy sokszor kisegítette UFC-t, jobban vannak barátok, közben a Trump bevásárolta magát a részvényeket.
4: Ebben a TKO, a, igen. Így van, hogy a UFC-nek, a TKO Groupnak az anyavállalatnak a tulajdonában van, ami a WWE-nek is, és ugye ezt tudjuk, hogy Donald Trump a WWE-ben is szerepelt korábban, és pont ezért perelték is ezt a rendezvényt, hogy Fehérháznak nem az lenne a szerepe, hogy termeljen valami nyereséget Trump részvényeinek, és ezért perelték is ezt az eseményt, de elutasították. És Trump és Dana White barátsága tényleg nagyon régóta fent áll, és ugye ez az esemény Trump születésnapját, a 250. évfordulót Amerikának, és szerintem a barátságukat is megünnepelték ezzel.
3: De volt torta behozatal 2 meccs között? 80 gyertyával, elnök úr!
4: Ennek úrnak volt egy nagy bevonulása, ami biztosan nagyon nagyot fog menni a világba. És ugye emlékszünk a Trump kampánya alatt is, hogy Trump nagyon sok UFC rendezvényen volt ott, és ezt is használta a kampányhoz.
1: Igen, igen, meg a Dana White ugye nagyon sokszor támogatta őt, meg
4: pontosan.
1: Kisegítette, meg pénzelte a kampányt, tehát ők tényleg nagyon-nagyon jóban vannak. Mit csinálta, most akkor egy kicsit eredmények jönnek, tehát aki ezt vissza akarja nézni, az legyen óvatos, jó? Mit csinálta a Pereira, ő győzött, vagy vele mi volt? Én nem tudom nézni az
4: abban. Most néztem, igen, Pereira, leütötték a második menetben, ugye, de. Hát igazából...
1: Ő súlyt váltott, ő följebb ment, most följebb indult, fél nehéz súlyban, vagy középben?
4: Nem, most nehéz súlyban. Pereira, ugye azt tudni kell, hogy azt hiszem 37 évesen érkezett a UFC-be, ő egy kickbox legenda volt, és középsúlyban, azaz 84 kg-ban kezdte, ott bajnok lett, aztán elvesztette, aztán visszanyerte, aztán felment 93 kg-ban.
1: Följebb lépett, igen.
4: Igen, és most meg nehézsúlyban, ő lett volna az első, aki három súlycsoport bajnoka lett volna, de sajnos nem sikerült. Aha, neki.
1: Kicsit nagyobb lett az arc azért, akkor két súlycsoportot ugorva, az már azért nem menne ki
4: egy,
1: akkor.
4: Egy kicsi kappahájmas volt oldalt.
1: Te akkor technikailag nézed a bunyót azért? Vagy van neked
4: egyértelműen,
1: valami?
4: Igen? Persze, persze. Hát, én nekem érdekesség, hogy én, aki Justin Gaethje-vel, aki most megnyert, én sparringoltam is, és nem olyan jó edzésen, tehát nem olyan technikás, de tényleg akkora szíve van, annyira kemény, ez a legnagyobb skillsetje, hogy most ezzel megverte talán szerintem mondhatni a valahol legtechnikásabb harcost, aki a UFC ketrecébe lépett, mert Ilia Topuria tényleg az új generációs MMA harcos, aki mindent nagyon magas szinten tud, és mégis a másik harcos nyert, aki egy öregebb generáció, aki nem olyan képzett, és mégis ő nyert. Ez a szív győzelm szerintem.
2: Az a kérdésem van, hogy ilyenkor a bevételből jut azért az amerikai állampolgároknak szerinted, vagy ez itt teljes mértékben egy magánrendezvény?
4: Ez sajnos teljes mértékben magánrendezvény, de nem tudom, hogy mennyibe kerülhetett ezt a gálát felépíteni, de tényleg az, hogy külsőleg, külső helyszínen rendezték, ez nagyon nem szokásos volt, 45 perces késés is, sokan jelezték, hogy eső lesz, és pont is volt, egy kicsi vihar, ezért várniuk kellett egy picit. Szóval ez nagyon nagy meló lehetett.
3: De előtte volt egy közlemény egyébként, hogy nem jut az amerikai állampolgároknak, de nem az adófizetői pénzekből rendezték.
4: Nem, egyértelműen a UFC rendezte. Tehát,
1: igen, legosan Trump ezt mondja, hogy az egész a UFC állja, ugye ők előfizetésben vannak talán a Paramonttal, ott árulják a jegyeket, ott tudsz te előfizetéses alapon megnézni. Tehát

0: kertje nem erre való, de szerintem elképesztő volt, amit
1: azt látottunk.
2: Hát figyelj, a csávó mennyire el van borulva, de tényleg, hogy ezt megengedi a fejlesztő, egyébként tényleg, igen. És hogy Trump is keres magánra a dolgon, mert hogy ő meg részvényeket vásárolt, ugye, a UFC leányvállalatában, tehát hogy ő így kaszál.
0: Anyavállalatában, igen. Igen, igen. Nem tudom, hogy milyen összegben, de igen.
3: Hát biztos egyet-kettőt.
0: Sok vád ért ezzel kapcsolatban őket.
2: És mi van veled, Ádám? Oké, egy kicsit elszóltam magam, azért bocsánat, de mi van a bunyóddal? Hogy állsz most, mi történik, itthon vagy, most mész-e vissza?
0: Most itthon vagyok, nekem még egy mérkőzésem van ebben a szervezetben, valószínűleg 2027-ig van szerződésem, és aztán meglátjuk, még nem tudok semmi biztosat mondani, de nekem az én menedzserem, pont ugyanaz a menedzser, aki Justin Gaethje-nek mondjuk, ott volt most, pont nézem a közvetítés, a nyakában van Justin Gaethje, lehet, hogy máshol fogom folytatni a karrierem, erről még nem tudok nagyon semmit mondani, de nekem most kell egy nagy győzelem, az utolsó mérkőzésem sajnos nem sikerült, szóval most az a fókusz, de elsősorban most a kislányom.
1: Tudok neked egy jó ellenfelet, tudok esetleg a Balástól megverni.
0: Én benne lennék.
1: Figyelj, most a magasztak feszültség.
0: Parlamenti gálán megcsinálhatjuk.
1: Az országház előtt, ahogy összeverrek téged, Balázs, nem akarod?
2: Nem, én már a gyerekemet küldöm, inkább Benit beküldöm. Azt tudom, hogy néha ott van ő is, meg találkozhattok.
0: Így van, mi találkoztunk, igen.
2: Viszont azt mondják, Benivel, hogy egy helyen edzetek.
1: Ahol érdemesen, az Babót. Babóton egy MMA.
3: Babót vegye meg az MMA. Ez az.
1: Tessék, így van, szerintem is Babót MMA.
2: Igen, ezt állára biztos, hogy van egy fesztivál Babóton, nem tudjuk, hogy honnan, miképpen, de elképesztő line-upot raknak össze, és évről évre fejlődnek. Figyelj, itt valaki kérdezi, hogy McGregorra mi a helyzet? Ez az 5 éve ígért visszatérés jön, nem jön, lesz ebből valami, ez csak PR?
0: Most érkezik majd a másik nagy UFC rendezvény, ez a International Fight Week, azt hiszem júliusban, és úgy néz ki, hogy Conor McGregor is visszatér. De igen, és pont akkor jelentették be ezt a hírt, amikor a Netflix rendezett MMA gálát, szóval nagyon-nagyon-nagyon okosan halad előre a UFC. Elképesztő, ahova jutottak, tényleg azt mondják, hogy talán ez a második Super Bowl, amit most is rendeztek a Fehérház gáláján, tehát hogy olyan nézettséget remélnek. Én nem gondolom, de 20 év alatt ahová jutott, vagy 30 év alatt ahová jutott a MMA, meg a UFC, az elképesztő, mindenkiről beszél.
2: Hát a Conor McGregor visszatérésed az nagyjából azóta lebegtetik, mióta ő nyugdíjba vonult, hogy visszajön.
0: Hát már elég régóta.
2: Igen.
0: Akkor hiszem el, ha látom.
2: Akkor már tényleg csak a Khabibnak kell visszatérni, és akkor mindenki visszajött, aki számított ebben a sportban.
0: Hát annál nagyobb meccset nem lehet rendezni soha, mint ami, ha megrendeznének egy Conor Khabib visszavágót, akkor az mindenféle rekordot megdöntene. Igen.
2: Én mindig mondom a Beninek, bár ő sokkal jobban érte ez meg a Noel is, hogy szerintem a minden idők meccse volt a Khabib Conor. Tehát, hogy az valami olyan történet volt, és két olyan sztori fortott össze, hogy azóta se láttunk ilyet. Ugye ezt
0: szerintem is
2: szeretett.
0: Nem is fogunk.
2: Tehát az
0: a két, nem is fogunk.
2: Az
0: a Conor McGregor egy is megismerhetetlen, és szerintem a Khabib is Conornak köszönhető. Ha Conor nem lett volna, akkor ez az egész dagesztáni vonal nem lett volna olyan, amilyen most. Minden Conornak köszönhető, és Conor egy is megismételhetetlen szerintem.
2: Igen, elképesztő volt.
1: Viszont
2: ez.
1: Egy kocsmában, ha találkoztak, simán összever.
2: Nem akarnék a Conorral összeakadni, se a Khabibbal. Egyikőjükkel se nagyon nem nagyon valószínű, hogy győztesen jössz ki ebből. Ádám, vigyázz magadra, örülök, hogy beszéltünk, és hát reméljük, akkor a bunyód minél előbb összejön. Mi azért nagyon
0: drukkolunk. Köszönöm szépen.
2: Menjen a bunyó. Köszi, hogy beszéltünk, és akkor jó magánéletezés, csak így finoman mondom. Még egyszer nem mondom, hát valaki nem hallotta az elejét, nagyon drukkolunk, jó?
0: Köszönöm szépen.
2: Ciao. Tartson neked titkot a sebesség. Nem tudtam, gyerekek. Bocsánat, hát a megérzésem és a rutinom súgta, hogy ezt nem biztos, de hát mondom akkor.
3: De ha már ott vagy, akkor csak elmondod.
2: Csak gratulálunk ehhez a kis gyermekágyáshoz.
1: Nem azért van a megérzés, hogy felüljük a racionalitással? Hát dehogy nem.
2: Igen. Most kapcsoltam, de nem a trollfocit hívtátok?
3: Nem.
2: Az Ádám azért egy kicsit jobban ért a bunyóhoz.
1: Nálunk miért nincsenek ilyen verekedések?
2: Hát, ez egy jó kérdés. Van MMA meg minden, de nyilván ilyen szintű bunyók azért nálunk nincsenek. De Babótra az MMA gyerekek. Hát innen egy ugrásra vagyunk. Dana White-nak el kell mondani, hogy jöjjön Babótra.
1: Jelenleg a Blahán vannak az ilyen szintű verekedések, de amúgy egy.
2: Igen. El kell mondani a Dana White-nak, hogy hozzá Babót. Ahogy Babót fejlődik, itt 7 évvel a UFC gálát rendeznek.
1: Nekem nagyon csalódás volt. Rákeresem Dana White-ra.

0: És kiderült, hogy ez nem egy szexi nő, hanem egy kopasz faszi.
1: Igen, Dana White, ez hogy... nagyjából úgy néz ki, mint a Joe Rogan testvére lenne. Egy kopasz faszi, és az ő kezében van minden sportoló, és mindenki a UFC-nél hatalmas nagy befolyással.
0: Akkor ezzel nem találkoztunk soha.
2: Akkor babót vegye meg Dana White-ot. Kész, akkor miénk az egész.
1: A UFC gálát babótra, ez lesz a 2025-es évünk.
0: Milyen arcod, a karom megjelenne babót adni?
1: Sírnék, figyelj. Még elhozzák a Charles Oliveirát, vagy a topulját, azonnal megnéznénk. Na jövő mindjárt egy perc, pontosan 7:30 itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható subsettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
3: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Találkozik két zenész.
10: Rögtön láttam rajtad, hogy nem egy sima fiú bandás csávó vagy.
11: Te meg túl jó vagy mulató zenésznek.
9: Az egyik sztár, a másik lúzer.
12: Ez az én dalom, én írtam.
13: Szerinted olyan könnyű slágert csinálni egy dalból?
9: Paul Rudd, Nick Jonas. Életem legjobb száma a mozikban.
14: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
0: Reklámot hallottak.
15: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
16: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
17: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Auto City Cupra Pécs. Pécs, Budai Vám, Sról József út 3.
18: Ahol a nyár nem csak elkezdődik, hanem berobban. Idén a Zalakarosi fürdő a legforróbb találkozóhely. Napsütés, strand, élmények és felejthetetlen koncertek. Július 5-én érkezik K. Kevin, hogy felrobbantsa a színpadot. Július 9-én pedig a felejthetetlen buli hangulatról gondoskodik. Cosmix, napközben csobbanás, este hatalmas koncertélmény. Zalakarosi fürdő. Itt a nyár igazán életre kell.
19: Esküvőre, ballagásra készülsz? Legyen az öltönyöd is emlékezetes! Prémium öltönyök és kiegészítők a Manzetti Suit & More üzletében. Pécs Irgalmasok utcája 26. Manzetti. Amikor számít a megjelenés.
12: Ismered az aranycipó pékséget? Most saját aranycipó pékséged lehet. Csatlakozz az aranycipó franchisehoz, mert nem csak egy márkát, hanem egy működő vállalkozási rendszert kapsz. Partnereket keresünk Közép-Magyarországon. Érdekel? Részletek az aranycipó.hu franchise oldalán. Csatlakozz az aranycipóhoz.
20: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
21: A Pad Thai Wok bár végre Pécsre is megérkezett. Ázsiai ízek várnak végtelen variációban, az Árkádban. A pécsi életérzéshez mostantól a Pad Thai is hozzátartozik. Ugorj be hozzánk és találd meg kedvenc összeállításodat friss alapanyagokból, saját ízlésed szerint.
18: Rádió 1. Miért szeretitek egyre többen

0: akkor Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Középkori sírokra bukkantak Pécs belvárosában, Kevés Baranyában a Kutyás strand, hamarosan megnyitja kapuit a Villányi Rozé Fesztivál. Középkori sírokra bukkantak a régészek Pécs belvárosában. Fémkeresővel, lapáttal, ecsetekkel dolgoznak a régészek a Felső Balokány és a Farkas István utca sarkán. Egy építkezés során a kötelező szakhatósági vizsgálatoknál derült ki, hogy a modern építkezések mellett a múlt örökségét is meg kell menteni. A Janus Pannonius Múzeum régészei körülbelül egy hónapja dolgoznak a területen, melynek során kiderült, hogy középkori sírokra bukkantak. Horváth Patrícia, a múzeum régésze a Pécs TV-nek azt mondta, folyamatosan zajlik a munka, 11 középkori sírt találtak, ami a területhez köthető. Megtalálták az ékszereket, használati tárgyakat is, amely támpontokat adhat a kutatóknak. Nő a szám a hazánkban a kutyás strandoknak, de a kínálat még mindig elmarad a kereslettől. Jelenleg országosan 21 hivatalos kutyabarát strand és fürdőhely működik. Egyébként Magyarországon már minden harmadik háztartásban él egy kutya. Baranyában továbbra is korlátozottak a lehetőségek. A legismertebb kutyástrand még mindig a Pécsi Hírdi, de sokan választják az Orfűi tót is. Július 10-én és 11-én rendezik meg idén a Villányi Rozé Fesztivált. A hazai borfesztiválok egyik legnépszerűbb nyári eseményéről van szó. A kétnapos rendezvény több ezer látogatót vár a Villányi borvidék szívében, ahol a rozéborok, a gasztronómia és a koncertek kerülnek majd a középpontba. A szervezők fiatalos, lendületes programkínálattal készülnek. Június 16-án Pécsre érkezik a Loop társulat, James Frizz darabját mutatják be, mely az online világ sötét oldaláról szól, Lengyel Tamással, Grillusz Dorkával, Váradi Gergellyel és Trill Beatrixszal. A napokban elkészült az új siklósi körforgalom, így visszaáll a korábbi közlekedési rend, megszűnik a forgalmi rendváltozás a Zombori utcában és megszűnik a Gyűdi út teljes lezárása is. A buszok közlekedése is visszaáll az építkezés előtt megszokott menetrendbe június 15-től. Jó utat kívánok a Rádió 1-jel! Ma délután 20 és 26 fok közé melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Baranyában 22-24 fok várható, de továbbra se tegyük el az esernyőt, hiszen záporok előfordulhatnak. A szél megélénkül, közel 30 km/órás lesz az ereje, tehát nem várható viharos erősségű szél. Este csökken a csapadékhajlam, és 17-18 fok lesz vételkörzetünkben. Holnap 13 fokra ébredünk, délután 26 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Rádió 1!

0: legyen!
1: 3-4-8 lesz pontosan. 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Tatabánya, Vértesszőlős, M1-es autópálya, lefelhajtónál sok rendőr szondáztat minden sávban, emiatt torlódási alakulóban. Barbie, drága vagy, köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. Ezt a zenét hallva érzem a szabadság illatát, tengerpart, koktélok, stb. Szabika. Egyébként tényleg jó hangulata van ennek a zenék. Ilyen egy dallam megy végig, bambuléo, meg egy ütem és egy sor. De na, igen, ez egy ilyen hangulatos kis zene, igen. Lélekben valahol Gran Canárián voltam egy koktéllal a kezemben, aztán kinéztem az irodából az esős főútra, és majdnem le is ugrottam, inkább írja egy másik hallgatók. De tényleg jó ez a dal, ezt valahogy mi is szeretjük. Erre most én is úgy felkaptam a fejem, hogy ez milyen dal, mert ez többször ment már nálunk. De szerethető. Na, gyerekek, viszont nem tudom, hogy láttátok-e, hát azért erről pár mondatot beszéljünk, mert elfoghatatlan, ami történt. Néztétek ezt a braziliai bungee jumpikos történetet? Vágtátok, hogy mi történt?
2: És felkerült a netre az összes olyan videó, amikor tehát a teljes ugrás fent van gyakorlatilag.
1: Fent van a neten, hogy ez egy Brazíliában, egy Limérában található kis község, egy 21 éves nő, ami nem is, hát tulajdonképpen nem is bungee jumping, hanem egy ilyen rope jump nevezetű ugrás. És azt látod, hogy hát felfoghatod, amit látsz. Ugye azt nézed, hogy az ugrás szervező csapat ez fölemeli az egyenként a delikvenseket, és kétféleképpen választhatod te, hogy ugrasz rá. Vagy leugrasz magadtól, vagy pedig ők fölemelnek, kivisznek az emelvény szélére, és hát tulajdonképpen így beledobnak a semmibe. Ugye? Ez történik valójában. Na most a videón az látszik, hogy ők fölemelnek egy 21 éves nőt a fejük fölé, és elindulnak vele a szakadék felé, vagy a hát ennek a ugró platformnak a vége felé. És azt látod, ami nem hiszed a szemednek, ugye ott van a videó, hogy nincs a nőn rajta a kötél. És ezek ledobják. Rengeteg videó van most már előről, hátulról, oldalról. Ketten dobják le a nőt, és hárman küldik, rajta van kötél.
2: Hárman nézik. Ahogy ez történik, és senki nem szól egy büdös szót sem.
3: És na, itt a kötél összetekerve. És senkinek fel nem tűnik föl a lábát fogó csávónak.
2: És
3: hogy?
2: És csípőredett kézzel nézi, ahogy a semmiben eltűnik ez a nő.
1: Na most várjál, megnézem több videót, és hogy üvöltöznek nekik közben, hogy emberek, a kötél, ugye elsétálnak vele a híd széléhez, és ledobják, a mélybe dobják. A háttérből többen kiabálni kezdenek, észreveszik, hogy a biztonsági kötél ugye magán az ugró platformon maradt, és hát nem rögzítették a nőt a kötélhez, az ugrás előtt.
2: Ez nagyon vékony ez a kötél, az a kötél egyáltalán?
1: Ez az a kötél, igen, de itt van egy csomó olyan felvétel, amikor van rajta kötél, ott neki ott a bal oldalán ott lóg a kötél, tehát ez nem ugyanaz az ugrás, ott a kötél, látod?
2: Aha, igen, de az a fickón van.
1: Szerintem ez az ugrás, igen. Itt. És ledobják kötél nélkül.
3: De ott van egy kötél, itt van, látod? Itt elől.
1: Igen.
3: Ezt kellett volna, hogy rákötve legyen a szerencsétlen lányra.
1: De ez se tűnik ilyen vastagnak, ugye ez nem klasszik bungee jumping, ez egy ilyen hinta jellegű, ilyen swinging jellegű dolog, itt nem ránt vissza a kötél, hanem ledobnak, és te szépen kilengesz valahogy, és hát ilyen félig meddig bungee, félig meddig ugye ez ilyen hinta jellegű. A nő kiírta egyébként a posztjára az ugrás előtt, hogy ki volt az az őrült, aki hagyta, hogy leugorjak egy hídról, írta az ő saját bejegyzésében, pár órával később pedig ledobták kötél nélkül. Kiderült, hogy 6 embert előállítottak, 3 oktatót őrizetbe vettek, nem tudtak egyértelmű magyarázatot adni arra, hogy kinek kellett volna rögzíteni a kötelet, nem tudták, hogy miért nem ellenőrizték, és azt se tudták, hogy miért nem vették észre, hogy nincs rajta kötél. Hát valószínűleg csatton voltak mindennel.
2: Azt akartam, hogy mindenki be volt tépve rettenetesen. Nézzek a srácnak a testtartását, ahogy van, hogy ő teljesen már. Tehát nem fókuszáltad.
3: Hát meg nézd meg, hogy ahogy eldobják a nőt, reakció nélkül
2: igen,
3: állnak.
2: Igen.
3: Tehát
2: igen.
3: Még ott sincs, hogy megfogod a fejed, hogy úristen, mekkora hülye vagyok.
1: Igen,
3: ott állnak,
1: semmi nem látszik rajtuk. Kiderült egyébként, hogy 11 000 forintot kérnek az ugrásért, de hogy nekik ezen a hídon nem volt engedélyük, és tehát nem is végezhettek volna ilyen ugrást, elmenekültek a kihallgatás elől, és valahol később találták meg az alkalmazottakat bujkálva. Gondold el, hogy eleve Brazíliában valahol sétálgatsz. Tehát, hogy nem is nagyon vállalkoznál arra, hogy leugorjál ilyen körülmények között. Ránézel arra a hídra, az emberekre, a kötélre, azt mondta, hogy biztos, hogy nem itt akarok bungee jumpingolni, vagy swingezni, vagy bármi. Hát de hogy a nő se vette észre, hogy nincs rajta kötél.
3: Igen,
1: nem akarom őt hibáztatni.
3: Igen, meg nem is tudjuk hibáztatni. Szerintem akkora parában vagy ebben a teljesen pillanatban, nem tudom, hogy ugrott-e. Igen, egy ilyen hipnotikus állapotban, nem tudom, hogy előtte ő már ugrott-e vagy sem.
1: Na, de ennek van azért egy becsatolása. Belépsz egy beülőbe, fölveszed a beülőt.
2: Életedben nem csináltál még ilyet.
3: Akkor fogalmad nincs, de a beülőbe ő beszállt. Azt fölhúzták, és ott én azt gondolnám, hogy azon már rajta van a kötél, érted?
1: Aha.
3: És simán hagynám magam, mert akkora stresszben
1: vagy. Te vagy az adrenalinnal, igen.
3: Beülsz a beülőbe, azt meghúzzák rajtad, azt gondolt, hogy kész, rendben vagyok, ott van a kötél a végén, gyerünk.
1: Igen,
3: csak ez nem volt.
1: És kiabálnak nekik, hogy a kötél emberek, a kötél, ők emelik a csajt a fejük fölé, ketten, a harmadik elindítja, és elindulnak vele a hídnak a végéhez. Ugye, vagy ennek az ugró platform, ezek ilyen pillérek, amik így belógnak a hídról. És mind is bedob, és ledobják a semmibe. Hát figyelj, én ilyet még nem láttam. Életemben nem láttam. És utána állnak, és itt néznek, hogy aha, hát nem volt rajta kötél, ja, ez tényleg durva. És utána abba a pillanatban elmenekültek a helyszínről. Valószínűleg szét voltak kábítószerezve. Tehát, hogy ezt normális ember nem így csinálja. Hoztál hat alkalmazottat, kifizetted nekik az óránkénti $3, teljesen csőhülyék voltak, semmi engedélyed nem volt rá, jöttek a turisták, és aztán egyszer csak izért ledobtak. Tehát felfoghatatlan tényleg. Nagyon megrázó a videó.
2: Nagyon, és
1: ilyet még nem láttam.
2: 21 éves, ez gyakorlatilag egy tínédzser még, tehát ez nagyon-nagyon fiatal. És gondolom, hogy ez egy ilyen nagy nyaralás volt, nagyon jól akarta érezni magát, de figyelj, egyszerűen az van, hogy ahogy nézem a hátát ennek a fickónak, aki egy csípőre teszi a kezét, mint a ledobták a szikláról.
1: Figyelj, csípőre teszi a kezét, és azt hallott, hogy magák a szemtanúk, akik ott vannak, kiabálnak, hogy nincs kötél, nincs, és nem állnak meg, mennek, sétálnak vele a híthoz. Tehát olyan, mintha valamilyen áldozati szertartás lenne, az egész teljesen bizarr.
2: A szervezők azt levideózza, úgyhogy egészen a puffanásig, figyelj.
1: Levideózták. Azt nem tudom, hogy a videó készítőjének feltűnte, hogy nincs kötél, és ő azért kezdte el videózni, vagy és beledobják a semmibe.
2: Hát, egyedül voltam, vagy barátokkal?
1: Nem, ő barátokkal volt. Ő barátokkal volt. Figyeljetek, ilyeneket nem, szóval, hogy nem tudom, honnan tudod eldönteni, hogy jó helyen ugrasz-e, vagy nem.
2: Szerintem honnan tudod eldönteni, hogy ki van írva, hogy lehet ugrani, akkor ez szar hely, és akkor ne ugorj le. De annyira fölöslegesnek tartom a bungee jumpingot, de annyira, hogy
1: nem ugranál le?
2: Figyelj, nem tudod, hogy milyen a fizikai állapotod, mert senki nem megy előtte egy gerincgyógyászhoz, vagy egy MR-re, vagy egy nem tudom micsoda. Egy rettenetes erővel megrántanak gyakorlatilag, tehát bokádnál fogva, vagy csípő, nem? Bokánál nem?
1: Hát van, amikor a csípőhöz kötik, bokához kötik a bungee-t, igen, a visszarántós kötél, az bokára van kötve, igen.
2: Tehát, hogy nem tudod, hogy milyen az érrendszered, nem tudod, hogy mi van tényleg a felszín alatt. Szerintem ez egy olyan indokolatlan stressz, egy nagyon pici, egy ilyen pillanatért, ami biztos szuper jó érzés. Bár gondolom már, a dizájner drogok ugyanezt tudják, de mindegy, nem ez a lényeg, hogy ellenőrzik körülmények között. Nem, soha ne drogozzatok. Nem, de hogy a lényeg, hogy szerintem ez teljes, tehát annyira felesleges.
3: És akkor még a szervezeteden kívül ott van az emberi tényező, ami itt bejött sajnos.
2: Tehát három ember volt, és mind a három.
1: Ott a kötél minősége.
3: Ott a kötél állapota, hogy biztos vagyok benne, hogy ezeket ellenőrzik, meg van szakító szilárdság, meg minden. De most hogy ellen? Minden reggel három ember így meghúzgálja. Ó, ez
1: elvileg
3: még jó
1: ezeknél
3: lesz.
1: A köteleknél ugye ugrószám van, és biztosítva van, hogy te mondjuk a 11 000-nél lenne bajba, de 8 000-nél neked mondjuk cserélni kell. Aha. Ez nem biztos, hogy reális szám, de ugye az ugrásszámot kell neked.
2: Hát ez a három fél ember biztos aztán rengeteget számolt.
1: Számolták, hogy komoly cégek azt mondják, hogy ez a kötél, ez 11 000 ugrás simán, de 8 000-nél már bőven elő van írva a csere, hogy neked ezt cserélned kell. Tényleg egyébként egészen durva, hogy mennyi mindenbe kell ott megbíznod. Tehát, hogy a technikai személyzetbe, a kötélbe. Na de ezen a helyen, ahogy ez kinéz ez a hegy, ahogy kinéz az a híd, ahogy ezek az emberek ott állnak, hát az egészen látszik, hogy ez valami ilyen két szakmunkás gyorsan kitelepült egy hídra, és dobál le mindenkit. Felfoghatatlan, ahogy ez kinéz, kifeszítve egy zászlót,
3: egy
1: mint a cégnek a hirdetésén.
3: Igen, molinó.
1: Hát egy ilyen rossz molinót, érted? Te turistaként nincs az Isten, hogy te itt leugorjál. Tehát azonnal megszólal egy ilyen hang, nem, hogy jaj.
2: És hát ki vannak biztosítva? Ez a legdurább. Tehát, hogy a három fickó ki van biztosítva?
3: Mégiscsak kisétálnak
2: hát
3: erre a peremre.
2: Hát ez elég veszélyes ez a perem, ugye? Igen, de tehát, hogy ez nagyon kemény.
1: Igen, teljesen, tényleg megdöbbentő egyébként. De ilyen balesetekként volt már Magyarországon is, szakadt le kosár, szakadt el kötél, tehát ez megtörténik. Siófokon is volt valami komoly baleset, úgyhogy
2: Én, amit a legdurrább, amit bevállaltam, az a Práterben, ugye ott Ausztriában van ez a nagyon durva vidámpark, és ott van a Kugel nevű cucc, amikor egy ilyen hajlított fémvázban, egy ilyen golyó, tehát a 4 vagy 5 ilyen, tehát ilyen vastag fém, nem tudom mi, ez ilyen csőből csináltak egy golyót, és ez két oldalt, két bungee jumping kötélre kilövik 100 méterre. Na, abba beültem.
1: Ja, hogy ilyen kabinon befölülnek. Beültél?
2: Úgy kabin, hogy egy ilyen izé van, mert egy ilyen ülés van, és akkor körülötte van ez a hajlított. Nem önszántamból ültem.
1: Ne csinálj!
3: Ittas volt a kisasszony?
2: Hanem N. Lilla osztálytársamnak a bulingolására ültem be, és együtt beültünk pontosabban, van róla videó is. Én szüntelenül káromkodok, ő pedig csukott szemmel sikít, de a lényeg, hogy beültem, igen, és ez is, tehát ez nagyon durva volt, de abban a hitben ültem be, hogy egyrészt benne vagyok ebbe a fémgolyóba.
3: Az megvéd.
2: Az biztos, hogy meghalok, de legalább egy helyen találnak meg. A másik pedig az, hogy két gumikötél van, nem egy.
1: Hogy két oldalról vagy leveszítve.
3: Hogyha az egyik szakad, akkor a másik még
1: és
3: mindig.
1: És hogy felhúzzák a két kötelet, igen. És utána téged kilőnek.
2: Igen, és ez a gumikötél, ez oda, ilyen vastag, ilyen 10 centi vastag, ilyen óriási tudsz. És hogy valószínűleg, hogy nem voltam tisztában a fizika törvényeivel annyira, mint most, és akkor...
3: Beülnél még egyszer?
2: Abba beülnék, amúgy, mert akkor egyszer nem haltam meg, úgyhogy
1: Ez a katapult, az a neve, nem? Igen. Nem van egy kabin, megfeszítik két oldalt a kötelet, és kilövik a kabint. És forog a kabin, ugye még jó esetben egy pöröksz így maga tengelye körül.
2: Nem emlékszem.
1: Nem pördültél át?
2: Nem emlékszem.
3: A saját hányásod a szemedbe folyt.
1: Én nem szerintem, vannak ilyen elájulós videók, hogy ülnek benne, és ugye azok vannak rögzítve, hogy elájul, összeállja magát, apuka a gyerekkel, gyerek kicsekkolt, tehát simán elájulnak.
2: Nem, annyi lilák is hatalmas mellei voltam, hogy nekem annyi, hogy az arcukba tolta, hogy nagyon durva a gravitációs lépcső. De ennyit.
1: Megfulladt a barátja, megfulladt a saját mellébe. Igen. Hát gyerekek, legyetek nagyon óvatosak ezekkel, tényleg. Szóval jó kérdés, hogy ér ennyit. Valószínűleg az élmény nagyon nagy, de nem tudom. Nem biztos,
3: mi alapján tudsz dönteni? Tehát, hogy velük igen, velük meg nem.
1: Hát Ázsiában szerintem nagyon nehezen, Dél-Amerikában nagyon nehezen, tehát ez például európai cégek szerintem olyan szabványok vannak, olyan minőségellenőrzés van, annyira szigorúak a törvények, ahol nem bungee-znék, az mondjuk Ázsia. Tehát Dél-Amerikában se. Nagyon nehezen. Tehát, hogy szerintem teljesen mások a minőségbiztosítási
3: törvények. Főleg, hogyha van valami a szájában a csávónak, akkor hagyjátok ki.
1: Azt gondolom, hogy nem ugyanúgy számolják az ugrásokat, mint ahogy Európában ez mondjuk a szabványnál elő van írva, hogy mikor cserélsz kötelet, meg hogy cserélsz kötelet. Nem nagyon vállalkozzék rá.
2: Nem meg az igazság, hogyha ezt a fajta adrenalint kívánod, akkor miért nem mész, akkor tényleg egy ilyen repülős dologra, tudod, mint amikor leengednek egy ilyen ejtőernyő, vagy húznak egy motorcsónak után, vagy tehát, hogy a maga a zuhanás, okay. az hogyan?
1: Jó, hogy mondom, hogy Ázsiában nem mennék el, most voltam, hogy nem olyan régen Fülöp-szigeteken, a dzsungel fölött úgy kanopizol, hogy az egyik leghosszabb kanopi pálya van, két ilyen, nem tudom, kokalevelre trágó csávó így beköt, befekszel így előre, felemelik a lábadat, rögzítenek, és hason csúszol úgy, hogy hárman csúsztok egymás mellett, az őserdő felett 50 méterre, egy ilyen 3 kilométeres kanopi pályán. Úgyhogy csávó... Persze.
3: Ja, jó van.
2: Az
1: persze, lecsúsztam.
3: Jó, tehát Ázsiában nem csinálunk ilyeneket, kivéve.
1: A Fülöp-szigeteken, mert ott ez a mucsácsú, ez nagyon meggyőző.
2: Nem néztem volna az arcát, hogy én beállok a sorba. Kicsit megnyújt ez a kötél, hogy...
1: Unatkozva így befektet, így előre lők, hogy feküdjél már előre, kalapba van, közben issza ezt a nem tudom milyen mateteáját, valamit ott bingizik a hátadon, és akkor elhangzik egy síp szó, akkor így belök. És a másik oldalon meg készülnek téged elkapni úgy, hogy olyan gyorsan mész, hogy nem tudod, hogy hogy fogsz megállni, aztán kiderül, hogy van egy fékező rendszerük, ami azért téged megállít, mire leszednek, nem vagy nyugodt. De ha már ott voltunk, hát akkor már le kell lecsúszni.
3: Ittunk is valamit, hogy ne, menjünk át!
1: Akkor már lecsúszol, tehát akkor már nincs mentség, igen.
2: Én mondjuk a libegőre sem vennék felülni, csak ennyit mondok neked.
1: Na, most felújították.
2: Majd néztem, és az van, hogy egy pont olyan, mint hogy egy válfa ráakaszkodna, tudod, egy drótra.
1: Igen, egy ilyen drót rá teszik,
2: ponton,
1: igen.
2: Egy ponton tart, és nem tudom elkezdeni, hogy én beülök, mert menni belül a lányom, hogy akkor az hogyan lesz kiegyensúlyozott.
1: Igen. Hát lehet, hogy másik oldalon szólnak, hogy...
2: Elnézést!
1: Ajj!
2: Kisasszonyka!
1: Menet, állj!
2: Vagy mi van akkor?
1: Fölszólnak fönt a izé.
2: Igen.
1: János, egynél szedjétek le.
2: Darabos a mozgása ennek. Hogy van ez?
1: Ja, kemény gyerekek. Úgyhogy tényleg vigyázzatok. Kérdezi valaki, hogy meghalt a nő? Hát, 40 méterről sajnos. Megpróbáltak újra érezteni, nyilván tragédia a történet. Úgyhogy tényleg durva videó. Baleset a gyorsforgalmin a Kökinél, vecsés felé vezető oldalon. Zöld fefekült ezt nekünk. Köszönjük szépen, ez most egészen friss. 3 perc van pontosan. 8 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat, gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék hajója kifut.

0: kártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26 péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari séf exkluzív grillkolbász, a Summersby és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: A Rádió egy bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Well, hello!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-el.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
6: Buongiorno!
7: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
8: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Hell Ice Coffee Latte 299 forint, törzsvásárlóknak a Karaván őrölt pörkölt kávé 1399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
9: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
13: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
12: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
14: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezménnyára teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
15: Notino.
16: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
17: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Buongiorno!
7: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel.
18: A tájékoztatás nem teljes körű. FX Autóház Pécs, Siklósi út 70.
19: Vőlegény vagy, ballagni fogsz. A Manzetti Suit & More üzletében mindent megtalálsz. Esküvői és bizniszöltönyök, ingek, cipők, széles választéka. Pécs, Irgalmasok utcája 26. Manzetti, öltöny, ami megkülönböztet.
14: Cotton Club Singers, Hofi 90. Június 17-én Pécsen, a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, személyesen Pécsen, a Turinfortban, illetve a Zsolnai pénztáraiban.
15: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
20: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Auto City Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sról József út 3.
21: Június 19-én a Káptalan Kert színpadán Kökény Attila és Rakoncai Viktor. A legnagyobb slágerek, mediterrán hangulat, közös éneklés és egy felejthetetlen nyáresti koncert vár. Kökény Attila és Rakoncai Viktor. Június 19-e Pécs, Káptalan Kert. Jegyek gag.jegy.hu.
22: Hallottátok? A Dom Pepe megnyitotta Pécset első beülős éttermé. Óriási pizza választék mellett magyar és nemzetközi ízekkel, finom édességekkel várunk. Dom Pepe. Egy étlap, ezernyi opció. dompepe.hu

0: Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottál.
0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ismét megszervezik a Pécsi Nyári Színházat. Újra lesz tánc találkozó. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Baranya vármegyében. 10 produkciót, vígjátékokat, bábelőadásokat, zenés játékokat láthat a Pécsi Nyári Színház közönsége július 10-e és 28-a között. A Káptalan kert szabadtéri színpada lesz a helyszín, mely júliusban 6 estén át várja a felnőtt közönséget, minden alkalommal este 8-tól. Elsőként július 8-án Paolo Genovese Vedd fel, ha mered című vígjátéka várja a közönséget a Pesti Művész Színház előadásában, Márton András rendezésében, de műsoron szerepel az Anyád kínja, az Orfeum Színház vígjátéka. Érkezik a Rátonyi Róbert Színház is, a Nagymamával, majd a Pécsi Nemzeti Színház előadásában lehet megtekinteni majd Ray Cooney legendás vígjátékát, a Páratlan párost is. Jubilál. 20. alkalommal várja a közönséget a Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó, amelyet szeptember 10-e és 14-e között rendeznek meg a Pécsi Nemzeti Színházban. Az ötnapos jubileumi fesztivál a kortárs tánc, a táncszínház és a néptánc legizgalmasabb hazai előadóit és társulatait vonultatja majd fel, hívják-várják a táncbarátokat. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom. Budapesten és további 10 közöttük Baranya vármegyében oldották fel a tilalmat, 6 vármegyében azonban ez továbbra is érvényben maradt, közölte Nébi. A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanság következménye, ezért arra kérik a lakosságot, hogy továbbra is körültekintően járjanak el, különösen erdők közelében és száraz növényzet környezetében. Június 18-án folytatódik a Metronom Jazz Club Pécsett. A legendás jazzbőgő és basszusgitár művész Egri János idén 60 éves. Ez alkalomból tartja meg most koncertjét. Az 57-es főúton az M6-os autópálya csomópontja közelében a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki. A 30-as kilométernél alkalmanként rövid időre meg is állíthatják a forgalmat. A 6-os út Szigetvári szakaszán aszfaltoznak, mindkét irányban félpályás útlezárásra kell számítani. Jó utat kívánok a Rádió 1-gyel! A déli megyékről is fokozatosan lehúzódik ma már a front vastagabb felhőzete. Ezt követően a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátásunk. Szorványosan továbbra is előfordulhat zápor, zivatar, érintett Baranya is. A nyugati szelet olykor erős lökések kísérik. Vételkörzetünkben délután 22-24 fok valószínű, közepesen felhőségbolt mellett pár órára kisüt majd a nap is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy. Rádió

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter! Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Itt vagyunk gyerekek, 8 óra után, 13 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Eszter, hello Feri,
2: hello.
1: És jövő hét pénteken hajózunk, erről meséljünk azért két mondatot, hogy...
3: Yes.
1: Tudunk már adatokat? Tudunk már...
4: Hány csomós lesz a szél?
1: Hány, milyen időjárás lesz? Hol lesznek a sirályok? Mi történik? Mikor indul a komp? Honnan
4: sorba
1: indul a kikötő?
4: Sorba a lamantinokat.
1: Igen, jönnek a lamantinok, komp indul 7 óra 00, 6 óra 30 és 7 óra között felszállás, és gyerekek, sok 100 000 forint nyeremény, jó kis hajózás. Maradj lent. 3-4-10-re érünk vissza ugye a kikötőbe, és Zamárdiból indulunk.
4: Miért lett azt leírva azt a mondatot, hogy kolbászevő verseny szavakkal?
1: Mert te már a játékokat is olvasod, hogy mi lesz ott, mert hogy vannak nekünk a Nádudvari, meg a DM, meg a Summersby. Figyeljetek, mi nem tudunk úgy kimenni, kitelepülni, hogy ne legyen legalább 3 szponzorunk, és sok 100 000 nyereményünk, és rengeteg telihűtő, Summersby üdítőnk, 100 000 forintos DM kártyánk, Kamado grill sütőnk, ezeket visszük föl a hajóra, és hát tele vagyunk fellépőkkel, tele vagyunk sztárvendégekkel.
2: Így van, de jöjjenek előbb a részletek! Attól, mivel ott vagyunk, fél héttől jöhettek fel a hajóra. 7-kor indulunk. Tihanyban kikötés, ki lehet
1: szállni. Azt nem értjük azt a kikötést, de kössünk ki, se beszállni nem tudtok, mert nem száll le senki, és valószínűleg teltház lesz, de azért megállunk egy kicsit Tihanyban. Szokásos mód, és a BSV zenekart visszük most magunkkal.
4: Egy levendulás fajlaltot azért nyalogassatok el.
1: Tényleg.
2: Ha hoz valaki.
4: Igen.
2: Reggel 7-kor BSV és... Metzger Viki
1: és a BSV, ugye már volt Velhellónk, volt Valmarunk, volt Halott pénzünk, volt Follow the Flow-nk, tehát hogy tényleg végigmentünk a nagyokon, és most a BSV-vel hát egy fiatalítunk egy kicsit, őkét is nagyon szeretjük, nagyon kedveljük, úgyhogy ők jönnek majd velünk a hajózásra jövő hét péntek. Jó, onnan indulunk a szokásos kikötőből.
2: Így van, és a szokásos magas szintű kiművelt játékokat fogjuk majd játszani.
1: Hát
2: óriási, hogy hívják, brainstorm mingok voltak.
1: Hatalmas.
2: Tudjátok, hogy nagyon-nagyon nagy erőt teszünk minden egyes játékunkba.
4: És soha nem láttam kapcsit kiabálni, mondom nektek. Akkor emlékeztek el?
5: Mindenki rá figyeljen, nem figyeltek rá.
1: Ott le lettünk szúrva, igen. Nagyon le lettünk szúrva.
4: És az a másik nagyon fontos tényező van még, hogy az időjárás nem fogja elrontani ezt a bulit, ugyanis be van fedve a komp. És most Balázs befette a tekintetét.
2: Ez egy fedett komp,
4: igen.
1: Hajjajjaj, de miért fedett a komp?
2: Mert ez egy ilyen komp, nem tudták lebontani a tetejét miattunk.
1: Ja, várj, mert nem még a régi ilyen, de az új komppal megyünk megint.
4: Igen, az ilyen fedett, úgyhogy bent is tudtok majd mulatozni, hogy majd fúj az idő. Megesik a...
2: Fúj az idő.
1: Megesik a szél.
4: Köszönöm, Feri, hogy rákérdezted, ugyanis elhoztam magammal.
1: Na. Gyerekek, de várj, mondd el, hogy ez mi, mert ez egy generáció, nem tudja, hogy mi ez.
4: Elmondom, hogy a kezemben tartok egy Hahota magazint, ez a 100. kiadás, és csak azért áll a rendelkezésemre, mert összevesztem a lányommal, eltiltottam mindenféle mesenézéstől, és azért a hosszú autóutat benzinkúton vásárolt magazinokkal kellett kibekkelnie, úgyhogy mindent megtudott az árcáppalási rutinomról, illetve kapott egy Hahota 100-at, ez büntetésként.
2: Ez még van.
1: Van még ez, hogy Hahota. 8-as, 9-esek vicclapja, kicsi, apró kis könyveske.
4: Semmi nem indokolja, hogy létezett. Semmi nem indokolja.
1: Már akkor is teljesen értelmetlenül szarvicek voltak benne, de akkor a Hahotát nagyon sokan olvasták, mint Ludas Matyi Hahota. Hát ezek egy nagy vicc könyvek voltak, ugye? Hetibe, havibe, nem tudom, hogy jelent meg, de az fura, hogy ez most van még.
2: Kicsi képregényben, viccek, tömintelen mennyiségben.
4: És a végére ráírják, hogy kik felelősek ezért. Tehát ott van, tessék, Gyöngy Kálmán, Jelenszky László, Kelemen István és Marabu, aki a nevét ugye nem vállalja, de gondolom, hogy azért van ebben a hathatós hozzászólása. Nem tudom, csak egy ilyen bevezető jó, csak hogy kapjatok egy ilyen képet arról, hogy mit tartalmaz több oldalon keresztül.
1: Na,
4: a Hahota magazin.
1: Gyere, Hahota, egyet.
4: Csak
1: egy rövid vicces.
4: Most muszáj vagyok egy kicsit kikapcsolni így a központi idegrendszerem. Na, felkészültetek? Lelazultatok?
1: Nagyon jó.
4: Rendben van? Hogy
2: kezdődik? Két
1: Grósz és Hans, Muricka vagy Kovácsék. Tehát ilyen retteletesen szar viccek vannak benne. Jó, most ennek ezen mindenfél órában egyet föl kell olvasnod, jó?
2: Ne,
1: ez az örökségem.
2: Én maradok itt vele.
1: Nem, igen. Tessék!
4: Ezt ez most amúgy egy regresszió, ami most kerülni fog, de jó. Buszon. Elnézést, szabad a hely? Persze. Hey!
1: Na ez volt a haóta 1985-ben.
2: Viszont, nagyon jól olvas viccet.
1: És elmondom,
2: egyébként hogy... nagyon jól csinálta, elmondom, tehát hangok változtatva, habitus beletéve, óriási.
1: És ezt kicsit meg fogom jegyezni, mert egyébként ez nem annyira szar. Szabad a hely? Hey! Elmondom, hogy ez minden fesztiválon nyáron háromszor el fogom
4: sütni.
1: Szerintem ebben jöhet még egy. Szabad a hely? Hey! Meg vagyunk. Szeretem. Jó, jó.
4: Ugyanaz, úgyhogy legyen valami nagyon rossz.
1: Túl magasra tetted, de igen, ez most nem.
4: Jó, telefonon. Halló, itt szembeszél. Halló, itt meg hátszél.
1: Na, ez már szar. Ez már szar. Ez már szar.
4: Érted, ahogy leválik a bőröd a csontodról.
1: Már jegyzetelek, szabad a hely. Tudom, hogy ez az én humorszintemet jelzi. Jó, szabad
4: jó, tessék, ezt fogod szeretni. Ezt fogod szeretni. Szeretem, jó, igen. Balázs, ez csak neked.
1: Igen, tessék, a fagyis víz benne van, lapoz már oda.
4: Biztos, hogy benne van. Biztos, hogy benne van. Igen. Na, mi ez a csámcsogás a kocsiban? Hát a műszer, fal.
1: Na. Na ez a haóta. Ez a haóta. De ki veszi ezt még meg, gyerekek? Hogy van ennek, amikor egy magyar nemzet heti lesz a napiból?
2: Igen,
1: nem nagy baj, mondjuk meg őszintén. Na de ki vesz meg egy haótát ilyen inséges időben?
4: Aktuál mikor... politika, jöhet?
1: Hogyne.
4: Feleség a férjnek. Nézd, hogy háborog a Tisza? Persze, mert most dobtam bele a süteményt, amit anyád sütött.
1: Úristen, de szar!
4: Annyira rossz, és annyira rossz, és annyira fájdalmas, és nagyon sok minden van még itt.
2: Ezek az emberek, akik így leülnek, így vicceket írni.
1: Megírják, ugye? Megírják konkrétan.
2: De van egy
1: ilyen
2: ötletelés?
1: Tart már a humor szintet.
2: Igen, szerinted nem... a Tiszáról tudunk egy viccet írni? Aha, igen, hullámzik.
1: Igen.
2: Hogy?
1: Igen.
4: Mit csinált Walt Disney egy csinos hölgyel? Elmegy vele Ron Disney.
1: Várj, ezt nem is értem.
2: Mi van?
4: Walt Disney,
2: Ron Disney.
1: Ez csak, hogy
4: rímel? Mit csinál egy csinos hölgyel?
1: Ez csak, hogy ennyi rímel?
4: Elmegy vele Ron Disney.
1: Ron Disney?
4: Disney.
1: És nincs egy fekete humor, vagy nincs valami durvább viccek, vagy fagyis viccek, vagy nincs egy 18 pluszos viccek, nem újult meg kicsit a hahota? Na tessék.
4: Hogy rabolják ki a halárust?
1: Nem tudom.
4: Fel a kezeggel!
1: De milyen lelkesen olvassam. De milyen lelkesen olvassam.
4: A gyereknek is így szoktam, tudod. Azért.
2: Fagyis vicc, nincs benne.
1: Tényleg nézzük már meg a fagyis viccet. Kikérem magamnak, hogy nincs benne a fagyis
4: benne,
1: vicc.
4: Rengeteg benne a
2: képregény.
4: Igen. Igen, és... Na jó. Anya.
1: Anya,
4: az iskolában Backstreet Boysnak hívnak. Kik hívnak így? Everybody! Yeah!
1: Elmondom neked, hogy ez 1-től 5-ig egy 3-as. Nálam ez egy 3-as vicc. Én ezt bírom.
4: Srácok!
1: Na gyerekek, jól van, vágjunk akkor bele, mert itt kaptunk több visszajelzést arról, hogy dühöngenek az utasok, és egy kicsit fapadozzunk, kitör a nyári szünet, gyerekek.
4: Sajnos nem ökölandó ezt
1: a... Látjátok, én elkezdeném a témát. Jó. Én elkezdeném. Tehát én legalább felvezetem, nekem 9:30-kor el kell mennem, gyerekek, mert a 9-kor fontos meccse van a gyereknek. Itt hagylak benneteket.
2: De... Az a baj, hogy a hahota is, a vidd már a könyvet, légy szíves.
1: Ezt fogjátok kapni, tízig ezt fogja olvasni.
4: Hogyan szólítod meg az Apple Store-ban dolgozó szakembert?
1: Nem tudom.
4: Hello! Légy szíves, állj meg egy szóra.
1: Mi van?
2: Állj.
4: Állj meg.
1: Ja, hogy állj
2: meg.
4: Állj meg. Na, ezt most leteszem ide, és megvárom, hogy Zsül.
2: Annak ki tudnád lopni, amíg nem figyel?
4: De hogyha kimegyek, és itt fogtok kaszalászni Zsüllel, akkor pontosan tudod, ki a közösség.
1: Igen. Ki az, aki ezeket írja? Jelentkezzen, aki még ír a haótába.
2: Ott van, mennyit, név szerint
1: mennyit fizetnek ezzel?
4: Ugye, valaki nézze meg az Ábra KKT-nak mekkora bevétele évesített, a másik pedig, hogy Marabú miért nem vállalja az arcát.
1: Azt mondja,
4: a
1: Balázsi cége adja ki ezeket.
2: Túlárazva.
1: Igen, valószínűleg egy kicsit túlárazva, igen. Budakeszi út off baleset miatt lezárva.
4: Ja, és itt vannak az újságok, amiknek kiadnak, figyelj, ők adják ki az olasz rejtvény magyaroknak.
1: Bocsánat, aki írta ezt a baleset miatt lezárva.
4: Igen.
1: Budakeszi út off. Az írja már meg, hogy hol van pontosan ez a baleset. Ez most eléggé fontos nekem. Balesetűt miatt lezárva Budakeszi út. Csak hogy fölülről nem lehet megközelíteni, alulról nem lehet megközelíteni, motorsal se lehet megközelíteni, honnan lehet, nem lehet bemenni a Budakeszi útra.
2: Na?
4: Azt nem tudom, de engem többen megfenyegettek.
1: Írjátok meg ezt, Léci, hogy mi az Isten van.
4: Jó,
1: honnan van lezárva a Budakeszi
4: út? Neked?
1: El kell indulnom, mert 9-kor a gyereknek nagyon fontos iskolai rendezvénye van, és ezzel mindenképpen ott kell lennem.
4: Plusz, ahol a magazinban van a még 80 oldal.
2: A Budai Központi Kerületi Bíróságnál van valami.
1: Budapesti Kerületi Bíróságnál. Igen. Ilyenkor alulról zárják a Budakeszi utat, vagy fölülről zárják? Ez jól
2: mi lenne? Vagyok én? Egy
1: Pécs felől írja valaki, Pécs felől.
4: Felülről.
1: Csak hogy oda kellene érnem, és ez eléggé fontos, hogy oda érjek.
2: De a fölé kell, a Budakeszi Bíróság fölé kell, vagy Budaörsi?
1: Budakeszi Bíróság fölé kellene mennem.
2: Fölé, akkor fölülről menjél.
1: Fölülről menjek?
2: Szerintem igen.
1: Jó.
2: Mert
1: jó.
2: Ott van lezárva.
4: Menjél, csak innentől átveszem.
1: El kell indulnom.
4: Hazamegy egy gyerek, hogy is
1: kell. Bocsánat, drága hallgatók, nekem az
2: Gyula, a Gyula, nagyon sok zenét készít.
1: Én itt hagyom ezt a süllyedőhajót, szerettem volna a vizeres hírt elmondani, de magatokra vessetek, tessék. El kell mennem, gyerekek.

0: Ja, hogy tudjuk, hogy jól vagy.
1: Nagyon helyes, valakinek át kell venni ilyenkor a vezérlés. Nézd meg, Gyula a NASA feliratú pórlóját vette föl mára. Tudta, hogy mire számíthatunk a mai napon.
0: Ennyi. Annyit szeretnénk kérni, hogy Balázs most motorral fog menni ebbe a Budakeszi irányba, úgyhogy ha látjátok, hogy jön a Balázs, akkor mindenki álljon félre, nagyon fontos dolga van. Nagyon siet. Nagyon fontos, hogy időben megérkezzen. Úgyhogy látok valakit, aki valószínűleg védőfelszerelés nélkül motorozik.
1: Nem.
0: És nagyon siet, mert nem tudja elvitte el magába, úgyhogy akkor gyerünk, hajrá Balázs.
1: Jó sisak van rajta, úgyhogy vigyázzatok.
0: Hordja azt a zöld színű mellényt, amit vettünk neki?
1: Hogy hordaná? Hát az egy felelős döntés lett volna. Azt kérlek szépen, amikor így beszereztük, ugye ezt a robbanós kis Highlight mellényt, akkor az történt, hogy nagyon örült neki, letette, és azóta az mozdulatlanul porosan ott hever. Azóta több ezer kilométert mentünk közös túrán, mindig kérdezzük tőle, hogy Balázska mellényke, mondta, hogy ezt otthon hagytam.
0: Nekem úgy egy ilyen tanga kéne, ami felrobban, hogyha egy robbanós tanga. Az amúgy van? Létezik?
1: Nem, ő egy ilyen felelőtlen fiú. Ez van. Na, jövünk vissza a hírek után mindjárt.
0: Ja.
2: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
5: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
0: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
4: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
6: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifut.

0: Hajósz Balázsékkal a Bahalkompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkoz élőben Balázsékkal. A nádudvari séf exkluzív grillkolbász, a Summer's Bee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
6: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
9: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
11: A tartozás összege 36 000 dollár.
12: Honnan szerzel te ennyi pénzt?
10: Megoldom.
13: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
14: Mi történt magával, hangoló?

0: ki a széfet.
1: A zongora hangoló. Na mozik van.
2: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
3: És most a kérdés az ajándék falitöltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándék falitöltővel viheti haza?
4: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
3: Ez az!
4: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándék falitöltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
5: Reklámot hallottak.
6: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
7: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz.
8: Irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba. I Love Peach Café. Peach. Széchenyi tér 1.
9: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. AutoCity Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sroll József út 3.
10: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
11: A latin nyár június 26-án a Káptalan kertbe költözik. Az ország régi nagykedvence a Fiesta visszatér Pécsre. Autentikus ritmusok, ismerős dallamok, felejthetetlen hangulat és a legnagyobb slágerek egy estén. Jegyek a madeinpage.mytix.hu oldalon.
12: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
13: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
14: Mesélj!
13: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
14: Ez már tetszik.
13: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
15: Vendeguzlakópark.hu.
16: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
14: Szia, drágám. Na, rá is. Tenél aludtam ma is.
16: De jó neked. Mi a titkod?
14: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
16: Sedacor Forte.
14: És a koncentrációt nem befolyásolja.
17: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Ismered az aranycipó pékséget? Most saját aranycipó pékséged lehet. Csatlakozz az aranycipó franchisehoz, mert nem csak egy márkát, hanem egy működő vállalkozási rendszert kapsz. Partnereket keresünk Közép-Magyarországon. Érdekel? Részletek az aranycipó.hu franchise oldalán. Csatlakozz az aranycipóhoz.
19: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
5: Köszönjük! Rádió 1! Reklámot hallottál.
6: Villány legfrissebb hírei a rádió egyen.
2: Válságos állapotban vannak a vidéki kisebb repülőterek. Füge levélbolha, igazolták a jelenlétét, újra jön a fishingonorfű. Nagyon nehéz helyzetben, szinte válságos állapotban vannak a vidéki kisebb repülőterek. Ezt örökölt az előző kormánytól az új. Ezt mondta a legutóbbi kormányinfón Vitézi Dávid a Magyar Hang kérdésére válaszolva. A budapesti repülőtér esetében már-már késztervek vannak a bővítésre, de az építésügyi miniszter a vidéki repterek esetében is lát lehetőséget a túlélésre és a fejlesztésre. Igyekszünk megtalálni azt a megoldást, hogy életben tudjuk tartani ezeket, hiszen ezekhez a térségekhez is kell, hogy legyen légi kapcsolat. De itt egy válsághelyzetet örököltünk meg, mondta Vitézy Dávid. A Pécs Aktuál megjegyzi, a Pécs-Pogányi repülőtérben az állam és a pécsi önkormányzat is tulajdonos, de korábban az is felmerült, hogy az egyetem bevásárolja magát. Hivatalosan is megjelent hazánkban a mediterrán vidékek jól ismert rovara, a füge levélbolha. Bár a szakemberek számítottak a felbukkanására, a felfedezés helyszínei és a rovar rejtélyes nyári viselkedése tartogatott meglepetéseket. Igazolták Pécs, Harkány, Komló, Siklós, Máriagyűd, Hévíz és Budapest térségében a rovart. Idén június 24-e és 27-e között rendezik meg az Orrfői Panoráma Campingben a Fishing on Orrfű Fesztivált. 4 napon át várják a könnyű zene rajongóit több színpadon számos kísérő programmal. A fellépők között olyan népszerű hazai zenekarok szerepelnek, mint a Kispál és a Borza Quimby, vagy éppen a Carson Coma. Közel 150 zenei produkció érkezik. Az év végéig nézhetjük meg a Bóbita Báb Színház zenés báb előadásaiból készült időszaki kiállítást Pécsett. A társulat idén 65 éves, ezt ünneplik. Útépítési munkákat végeznek több helyen is a Sátorhely-Villány összekötő úton, Mohács és Pécsvárad között, illetve Baksa és Szabadszentkirály között is. Dolgoznak a szakemberek Nagyharsány és Villány között, illetve Villánykövesd és Pincefalu között is. A munkaterületeknél egy pár napig még félpályás útzár érvényes. Jó utat kívánok! Ma délután 20 és 26 fok közé melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Baranyában 22-24 fok várható, de továbbra se tegyük el az esernyőt, hiszen záporok előfordulhatnak. A szél megélénkül, közel 30 km/h lesz az ereje, tehát nem várható viharos erősségű szél. Este csökken a csapadék hajlam, és 17-18 fok lesz vételkörzetünkben. Holnap 13 fokra ébredünk, délután 26 fok várható.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy. Rádió
0: 8:09, szevasztok, jó reggelt mindenkinek, Balázs úton, egy fekete motorost figyeljetek, jó, a Budakeszi út felé, fekete természetesen, jó. Tehát fekete. Miután elmondtuk neki, érted, hogy valami világosat, mert az látszik, ezután vásárolt be mindent feketét.
15: Tehát fekete motoron, egy fekete fickó ül, fekete bukósisakban, és nagyon-nagyon siet. Budakeszi úton fog menni. Úgyhogy meglátjátok, akkor ne csapjatok a fenekére, amit ugye először csinálnátok, igen, hanem csak
0: engedjétek szeret,
15: el. Igen,
0: amit
15: nagyon
0: szeret.
15: Szeret. Igen.
0: Tehát ha délután találkoztok vele, akkor már nyugodtan csapjatok rá a fenekére. Most erős izgalmi állapotban van, most ne csapkodjátok
15: így
0: a fenekét.
15: Van, így van.
0: De egyébként meg oda fog érni, mert amikor dugó van, akkor ugye a másik irányból is dugó van, tehát nem jön senki szembe. Itt simán el tudsz menni a motoroddal az autók mellett, úgyhogy ott lesz az eseményen, Balázs.
15: Úgy lenne, hogy egy helikopter felé állna, ami egy mágnes felszuppantaná tudod a motort, és akkor csak ledobná utána a végén. Nagyon ez mekkora költségvetés?
0: Lett. Hát semmi, belefér. Jó. Neki belefér.
15: Neki belefér.
0: Na, mi van? Időjárás?
15: Időjárás.
0: Támogassuk meg, Zsűr. Mire vársz? Mire vársz?
5: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Drága szerelvénybolt úr, mindig itt
15: van. Van, volt, lesz.
0: Gyerekek, itt a nyár, mindenki utazik, vagy legalábbis nagyon sokan, ha mindenki nem is, és újabb botrány kavarta meg a repülőgépes utas szállítás, hát nem is állóvizét, mert ez sose volt állóvíz, vízeres sztorink van. Hát ugye tudjátok, hogy a fapados légitársaságoknál van mindig az, hogy te elméletileg ingyenesen egy kis kézi podgyászt tudsz fölvinni, mint 30-40-szer, akármennyi a mérete, ezt aki szokott utazni, azt tudod, ha te nagyobbat akarsz vinni, mert hosszabbra mész, kell
15: elő
0: meleg ruha,
15: a forintot.
0: Akkor elő a forintot, megveszed ugye a nagyobb táskát, és azzal fölengednek. Igen ám, de szokott olyat csinálni minden egyes ilyen légitársaság, hogy van egy úgynevezett kis ketrecük, amit a beszálló utazós közönség elé oda tolnak, és azt mondják, hogy na kérem szépen, akkor itt van az ingyenes kis podgyászod, legyél olyan kedves, tedd bele, ha belemegy, akkor fölmehetsz, ha nem megy bele, akkor viszont Virisd a lóvét.
15: Rossz nyelvek szerint az utasokkal is hasonló elbánásra lehet majd számítani.
0: Akkor mi aki, nem utazunk,
15: sehova nem megyünk, de 165 centig és 75 kilóig lehet majd utazni. Ha nem férsz át, amúgy ez nagyon vicces lenne, tudod, lenne egy ilyen kartonfigura, és hogyha azon átférsz, mehetsz, ha nem.
0: Jó, de a csípőméret, válméret, minden számít.
15: Simán csak át kellett sétálni, mint régen volt az ilyen, ilyen, hát ilyen szórakoztató parkokban.
0: Igen, tudod, aki átfér, igen, az mehet. Jó, te mennyit taksálná magunkra? Tehát nekünk mennyivel kéne többet fizetni?
15: Hát attól függ, hogy mit számolnak embernek. Mert akkor vagy kettő, vagy három jegy lesz.
0: Plusz három jegyet. Na szóval az történt, hogy Alicante, a festői Alicante repterén több magyar utas is föl akart szállni a Wizz Air gépre, és mivel hát régi utazók, ugye sokszor utaztak, már tudták, hogy mekkora hátizsákot kell vinni, ezt a hátizsákot ők magukkal vitték, ám egyszer csak a ketreccel szembesültek, hogy ott a ketrec, és mindenkinek bele kell tenni a csomagját.
15: Azt tegyük hozzá, hogy a ketrec az mindig attól függ, hogy az utaskísérőknek milyen kedvük van, mert...
0: Van kisebb ketrecük,
15: meg nem, nagyobb. Hanem az, hogy valamikor egyáltalán nem nézik a ketrecet, valamikor csak túl akarnak lenni rajta, meg valamikor tök kedvesek, ilyen jó hangulatban vannak, valamikor meg már az elejétől fogva nagyon kekecek. És nem tudom, hogy ez a szintű...
0: Szerintem úgy hogy kelt föl reggel, nem?
15: Hát vagy lehet, hogy rájuk pirítanak, tudod, hogy nem a számokat akarunk látni, srácok, és akkor van egy ilyen havi kvótájuk. Van. Igen, én ezt gondolom amúgy a BKV ellenőrökre is, hogy ők sem azért csinálják, mert szeretik, hanem van egy kvóta, amivel meg kell termelni a fizetésüket.
0: Lajos, szerda reggel van.
15: Így van.
0: Na, hát legyen akkor szíved. Tudod, mi a dolgod.
15: Legyen szíved.
0: Igen, ezt nem értem én is, hogy van egy csomó olyan, amikor simán beengednek, és van, amikor oda teszik, hogy ez mi alapján dől el. Hogy lehet, hogy ott olyankor mondjuk túl sok feladott podgyász van például, és ja, de nem, mert úgyis fölviszi, csak maximum fizetni kell.
15: Szerintem az egész csak full kitaláció azért, hogy pénzt adjanak be. Nincs semmilyen racionális alapja, mert ilyen alapon akkor tényleg az van, hogy akkor a 25 kilós utas, meg a 150 kilós utas a közötti különbség, az akkor miért tenni. Nincsen, igen.
0: Na, Alicantéban az történt, hogy az összes csomag, egyébként azon csomagok is, illetve a tulajdonosok, akiknek a csomagja simán belement a ketrecbe, tehát nem szorult, nem lógott ki, nem kellett belőle kipakolni, mert vannak ilyen trükkök is, nem kellett ugrálni a csomagon, hogy beférjen, tehát simán beleejtették a csomagot és kivették, ott is azt mondták, hogy már pedig te fizetni fogsz ezért. És nem volt rá racionális magyarázat, tehát itt olvastam egy Anita nevű hölgynek a beszámolóját, aki elmondta azt, hogy simán ő mint egy 3 hetente utazik, mert kint élnek, meg Magyarországon is, tudja, hogy mekkoranak kell lenni a bőrönd, simán belefért a bőrönd a izébe, vagy a kis hátizsák, és így is körülbelül 25 ezer forintnak megfelelő összeget.
15: 25 ezer? Hát annyiba kerül egy jegy. Igen, amúgy a Wizzerre, tehát az mi?
0: Egészen odáig kerül annyiba, amíg nem akarsz ülőhelyet választani magadnak, nem akarsz még egy csomagot feladni, úgyhogy kiperkálta a 25 ezer forintot egy kis kiabálás után, és hazautazott. Én közben azon gondolkodtam, hogy gyerekek, azt a pénzt az kiszedi? A földi személyzeté lesz?
15: Igen. Nem az övék lesz, de ők szedik be. Tehát, hogy van ilyen kis kártyolvasó.
0: De akkor minden. Azt ők is döntik el, hogy most én mérek, vagy nem mérek?
15: Azt gondolod, hogy ilyen túlvezérelt földi személyzet csinált ezt az egészet?
0: Igen, hogy nem volt este szex, vagy rosszul volt, vagy volt szex.
15: Erre nagyon kérdezik, hogy van-e ezután, kapnak-e jutalékot? Hogy a büntetések után kapnak-e jutalékot? Ez egy fontos kérdés.
0: Minél, mert ha minél többet keresel vele, akkor...
15: Akkor értem.
0: Egyértelmű.
15: Akkor értem.
0: Egyértelmű.
15: Én amúgy így csinálnám, tehát ha én ott lennék a vezető, akkor azt mondanám nektek, hogy srácok, minimál bér, és a többit szedjétek össze az utasoktól.
0: Csomagból.
15: Sósmogyoróból.
0: Van egy csomó ilyen szakma egyébként, ahol így fizetnek, hogy van egy minimál bér, és a többit neked kell megkeresni. Szerintem a Wizzer nem ilyen, de mindjárt kiderítjük.
15: Tulajdonosi szemlélet. Ezt várják el a légutas kísérőktől is.
0: A Wizzer magyar piacért felelős kommunikációs menedzsere, gyerekek, és ezt el kell mondjuk, hogy ő mindig egy perc alatt rendelkezésre áll, most csörgettük meg. Harangozó Olivia itt van velünk. Szia Olivia, jó reggelt!
15: Jó reggelt!
20: Sziasztok, jó reggelt!
0: Nagyon kedves vagy, köszönjük szépen, hogy ebben a vérzivataros hírben is rendelkezésre állsz.
15: Első kérdésünk, ez a beszélgetés ingyenes?
20: Abszolút ingyenes. Most hívott a kolléganőtök, hogy tudjuk-e kommentálni az ügyet, és természetesen örülünk, hogyha amit ebben mi el szeretnénk mondani, az minél többekhez eljut, mert fontos információ.
0: Így köszönjük, van, viszont egy 0690-es számon kellett.
15: Igen, egy teljesítés igazolás, majd azért küldjük.
0: Na, rögtön az...
20: Egyébként, bocsánat, ha már ez így szóba jött, hadd tegyem hozzá, mert nincsen emeldíjas. Tehát, hogyha
0: valaki minket hallgatja, nem
15: emeldíjas. Szinte jó szívűnek mondanám.
0: Ez egy egészen kedves, aranyos, jó ír. Na, rögtön az első kérdés. Ez hogy megy, hogy egyszer, ugye az Eszter vetette föl azt, hogy van, amikor simán besétálunk a gépbe, senki rá nem néz a csomagunkra, hogy az befér-e a ketrecbe, vagy nem fér. Egyszer meg az egész gépet hát végig szivatják ezzel.
20: Igen, ez azt tudja, aki már rutinos utazó, és örülök, hogy már így több tapasztalatotok van többféle reptérről, az szerintem látszik, hogy a Wizz Air már egy elég nagy cég, ami elég rendesen kinőtte magát, és több mint 50 országba repülünk, több mint 50 reptérre. Tehát ez igazából azt is jelenti, hogy ahány reptér, annyi szolgáltató, tehát annyi helyen kellett az úgynevezett ground operation, földi kiszolgáló személyzettel nekünk szerződéseket kötni. Ezek partner cégek, akiknek mi vagyunk a megbízói, viszont ők a végrehajtók, és az volt a tapasztalat, hogy sajnos most egy spanyol oldalon egy kicsit túlreagálták a helyzetet.
0: Tehát ezt a földi kiszolgáló személyzet csinálja. De nekik miért érdekük az, hogy beszedjék a lóvét?
20: Hát igazából ezt most én neked pontosan nem tudom megmondani.
0: Akkor úgy kérdezem, hogy ez a pénz az övék, vagy ez a Wizz Airé lesz?
20: Ez egy ilyen fel van osztva egyébként, hogy melyik része hová megy.
0: Tehát, hogy ők is keresnek belőle, és ti is.
20: Itt valószínűleg ez volt a logika, igen, hogy ők ebben egy kicsit túlreagáltak a helyzetet. Annyit hagy tegyek hozzá, hogy egyébként annak, hogy van egy ilyen fémkeret, és az, hogy mi korlátozzuk azt, hogy mekkora csomagokat engedünk fel a kabinba, ennek van logikája, ennek van értelme. Itt tényleg arról van szó, hogy ugye a kis táska beférjen a szék alá. Ez a nagyjából ezt lefedi ez a szájzer, ami a kis része ennek a fémkeretnek, az befér a szék alá, a nagyobb csomagok pedig a fenti tárolóba, és hogyha ezeket egyébként betartják az utasok, akkor minden további nélkül felengedik őket, hogy fel kéne, hogy
0: ez tök tiszta, igen, ez tök tiszta, hogy miért kell nektek, mert akkor minden kézével kétszer egy méteres bőröndel utazna ingyenesen, tehát én ezt abszolút értem, hogy miért kell ezt beszabályozni. Ugye az nem volt tiszta, hogy ezért a beengedésért ki a felelős, de akkor a földi kiszolgáló személyzeté ez a buli.
20: Hát mi vagyunk a felelősek, mert mi vagyunk a megbízója a földi kiszolgálóknak, de igen, tehát ezt mi nem kértük tőlük, hogy ők ezt ilyen, hát nem is azt is szigorúan tartassák be, mert konkrétan nem a szabályokat tartották be.
0: Hanem mindenkit megbüntettek.
20: Pontosan, tehát nem írja el semmilyen szabály, hogy mondjuk így, nem tudom, hogyha valaki egy kicsit így megnyomja és úgy fér bele, akkor az még teljesen jó.
0: Na, ezt kivesszük.
20: Én ilyeneket olvastam. Hogy...
0: Igen, ezt a megszólalásból, ezt ki fogom venni ezt a részt, hogyha kicsit belenyomja, akkor az még jó.
20: De persze, nyugodtan, mert ez így van.
15: Ami nagyon fontos kérdés, hogy kapnak amúgy jutalékot a beszedett pénzek után?
0: A földi kiszolgáló?
20: Ezt nem tudom biztosan mondani, mert ez is ilyen reptéri megállapodásoktól függ. Tehát itt mindegyik reptére külön szerződést köttetik, úgymond, és ez attól függ, hogy éppen melyik reptérre.
15: Tehát akkor csak ott kapnak jutalékot, ahol beszedik.
0: 5 euró per fő.
20: Erre van lehetőség, nem tudom sajnos, hogy itt most a spanyoloknál ez így.
15: De ez megmagyaráznak a motivációt, meg annak a hiányát ilyen bizonyos esetekben. Ja, meg
0: ahol nincs kapnak, jutalékot, beengedik.
15: Felesleges velük küzdeni.
0: Minek?
15: Meg sokszor azt látom, hogy késledeti magát a folyamatot is, ugye nagyon. Tehát, hogy ez az ellenőrzés azért szerintem időt veszel magát a szolgáltatástól. Emiatt nem fordulhat elő késés például?
20: Emiatt ezt azért ők látják időben, hogy mennyi idejük van. Valóban ez úgy tűnhet, mintha ez itt több lett időt igényelne, de ők azt így látják, hogy mennyi idejük van, mikor hívják oda az embereket magához a kapuhoz, mikor kezdik el ezt ellenőrizni. Egyébként, hogyha nagyon fekeckednek, akkor még akár elképzelhető emiatt késés is, de mondjuk ilyenről mi nem tudunk, hogy mondjuk konkrétan emiatt lett volna késés.
0: Mi van azokkal az emberekkel, akik mondjuk ezen az alicantei járaton tartózkodtak, lefotózták, hogy az ő hátizsákjuk belefér ebbe a kis kalodába, megvan nekik a nem tudom hány eurós büntetés, ők most például panaszkodhatnak nálatok, és esetleg visszakapják a pénzüket? Vagy azt felejtsük el?
20: Is. Persze, nem, tehát hogy nagyon jól tették, hogy lefotózták, és hogy megtartották a számlát, tehát van erre egy ilyen panaszkezelő felülete a Wizz Airnek, viszonylag a Google-be is beírva, tehát ez így elég könnyen kijön, de egyébként szerintem ezt mi a sajtóval is megosztottuk ennek külön a linkjét, tehát itt fel kell menni itt a panaszküldő weboldalunkra, és akkor ott csatolva a fotót, illetve a számlát, és akkor a kollégák egyébként tudnak róla, ezt most kiemelten figyelik az ilyen típusú panaszokat, és természetesen a jogos panaszoknál visszatérítés jár.
0: Jó, tehát akkor ott kell ezt a weboldalon elintézni, és akkor visszakapom a pénzt.
20: Így.
0: Na, ez egy jó hír. Akkor ha már beszélünk, még egy fontos kérdés.
15: Nekem több is van, de mondja Feri.
0: És Eszter közben írja a listát. Ugye itt az olajválság miatt nagyon nagy hírek voltak, hogy rettetesen drága lesz a repülés, nincs kerozin, minden légitársaság veszélyben van, és előfordulhat majd az is, hogy megvesszük a repülőjegyet, mondjuk valamikor márciusban megvette valaki 12 000 forintért, és utólagosan a légitársaságok benyújthatják majd azt az igényüket, hogy hát haver, ha repülni akarsz, akkor nem 12-t kell fizetni, hanem 24-et, még a különbözetet pótolt ki, akkor repülhetsz.
20: Ezek sajtóhírek, és mi ezt nem tudjuk alátámasztani, sőt, tehát mi a teljes nyárra igazából garantálni tudjuk, nekünk is megvan a garancia arra, hogy mind üzemanyag tekintetében, mind menetrend tekintetében igazából a tervek szerint haladunk, tehát hogy nincs erről szó, és nem is játszunk erre, hogy itt mi utólag akarnánk ezeket visszavonni, teljesen nyugodtan mindenki. Amit eltervezett pihenést, azt nyugodtan foglalja le, mert hogy nem lesz ebből probléma a nyáron.
0: Tehát van kerozin, nem megy följebb a jegy, ha már megvettem az árát. Jó.
20: Anyagilag is nálunk így ez fedező van, tehát hogy ugye miatt nem is lesz drágább a jegy egyáltalán.
15: De te pont olcsóbbnak jelennie? Hogy lesz olaj?
20: Egyébként ez egy dinamikus árazás nálunk is, nyilván a nyár az csúcsidőszak, de hogy alapvetően egyáltalán, sőt azt is látjuk, hogy igazából olcsóbbak vagyunk, mint tavaly nyáron.
0: Na most kapaszkodj, mert jönnek Eszter kérdései.
15: Elfelejtettem. Mindegy, túl sokáig kellett várni az a helyzet. Nem, igazából engem az érdekelt volna, hogy Ferit be tudjuk-e protezsálni valahogy légiutas kísérőnek, mert hogy én még soha...
0: nem férek el.
15: Igen, hogy én csak egy aprókat láttam velük, de hogy van nekem nagy méretű testes légiutas kísérők is?
20: Vannak nagyon maszkulin alkatú légiutas kísérőink is, és nagyon-nagyon ügyesen végzik a dolgukat. Ugye nekik az a dolguk, hogyha bármi esetlegesen úgy adódna, akkor meg tudják menteni az utasok életét, és nagyon gyorsan meg tudják.
15: Na, most azt akarod mondani, hogy csinálni, azok az apró
20: nagyon
15: jószágot?
20: Nagy felelősség. Egyébként meglepődnétek, hogy mennyire ügyesek, és van is nekünk egy ilyen kiképzőközpont itt Budapesten, ahol egyébként titeket is várunk szeretettel, minden trükköt meg tudnak mutatni, hogy egyébként mire kell, hogy fel legyenek készülve, milyen képzéseket kapnak. Tehát minden egyes, akár apró termetű, akár nagyobb termetű légiutas kísérőket láttok, nagyon szigorú egészségügyi és vészkérítési vizsgákon mentek át, hogy ott lehessenek.
0: Na most én még a megboldogult szép maléves időszakban malévgéppel utaztam Bangkokba, és olyan hülyén ültem, hogy az öv az elszorította a gyomromat, és rosszul lettem, fölálltam éjszaka, mindenki aludt, és konkrétan ráájultam az egyik légiutas kísérőre, aki 45 kilós csaj volt. Olyan szépen tompított, esküszöm.
15: Rájult, asszonyságra.
0: Oda mentem hozzá, hogy segítsen, mert nagyon rosszul. De akkor már vége volt. Úgyhogy én megerősítem, tényleg nagyon ügyes.
15: Én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ezek a kis umpa-lumpa testalkatú hölgyek ezzel csak a segítségemre sietnek egy ilyen krízisben, de nagyon-nagyon örülök neki, hogy van magabiztosság bennük, mert akkor legalább elhiszik, hogy sikerülhet. És ez jó. Legalább akkor ebből még lehet valami.
20: Szituációs gyakorlatokat kellett nagyon, tehát nálunk az is az alapelv, mind a pilóták, mind a légiutas kísérők részéről, hogy a legnehezebbre a szimulációban kell felkészülni, ott vannak a legdurvább helyzetek, azt sokkal jobban félnek, mint egy rendes repüléstől, mert a durva helyzetek azok mindig a szimulációban történnek, és ha azokat megcsinálják, akkor egy sima repülés, ugye napi 1200 járatunk van, tehát azok már igazából rutin.
15: Még annyit, ha kérdezek meg, hogy tényleg létezik az a szenárió, hogyha valaki elszabadul a repülőgépen, akkor hozzákötözik az üléshez egy ilyen...
0: Reszter ezt is ki akarja próbálni.
15: Most ezt mindenki miért kérdezem, csak azt szeretném tudni, hogy lehet-e kérni, van ez a, mi ez a karabiner, nem tudom, mi annak a neve, az a biztonsági fosszabító, hogy azzal szokták, hogy van erre külön? Ilyen 10 méteres.
20: Van erre náluk egyébként, nem fogom elmondani, hogy hol meg pontosan micsoda, de erre is fel vannak készülve, hogy az a lényeg, hogy a többi utas biztonságát nem lehet veszélyeztetni, hogyha van olyan utas, aki olyan állapotban van, hogy többszöri verbális, szóbeli felszólításra sem hajlandó leállni, akkor igen, ilyenkor a többi utas biztonsága miatt őt.
0: És amikor üres géppel repülnek, az másra is jó, ha érted, mire gondolok.
15: Nagyon várom, hogy először menjünk valahol most ilyen céges csapatépítőre, mert terveim vannak és elképzeléseim. És nagyon szépen köszönjük, Olivia, hogy itt vagy nekünk, és attól függetlenül, hogy nem hiszünk neked, azért szeretünk veled beszélgetni.
0: De én hiszek, elég már. Jó, a lényeg az, hogy aki most így járt ezen a alicantei gépen, akkor ha megvannak a fotók, meg megvan a büntetés, akkor azt vissza lehet nálatok igényelni.
20: Így, pontosan.
0: Na, Olivia, köszönjük szépen.
15: Köszönjük szépen, és kellemes nyarat.
20: Nektek is köszönöm.
15: Eseménytelenséget kívánunk.
0: Köszönjük, hello, hello. A Wieser magyar piacért felelős kommunikációs menedzsere, harangozó Olivia válaszolt az összes értelmes kérdésükre, meg arra is, ami nem az volt.
15: Igen.
0: Ez a kikötözés, ez
15: türelmes
0: láttam,
15: asszony.
0: Hogy csillogott a szemed.
15: Hát tudom, hogy hogy fogod bevégezni majd Marokkóból hazafele, amikor megyünk oda Csabat építeni.
0: Lekötözve, megpújkázva.
15: Hát az egy dolog, de majd még nem az, hogy a vércukrod, ami fog történni.
0: 5 perc múlva lesz, 9 óra, jövünk a hírek után.
1: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
21: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A Nagy Színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sisi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regálili.

0: Figyeld jövő héten a műsorvezetőt, telefonálj tizediként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Hell Ice Coffee Latte 299 forint, törzsvásárlóknak a Karaván őrölt pörkölt kávé 1399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
5: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: A Spar jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram tolletrapista sajt az önkiszolgáló pultban csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
7: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
8: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
9: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
10: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
12: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
13: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
2: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
15: Mesélj!
14: Családi házak nettó 888.000 forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
15: Ez már tetszik.
14: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
15: Bendegúzlakópark.hu.
16: Ismered az aranycipó pékséget? Most saját aranycipó pékséged lehet. Csatlakozz az aranycipó franchisehoz, mert nem csak egy márkát, hanem egy működő vállalkozási rendszert kapsz. Partnereket keresünk Közép-Magyarországon. Érdekel? Részletek az aranycipó.hu franchise oldalán. Csatlakozz az aranycipóhoz.
17: Három dolog a tudatos babaváráshoz. Te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
18: Keresd a Sipu patikákban és online. Pregnea.hu.
19: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
20: Vőlegény vagy, ballagni fogsz? A Manzettis Youth & More üzletében mindent megtalálsz. Esküvői és bizniszöltönyök, ingek, cipők, széles választéka. Pécs, Irgalmasok utcája 26. Manzetti, öltöny, ami megkülönböztet.
21: Képzeld el, hogy egy hosszú nap után belemerülsz a meleg, pezsgő vízbe, és ellazulsz. Most ezt élőben is kipróbálhatod az első Létaker fürdőszoba és wellness napokon, a Tüskésréti út 48 szám alatt június 19-én és 20-án. Próbáld ki a működő jacuzzikat, kérj személyes tanácsadást, és válogass az aktuális kedvezmények között a helyszínen. Kültéri járólapok, burkolatok, szaniterek, WPC műfű. Mindent megtalálsz, ami az álomfürdőhöz vagy a kerti oázishoz szükséges. Részletek a letaker.hu/pesdű oldalon. Június 20-án a gyerekeket és a fürdőruhákat se felejtsétek otthon. Létaker Kft. A Merkbau cégcsoport tagja.
22: Június 19-én a Káptalan kert színpadán Kökény Attila és Rakoncai Viktor. A legnagyobb slágerek, mediterrán hangulat, közös éneklés és egy felejthetetlen nyáresti koncert vár. Kökény Attila és Rakoncai Viktor. Június 19-e Pécs, Káptalan kert. Jegyek gag.jegy.hu.
23: Rádió 1.
24: Csak igazi mai sláger megy.
25: Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
23: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a

0: a legjobb válogatásban.
1: Reklámot hallottál.
0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Várják a fiatalokat a horgásztáborba. Schwab nyárindító programot szerveznek Mohácson. Több ezren maradnak áram nélkül a következő napokban. Idén nyáron ismét megszervezik a pécsi Malomvölgyi kettes tó kedvelt ifjúsági horgász programjait. A fiatalokat egy hatnapos horgásztáborral, valamint egy egyhetes napközés foglalkozással várja a Pécsi Horgász Egyesület. A horgásztábor július 6-án indul majd el a Malomvölgyi kettes tónál. A programra 10 és 16 év közötti fiatalok jelentkezhetnek. A részvétel feltétele az, hogy legyen alaphorgászkészségismeret, és a szükséges horgászokmányokat is be kell mutatni. A programok között horgászverseny, elméleti vetélkedő, célba dobóverseny, barkácsverseny, halételek készítése és ismeretterjesztő előadások is szerepelnek. A tábor után pedig indul a PECA napközi ugyanezen a helyszínen. Nyárindító Schwab programot szerveznek Mohácson június 19-én. Egész délután és este zenével, tánccal, hagyományőrző programokkal és közösségi élménnyel készülnek a szervezők. Kora reggel indulnak majd el az események, és egészen estig várják a kilátogatókat, többek között népi játékokkal, népviselet bemutatóval és koncertekkel. Több települést is érintő előre tervezett kimaradásokra kell számítani Baranya vármegyében a héten. Az áramszünetek többnyire reggel kezdődnek és a délutáni órákig tartanak. A karbantartási munkálatok célja a villamos energiahálózat biztonságos és zavartalan működésének fenntartása. Több ezer baranyai lakost érint most ez a következő párnapos áramszünet. A következő hetekben is elindítják a Best of Pécs vezetett városi sétákat. Másfél-két órában ismerhetjük meg a város legszebb látnivalóját, közel 2000 évet visszarepülve az időben. A napokban elkészült az új siklósi körforgalom, így visszaáll a korábbi közlekedési rend. Megszűnik a forgalmi rendváltozás a Zombori utcában, és megszűnik a Gyűdi út teljes lezárása is. A buszok közlekedése is visszaáll az építkezés előtt megszokott menetrendbe június 15-től. Jó utat kívánok a Rádió 1-jel! A déli megyékről is fokozatosan lehúzódik ma már a front vastagabb felhőzete. Ezt követően a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátásunk. Szorványosan továbbra is előfordulhat zápor, zivatar, érintett baranya is. A nyugati szelet olykor erős lökések kísérik. Vételkörzetünkben délután 22-24 fok valószínű, közepesen felhőségbolt mellett pár órára kisüt majd a nap is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter! Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: 4:10 lesz, 5 perc múlva jó reggelt, szevasztok! Eszterrel kettesben maradtunk, mert a főnöknek el kell szaladnia valami fontos dologra. Reméljük, hogy odaért a Budakeszi úti.
2: Úgyhogy most már csak az igazán tehetséges rádiósok vannak benne az éterben.
1: Meg és...
2: Így van. Akik mindig tudják, mikor mit kell mondani.
1: 81-es főút Bakonysárkánynál van baleset, és ezt nem hiszitek el. Újlipótvárosban, a Pozsonyi út környékén egy bazinagy nőstény szarvas szaladgál.
2: Tipikus újlipótvárosi viselkedés, csak ennyit mondanék.
1: Össze-vissza rohangálnak.
2: Ez tipikus, nem tudom, jársz el mostanában Újlipótvárosban, de mindig ilyesmik történnek.
1: Na de álljunk már meg egy pillanatra, hogy kerül Újlipótvárosba a város kellős közepére a Pozsonyi útra egy szarvas?
2: Hát ott rengeteg jó étterem van.
1: úgyhogy beugrott egy sztékre.
2: Nem, szerintem csak kinyitották hátul az ajtót. Sokan kérkednek, hogy milyen frissek a hozzávalók.
1: Gyerekek, de tényleg, hát beúszik a Dunán?
2: Hát én este besétált, és akkor rá nappalodott, és akkor most ott
1: van. És akkor ott van, igen. És csodálkozik. És éli az úri életet, iszik egy feketét eltartott kis ujjal.
2: Ha így van, akkor pedig kísérjetek vissza a lakásába, valószínűleg van neki.
1: Ott,
2: igen, igen. Nem tudom, hogy ismétek-e őt, de szegénynek most ez nagyon nagy stressz lehet azért.
1: Na, ha valaki látja, akkor kövessük, jó?
2: Egy képet küldjetek
1: hát egy
2: már
1: szarvas, róla. Szarvas vagy őz, ebben ugye nem vagyunk még biztosak egész pontosan. Pozsonyi út is környéke. Ha valakinek van képe, akkor küldje róla.
2: Jó.
1: Mi van? Időjárás, Zsül. Napos.
3: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
1: Na HR-esek gyöngye, most jössz te.
2: Na tessék, na figyelj, tégy próbára.
1: Hogy mi a megoldás erre az esetre, illetve hogy jogszerű-e? Egy Facebook csoportban kezdett el terjedni a hír, és hatalmas fölháborodást váltott ki, hogy az egyik nagyon nagy magyar cégnél pisi kártyát vezettek
2: hát
1: be.
2: Ez a magyar cég most másról is híres, nem csak a pisi kártyáról.
1: Van egyéb ügy is?
2: Van egyéb ügy is, igen. Ott vannak most dolgok, most ők előkerültek, mert vállaltak valamit, amit most nem akarnak megcsinálni, kis állami támogatás jegyével. És igen, a pisi kártya.
1: Na jó, pisi kártya, tehát hogy néz ki a dolog? Én állok bent a soron, dolgozom, és egyszer csak azt mondom, hogy nekem pisilnem kell. Ha van pisi kártya, még szabad pisi kártya, akkor húzok egy pisi kártyát, kimegyek és visszajövök a pisi kártyával. A B, mindenkinek van pisi kártyája, le kell adnom, ha kimegyek pisilni, mert itt azt írják, hogy 10 darab ilyen pisi kártya van 200 emberre.
2: Aha, hát ezt nem nevezném humánusnak, ez az egyik, a másik pedig az, hogy a munkatörvénykönyve szerint úgy van, a legelső, amikor én dolgoztam, akkor úgy volt, hogy óránként rendelkezésre kell álljon szünet. Tehát ez a szünet, ez mondjuk óránként, ha jól emlékszem, és nem akarok ostobaságot mondani, akkor 10 perc.
1: Aha.
2: Úgyhogy, ugye, 10 perc?
1: Amit arra használsz, amire akarsz. Tehát igen. Akkor ehetsz, ihatsz, hát, pisihetsz, kakihatsz, dohányozhatsz.
2: Felfüggeszted a munkatevékenységedet, és valamiféle rekreációs tevékenységet végzel. Ez a magad elé meredés a mosdóban is ezek közé számít szerintem.
1: 10 percig.
2: Igen, abszolút. Igen.
1: Meg hogy milyen ciki, hogy azt kell mondanod, hogy kérek egy pisi kártyát. Tehát, hogy onnantól kezdve mindenki tudja, hogy te pisilni mész. Ami egyébként
2: nem... Szerintem ezért nem biztos, hogy kiközösítenek.
1: Nem egy szégyenli
2: való. Ott a húgyos! Na, tessék!
1: De már megint húgyozni megy. Fogadjunk, igen, hogy ez lesz a harmadik mondat, ami elhangzik egy cégnél, amikor kihúztad a pisi kártyát, mert mondjuk fölfáztál, többet ittál, neked sűrűben kell pisilned, és mondjuk óránként kihúzod a pisi kártyát, biztos, hogy ez lesz az első, hogy lesz egy hülye Sanyi, vagy Rozi, vagy akárkicsoda, aki na már megint pisilni megy a húgyos.
2: Jó, hát mondjuk legkevésbé is ez a munkakörnyezet, akkor szerint ott van egyéb probléma is, mert HR szempontból ez is kiveri nálam biztosítékot, hogy ez felütheti a fejét, ez a morál egy csapaton belül, hogy ilyesmi egyetlen szóba kerüljön. Inkább az ebben szerintem a nagyon nehéz, hogy hogyan, tehát hogy hogyan sorolhatod háttérbe az ilyen biológiai funkciókat, mert ugye hát azért úgy van összerakva az emberi test, meg ilyesmi, hogy azért vannak szükségletei.
1: Igen, és ha jön,
2: és az jön. És az jön, és ugye ennek rendkívül sok egészségügyi kockázata lehet. Egyrészt, másrészt pedig szerintem senkinek nem az érdek, hogy valaki arra figyeljen, hogy be ne pisíjen.
1: Na most, hogyha én például hasmenéses vagyok ma, mert tegnap valamivel elcsaptam a gyomromat, akkor
2: te ne gyere dolgozni a gyárba szerintem, ahol élelmiszerek készülnek.
1: Ja, ez mondjuk ez igaz, jó, de mondjuk ez nem egy élelmiszergyár, hanem bárhol másút is bevezették, 10 darab ilyen kártya van. Én stoppolhatok egyet egy egész napos kakira magamnak?
2: Igen, neked a szalagot bevezetik a mosdóba ilyenkor, és akkor ott előtted fog menni, te meg ülsz.
1: Érted? Tehát igen. Lehet egy olyan, hogy gyerekek, én ma hát sajnos elcsaptam tegnap a hasam, úgyhogy én ma nagyon sokat fogok WC-re járni, mondjuk nem élelmiszeripari a gyár, hanem egy másik gyárban történik, és akkor azt mondom, hogy egy pisi kártya ma az enyém.
2: Hát figyelj, az igazság, hogy ilyen intézkedéseket tipikusan olyan emberek hoznak, akik nem HR-esekkel dolgoznak együtt, hanem praktikus szemszögből, ilyen vezetői szem, tulajdonosi szemlélettel meg akarnak oldani egy problémát, ami valójában csak az ő problémájuk. És itt pedig a probléma az az, hogy szeretnék, hogyha nem élnének vissza az emberek a szünet adta jogukkal, szeretné, hogyha optimalizálhatna a termelésnek a mennyiségét, minőségét, és akkor ezért hoz ilyeneket, mint hogyha azt sugalva ezzel, hogy a dolgozók nem megbízhatóak, ugye, hogy nem lehet rájuk bízni, nekik mikor kell mosdóba menni, nehogy túl sokszor menjenek mosdóba, és ugye ezt akár dohányzásra használják, meg egyéb dolgokra, vagy mobiltelefonozásra, stb. Csak ugye itt pont ez azért kontraproduktív, mert annyit érsz el vele, hogy rettenetesen érzik magukat az emberek a munkájukon.
1: Igen, rohadtul fognak utáni bejárni dolgozni.
2: Meg azt érezteted velük, hogy nem bízom meg bennük, ugye? Mert a gyerekként kezeled őket, vagy még gyerekként se, mert a gyerekeknél sincs az, hogy egyszer csak két ember mehet kipisilni, nem? Tehát egy általános iskolában se ez van. És ugye ilyenkor meg az benne szerintem nagyon nehéz, hogy neked valójában tulajdonosként inkább azzal kéne foglalkoznod, hogy a dolgozóid megértsék a perspektívádat, és hogy együtt akarjanak veled dolgozni annyira, hogy húzzák neked úgy az igát, ahogy te szeretnéd.
1: Ez egy soha... jó célkitűzés igen. Kell hozzá, úgy, hogy megértsék a dolgozók is, hogy mit akarunk elérni.
2: Soha nem a büntetéssel sikerül ezt elérni.
1: Vannak még ilyenek? Egyébként ezt hallgatóktól kérdezem, vagy kérdezzük, hogy amit így hát kvázi értelmetlenségnek gondolsz. Annak idején, amikor mi elkezdtünk dolgozni, ez nagyon-nagyon régen volt, a Békéscsabai BHG gyárba még volt, ugye oda jártam nyári gyakorlatra, még volt leolvasó kártya. Tudod, be kell csekkolni vele. Ja. Becsek, kicsek szépen. Aztán rájöttem, hogy egyébként ez nekünk is van, most csak már digitális, tehát nem olyan izé, de ott ki kellett tenni a kártyát, hogy voltak nevek, és akkor oda tetted a sajátodat, hogy te itt vagy.
2: Ez adminisztratív szempontból, ugye ez egy olyan dolog, hogy amikor valahol írnak, mert elvileg nem a kötelező írni ugye jelenlétét, hogy mikor vagy bent, akkor ugye ezt megkönnyíti ez a hivatalos verziója ennek a sztorinak. Nyilván van ellenőrzési funkciója is, de ezek a felnőtt pórázok már azóta sokkal magasabb szinteken funkcionálnak. Most már ugye az van, hogy amikor jött a Covid, akkor megjött például a home office-nak a tömeges igénye, hogy ne leálljon sehol se a termelés, és ugye megengedték az embereknek azt, amit előtte nagyon sok cég nem mert megengedni, mert kilopják a szemüket is, és akkor ugye hazaengedték őket, és akkor rájuk tették ezt a digitális pórázt, amikor ugye nézik a tevékenységedet a monitoron, hogy mennyit mozog az egér, és a többi, és a többi. Utána pedig megpróbálták különböző vállalatirányítási rendszerekkel bebiztosítani magukat, hogy le tudod-e regisztrálni, hogy mi az, hogy elvégezte. Igen. Aha. A valóságban meg szerintem az a fontos, hogy szerintem a jó cégnél az van, hogy projekt alapú a munkavégzés, tehát a feladatnak kell lenni elvégezve, és nem szabad szerintem számon kérni, hogy ezt mennyi idő alatt készül el. Tehát, hogy ez most, hogyha valaki egy órát meg tudja csinálni a 3 órás munkát, akkor ne kelljen azt a 3 órát a monitor előtt tölteni. Tehát én ezt gondolom, hogy egy jó munkahelyen a projektmenedzserek ugye direktbe dolgozik a dolgozó, az ismeri az ő képességeit, és hogy szerintem nem kell ezt számon kérni, a lényeg, hogy haladjon a munka.
1: Na de ugye itt jön az érdekes dolog, hogy egy csomó cég még ma is ezt úgy méri, hogyha ledolgoztad a 8 órát, akkor te jó munkás ember vagy.
2: Igen, ez nagy butaság. Ugye? Sőt.
1: Igen, hogyha én meg tudom csinálni 5 óra alatt azt a munkát, amit 8 alatt kéne megcsinálni, akkor én elvégeztem a feladatomat, köszönöm szépen, kalap, kabát, viszont látásra.
2: Ennek egy másik ilyen, szerintem ilyen furcsa verziója az, amikor a dolgozók azzal próbálják bemutatni a saját munkamorájukat, amikor túlóráznak. Tehát amikor az van a 9-10 órákat a munkáján, és utána elmondják az ilyen értékelő beszélgetéseken, de hát én heti 3-szor itt ülök este 8 óráig, és erre mondták azt a németek, hogy ha itt kell ülni este 8 óráig, hogy elvégezd ezt a munkát, akkor te valamit rosszul csinálsz.
1: Igen, nem vagy hatékony.
2: Hát vagy nem értesz ahhoz, amit csinálnod kell, ugye? Vagy valami más csinálsz munkaidőben. És ami ugye magyaroknál még egy plusz adalék, hogy vagy nem annyi munkád van, mint amennyit, amit mondtak, hogy lesz. Tehát, hogy túl vagy terhelve. De egy jó vállalatirányítási rendszernek azt kell például tudnia, hogy meg tudja mondani, hogy ki az, aki túl van terhelve, és hogy hol van mondjuk munkaerő hiány, tehát hova kell még plusz embereket allokálni ahhoz, hogy az megfelelő mennyiségi munkává változzon egy emberre.
1: Na kérlek szépen, egy vasipari cégnél ez biztos, hogy nincsen, így írja a hallgató. A hegesztőknek minden percükkel el kell számolni, van a céges telefonon egy applikáció, és azt kell folyamatosan benyomni, hogy éppen te mit csinálsz. Tehát hegesztek, nem hegesztek, takarítok, pisilek. Cigi szünetem vagyok, darut kezelek, és
2: hát,
1: a többi, és a
2: de
1: többi.
2: De akarsz ilyen helyen dolgozni hegesztőként? Nem. Mert például hegesztőként szerintem rengeteg állás lehetőség áll rendelkezésre, iszonyatos munkabérük van, rettenetesen jól tudnak keresni, jó helyeken tudnak dolgozni.
1: Most fogsz ezért kapni?
2: Hát figyelj, ez van, hogy én nem vagyok biztos bennem, úgyhogy én hegesztőként szeretnék olyan helyen dolgozni, ahol ilyen szintű a bizalom, nem? Tehát, hogy
1: valójában... de ez bizalom? Bizalom kérdése, hogy egyébként ennyire nyomon követnek? Tehát te akkor munkaadóként nem bízol meg az embereidben?
2: Hát azért lehet az kérdezed, is, hogy vagy az van, hogy a maga az irányítási rendszer van rosszul kidolgozva, tehát sok emberre jut egy főnök, és akkor nem tudják ugye belátni a munkának a mennyiségét, meg a visszaellenőrizhetőségét, vagy pedig egyszerűen csak az van, hogy hát most csúnyán fog fogalni, fillerbaszó valaki ott a cégnél, aki azt mondja, hogy igen, hogy szeretném, hogyha itt a utolsó forintig visszakerülne hozzám a befektetett pénzem, amit ugye munkabérre költök, ez is benne van. Ha azt azzal akarnánk indokolni, hogy ellenőrizni szeretnék a hatékonyságunkat, akkor viszont időszakokat csinálnánk, amikor mérnénk a munkát.
1: Nem 0-24-ben.
2: Nem 0-24-ben, szerintem.
1: Na, még egy izgalmas felvetés, leszoktam a kávéról, írja a hallgató. Onnantól kezdve, amíg a többiek kávészünetet tartottak, nekem kellett tartanom a frontot, mondván én úgyse kávézom. Szóvá tettem, hogy mivel nincs káros szenvedélyem, akkor nem jár a szünet, míg a többiek cigi és kávészünetet tartanak. Mondták, hogy nem.
2: Igen, ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy egyik kedvenc ilyen dolgozói habitusom az volt, amikor egy csaj lejárt cigizni a dohányosokkal, és akkor így, és akkor kérdeztem, hogy miért? Hát ha nekik is járnak, akkor nekem is kell. És nekem ez azért esik rosszul mondjuk HR-esként, mert ez azt jelenti, hogy ő nem vonódott be a munkájában, neki nem engage-el, tudod, így azzal, amit csinálnia kell, ez nem érdekli.
1: Hát
2: mert
1: de,
2: ugye azt
1: de
2: nézzük...
1: állj már meg! Hát igen? Most ülünk 10-en az irodában, 4-en dohányoznak, és minden órában lemennek 8 percre cigizni. Akkor addig mi, akik nem dohányzunk, értve én igen, de mondjuk a többi, a nem dohányzók, addig melózzanak?
2: Nem, ő mindig lement azok, akik éppen lementek igen. dohányozni, tehát nem az volt, hogy ugyanaz a 4 ember ment el, hanem akár még szobából lement valaki, ő lement velük, érted? Tehát, hogy így, ő mint egy ilyen földi helytartó, mint maga a láng a dohányzáshoz ott állt mindig, hogy hát de hát most dohányoznak, és de a csapat mindig cserélődött, tehát nem az volt. És én ebből azt szűrtem le, hogy őt nem érdekli, mi történik a munkahelyén, az érdekli, hogy mi van odakint, és neki odakint kell lennie. Igen, szóval ez más nyilván, de szerintem, ha teljesen őszinte akar lenni magával minden dolgozó, aki nem egy olyan helyen dolgozik, ahol tehát nem egy véglet a szituáció. A 8 órás munka az nem nagyon, tehát nem tud minden, az év minden napjában 8 órás munka lenni. Ez egy hülyeség. Tehát, hogy van, amikor az ember két órát dolgozik, van, amikor 10-et dolgozik, de nincs olyan, hogy ez fixen 8 óra. Ha csak nem gyár, de nyilván a gyárban tud ez lenni, de hogy az összes, ami szellemi munka, az nem tud ugyanannyi lenni.
1: Igen, azt meg tud csinálni egyszer 5 óra alatt, egyszer meg 10 óra alatt.
2: Meg hát ember vagy. Van, hogy érzelmileg annyira rossz helyzetben,
1: hogy
2: nem
1: vagyok. Nagy cégben van 400 ember, vagy ezen ember dolgozik. Hát ott nem tudsz mindenkire egyesével figyelni.
2: Igen, de ezért nehéz cégvezetőnek lenni, ezért kapják ők a nagy gempát a végén, ezért nem alszanak ők hajnal 3 után, ezért van nekik merevedési zavaruk, mert ez olyan szintű feszültség.
1: Honnan tudod ennyire jól?
2: Mert mindent tudok, Feri. Mindent tudok. Tehát ez egy akkora feszültség, amit csak... De ő nem, ő alkalmazott. Ő alkalmazott, az más, mert az más. A fura, az a nehéz, amikor tulajdonos vagy.
1: Aha.
2: És az van, hogy nagyon könnyű mutogatni rájuk, hogy miért ilyenek, meg miért gondolkodnak így, de azt a feszültséget, ami azt jelenti, hogy fizetést kell adni embereknek, hogy be kell jönni, tehát hogy ezt azért meg kell tapasztalni ahhoz, hogy megértsd, hogy a pszichózis hogy alakul ki. Mert könnyű őket rossznak feltüntetni, de valójában az egész HR-nek arról kéne szólnia, hogy összehangolja ezeket a fajta félelmeket és feszültséget a dolgozó és a tulajdonosi réteg vagy a vezető réteg között. De nem, ők nem rossz emberek, nem azért csinálják, hanem mert így eszkalálódik az ő saját üldözési mániájuk.
1: Hát minden egyes ilyen elmebeteg tulajdonos valaha jó ember volt.
2: Ő elindult, neki volt egy álma. Neki volt egy álma.
1: És azt, ha beledöglünk, akkor is meg.
2: Ő valamikor bízott az emberekben, ő hitt az emberekben, ő azt gondolta, hogy ez menni fog, csak el kell nekik mondani, hogy mit csináljanak. És aztán jöttek olyan emberek, akik megmutatták, hogy ez nem így működik. És ugye tehát nyilván ők is végigmentek egy tanulási folyamaton, ahol ezt szűrték le a végén, hogy nem szabad érzelmileg bevonódni, hanem úgy kell őket kezelni, mintha nem is tudom, mik lennének. És tudod, ezért kell kijönni az elefántcsontoronyból, és elmenni és racionalizálni a hülyeségeidet, nem elmenni teljesen a falig, hanem azt mondani, jó, oké, ezt értem, ez most túl van tolva, ezt most nem szabad. És erre kell a HRS, hogy ezeket a madzagokat rángassa, hogy mi az, ami oké, mi az, ami nem oké.
1: Na most nézzétek meg ezt a nőt, aki reggel beállított egy rettetes ahotával is vicceket olvasott, és utána mit kaptunk?
2: Na, mondom neked, Pistike! Ki kiabál ennyire nálat?
1: Én úgy szeretem, hogy ilyen okos vagy. Ez nagyon menő volt.
2: Nincs ez sokszor szükségem, de azért...
1: Igen, ez nem az a műsor, ahogy ezt sokszor előveszünk a hahotát, annál inkább. De ez jó volt, köszönjük
2: hát,
1: szépen.
2: Hát igazán nincs mit, nem volt interjú alanyunk, úgyhogy ma én voltam az. De nem, igazából csak az van, hogy ilyen az Feri, amikor valaki munkahelyeken dolgozik, akkor így magára szed ezt.
1: Istenem, ha egyszer kipróbálhatnám, még egyszer hát kipróbálhatnám. Én dolgoztam egy csomót ilyen helyen. Utáltam is, mint a szart, el is jöttem.
2: Hát figyelj, tök nehéz a munka. Tehát, hogy azért ezt a végén ezt azért ki kell mondjuk, hogy dolgozni nehéz, mert amikor bemész a munkahelyedre, akkor mindig lemondasz valamiről, amit amúgy otthon csinálhatnál.
1: És sokkal szívesebben, mint a munkát.
2: Igen, és amúgy
1: otthon
2: munkáltatónak...
1: vagy valahol máshol.
2: Igen, és munkáltatónak lenni is nehéz, de ez visz minket előre.
1: Na jó, szóval beszéltek a HR-rel, az a biztos. 5 perc múlva lesz 9:30, a hírek után jövünk a nap legjobb pillanataival.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis?
2: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll...

0: kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
2: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
3: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
6: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Reklámot hallottak.
9: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám.
10: Napsütés, terasz, friss ízek. I love Peach Café.
11: A latin nyár június 26-án a Káptalan kertbe költözik. Az ország régi nagykedvence, a Fiesta visszatér Pécsre. Autentikus ritmusok, ismerős dallamok, felejthetetlen hangulat és a legnagyobb slágerek egy estén. Jegyek a madeinpecs.mytix.hu oldalon.
12: Buongiorno!
13: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5 millió 990 ezer forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel.
14: A tájékoztatás nem teljes körű. FX Autóház Pécs, Siklósi út 70.
15: A Pécs Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek pecsplaza.hu.
16: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
17: Kikelet.
16: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
17: Kikelet.
16: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
17: Kikelet.
16: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
18: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
19: Esküvőre, ballagásra készülsz? Legyen az öltönyöd is emlékezetes. Prémium öltönyök és kiegészítők a Manzetti Suit & More üzletében. Pécs Irgalmasok utcája 26. Manzetti. Amikor számít a megjelenés.
2: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
7: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
2: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
7: Neked Sedocur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedocurt.
3: Sedocur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Rádió 1.
8: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
9: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi ma is láger megy. Reklámot hallottál.
0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Középkori sírokra bukkantak Pécs belvárosában, Kevés Baranyában a Kutyás strand. Hamarosan megnyitja kapuit a Villányi Rozé Fesztivál. Középkori sírokra bukkantak a régészek Pécs belvárosában. Fémkeresővel, lapáttal, ecsetekkel dolgoznak a régészek a Felső Balokány és a Farkas István utca sarkán. Egy építkezés során a kötelező szakhatósági vizsgálatoknál derült ki, hogy a modern építkezések mellett a múlt örökségét is meg kell menteni. A Janus Pannonius Múzeum régészei körülbelül egy hónapja dolgoznak a területen, melynek során kiderült, hogy középkori sírokra bukkantak. Horváth Patrícia, a múzeum régésze a Pécs TV-nek azt mondta, folyamatosan zajlik a munka, 11 középkori sírt találtak, ami a területhez köthető. Megtalálták az ékszereket, használati tárgyakat is, amely támpontokat adhat a kutatóknak. Nő a száma hazánkban a kutyás strandoknak, de a kínálat még mindig elmarad a kereslettől. Jelenleg országosan 21 hivatalos kutyabarát strand és fürdőhely működik. Egyébként Magyarországon már minden harmadik háztartásban él egy kutya. Baranyában továbbra is korlátozottak a lehetőségek. A legismertebb kutyástrand még mindig a Pécsi Hírdi, de sokan választják az Orfűi tót is. Július 10-én és 11-én rendezik meg idén a Villányi Rozé Fesztivált. A hazai borfesztiválok egyik legnépszerűbb nyári eseményéről van szó. A kétnapos rendezvény több ezer látogatót vár a Villányi Borvidék szívében, ahol a rozéborok, a gasztronómia és a koncertek kerülnek majd a középpontba. A szervezők fiatalos, lendületes programkínálattal készülnek. Június 16-án Pécsre érkezik a Loop társulat, James Fritz darabját mutatják be, mely az online világ sötét oldaláról szól. Lengyel Tamással, Grillusz Dorkával, Váradi Gergellyel és Trill Beatrixszal. Útépítési munkákat végeznek több helyen is a Sátorhely-Villány összekötő úton, Mohács és Pécsvárad között, illetve Baksa és Szabadszentkirály között is. Dolgoznak a szakemberek Nagyharsány és Villány között, illetve Villánykövesd és Pincefalu között is. A munkaterületeknél egy pár napig még félpályás útzár érvényes. Jó utat kívánok! A déli megyékről is fokozatosan lehúzódik ma már a front vastagabb felhőzete. Ezt követően a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátásunk. Szorványosan továbbra is előfordulhat zápor, zivatar, érintett baranya is. A nyugati szelet olykor erős lökések kísérik. Vételkörzetünkben délután 22-24 fok valószínű, közepesen felhőségbolt mellett pár órára kisüt majd a nap is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Weekend.
1: Fél tíz múlt 8 perccel, Balázs ugye itt volt velünk 8:30, csak aztán el kellett rohanjon, de holnap már megint jön, úgyhogy a Best of első részében ő is benne van, Borics Ádámmal beszéltünk, mert hogy Trump elnök kitalálta, hogy a UFC gálát azt a Fehérház kertjében kell
2: sátras
1: megrendezni.
2: Sátras lagzi.
1: Egy egészen komoly, igen, új kígyósan nálunk ilyet szoktak építeni, mikor lagzi van, csak egy kicsit olcsóbb.
2: Igen,
1: viszont
2: meg,
1: többet lehet inni.
2: A rócsós időszakra emlékszem még, amikor mentek ezek a... Minek volt a rócsója? Amikor mentek ezek a kitelepülés Tesco parkolóba?
1: A mindenhova is. Mindenhova
2: volt
1: is.
2: Ennek szezonja.
1: Istenem, mi kezdtük a Danubius rádióval?
2: A jó világ.
1: A jó világ volt még, úgyhogy fölhívtuk Borics Ádám MMA harcost, akivel beszélgettünk a gáláról, és utána pedig egy vizere esetet próbáltunk földeríteni, hogy Alicante-ban ugye minden csomagot megbüntettek, 25 000 forintos büntetést kapott az is, akinek befért a ketrecébe a csomag, úgyhogy fölhívtuk a vizer szóvivőjét, hogy legyen olyan kedves, mondja el nekünk, hogy mi az igazság.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Igen, azt mondja, hogy 60-80 millió dollár a büdzséje ennek a sztorinak. 18-20 Bagó. Milliárd forintból rendezik ezt.
2: Bagó, ez semmi. Ez semmi. Ebben egy Fási Ádám kotlet nem jön ki.
3: Adjad már itt is, mert már azért 18 milliárd teljesen értelmetlen dologra, úgyhogy ahhoz képest nem egy akkora összeg, 68 millió dollár.
2: De lett a posták a füvet?
3: Egyébként igen.
4: Hát sokan ez miatt is panaszkodtak, hogy a Fehérház kertje nem erre való. Szerintem elképesztő volt, amit
2: a magdóliák.
3: Figyelj, a csávó mennyire el van borulva, de tényleg, hogy ezt megengedi a
4: fejlesztőt,
3: tényleg, igen. És mi van veled, Ádám?
4: Most itthon vagyok, nekem még egy mérkőzésem van ebben a szervezetben, valószínűleg 2027-ig van szerződésem, és aztán meglátjuk, még nem tudok semmi biztosat mondani, de nekem az én menedzserem, pont ugyanaz a menedzser, aki Justin Gaethje-nek mondjuk, ott volt most, pont nézem a közvetítés, a nyakában van Justin Gaethje, lehet, hogy máshol fogom folytatni a karrierem, erről még nem tudok nagyon semmit mondani, de nekem most kell egy nagy győzelem, az utolsó mérkőzésem sajnos nem sikerült, szóval most az a fókusz, de elsősorban most a kislányom.
2: Hát, tudok neked egy jó ellenfelet tudok esetleg a Balástól megverni.
4: Én benne lennék.
2: Figyelj, most a magasztak feszültség.
4: Parlamenti gálán megcsinálhatjuk.
2: Az országház előtt, hogy összeverrek téged, Balázs, nem akarod?
3: Azért nem, én már a gyerekemet küldöm, inkább Benit beküldöm. Azt tudom, hogy néha ott van ő is, meg találkozhattok.
4: Így van, mi találkoztunk, igen.
2: Viszont
4: igen,
2: azt mondják,
3: Benivel, hogy egy helyen edzetek.
2: Ahol érdemes, az Babót. Babóton egy MMA rá.
1: Babót vegyenek az MMA. Igen. Ez
2: tessék,
1: az.
2: Tessék, így van, szerintem is Babót MMA.
3: Igen, ezt állára biztos, hogy van egy fesztivál Babóton, nem tudjuk, hogy honnan, miképpen, de elképesztő line-upot raknak össze, és évről évre fejlődnek. Figyelj, itt valaki kérdezi, hogy McGregorra mi a helyzet? Ez az 5 éve ígért visszatérés jön, nem jön, lesz ebben valami, ez csak PR?
4: Most érkezik majd a másik nagy UFC rendezvény, ez a International Fight Week, azt hiszem júliusban, és úgy néz ki, hogy Conor McGregor is visszatér. De igen, és pont akkor jelentették be ezt a hírt, amikor a Netflix rendezett MMA gálát, ahol nagyon-nagyon-nagyon okosan halad előre a UFC, elképesztő hava jutottak, tényleg azt mondják, hogy talán ez a második Super Bowl, amit most is rendeztek a Fehérház gáláján, tehát hogy olyan nézettséget remélnek. Én nem gondolom, de 30 év alatt, ahol jutott a MMA, meg a UFC, az elképesztő, mindenkiről beszél.
3: Hát a Conor McGregor visszatérésed az nagyjából azóta lebegtetik, mióta ő nyugdíjba vonult, hogy visszajön.
4: Hát már elég régóta.
3: Igen.
4: Akkor hiszem el, ha látom.
3: Akkor már tényleg csak a Khabibnak kell visszatérni, és akkor mindenki visszajött, aki számított ebben a sportban.
4: Hát az, annál nagyobb meccset nem lehet rendezni soha, mint ami, ha megrendeznének egy Conor Khabib visszavágót, akkor az mindenkire rekordot megdöntene.
3: Én mindig mondom a Beninek, bár ő sokkal jobban érte ez meg a Noel is, hogy szerintem a minden idők meccse volt a Khabib Conor. Tehát, hogy az valami olyan történet volt, és két olyan sztori fortott össze, hogy azóta se láttunk ilyet. Ugye ezt
4: is
3: szeretett.
4: Nem is fogunk.
3: Tehát az
4: a nem is fogunk.
3: Az
4: a Conor McGregor egy is megismerhetetlen, és szerintem a Khabib is Conornak köszönhető. Ha Conor nem lett volna, akkor ez az egész dagesztáni vonal nem lett volna olyan, amilyen most. Minden Conornak köszönhető, és Conor egy is megismételhetetlen szerintem.
3: Ádám, vigyázz magadra, örülök, hogy beszéltünk. Hát reméljük, akkor a bunyód minél előbb összejön. Mi azért nagyon drukkolunk.
4: Köszönöm szépen.
1: Ez a pénz, ez az övék, vagy ez a vizeré lesz?
5: Fel van osztva egyébként, hogy melyik része hová
1: megy. Tehát, hogy ők is keresnek belőle, és ti is.
5: Itt valószínűleg ez volt a logika, igen, hogy ők ebben egy kicsit túlreagáltak a helyzetet. Annyit hagyd tegyek hozzá, hogy egyébként annak, hogy van egy ilyen fémkeret, és az, hogy mi korlátozzuk azt, hogy mekkora csomagokat engedünk a kabinba, ennek van logikája, ennek van értelme. Itt tényleg arról van szó, hogy ugye a kis táska beférjen a szék alá. Ez a nagyjából ezt lefedi ez a szájzer, ami a kis része ennek a fémkeretnek, az befér a szék alá, a nagyobb csomagok pedig a fenti tárolóba, és hogyha ezeket egyébként betartják az utasok, akkor minden további nélkül felengedik őket, hogy fel kéne, hogy
1: ez tök tiszta, igen, ez tök tiszta, hogy miért kell nektek, mert akkor minden kézével kétszer egy méteres bőröndel utazna ingyenesen, tehát én ezt abszolút értem, hogy miért kell ezt beszabályozni. Ugye az nem volt tiszta, hogy ezért a beengedésért ki a felelős, de akkor a földi kiszolgáló személyzeté ez a buli.
5: Hát mi vagyunk a felelősek, mi vagyunk a megbízója a földi kiszolgálóknak, de igen, tehát ezt mi nem kértük tőlük, hogy ők ezt ilyen, hát nem is azt is szigorúan tartassák be, mert konkrétan nem a szabályokat tartották be.
1: Hanem mindenkit megbüntettek.
5: Pontosan, tehát nem írja el semmilyen szabály, hogy mondjuk így, nem tudom, hogyha valaki egy kicsit így megnyomja és úgy fér bele, akkor az még teljesen jó.
1: Na tehát, ezt várjál, ezt kivesszük.
5: Én ilyeneket olvastam. Hogy...
1: Igen, ezt a megszólalásból, ezt ki fogom venni ezt a részt, hogyha kicsit belenyomja, akkor az még jó.
5: De persze, nyugodtan, mert ez így van.
2: Ami nagyon fontos kérdés, hogy kapnak amúgy jutalékot a beszedett pénzek után?
5: Ezt nem tudom biztosan mondani, mert ez is ilyen reptéri megállapodásoktól függ. Tehát itt mindegyik reptére külön szerződés köttetik, úgymond, és ez attól függ, hogy éppen melyik reptéről.
2: Tehát akkor csak ott kapnak jutalékot, ahol beszedik?
5: Van erre van lehetőség, nem tudom sajnos, hogy itt most a spacsonyoknál ez így.
2: Ez megmagyaráznak a motivációt, meg annak a hiányát ilyen bizonyos esetekben.
1: Ahol nincs jutalék, ott beengedik.
2: Felesleges velük küzdeni.
1: Minek?
2: Meg sokszor azt látom, hogy késledeti magát a folyamatot is, ugye nagyon. Tehát, hogy ez az ellenőrzés azért szerintem időt veszel magától a szolgáltatástól. Emiatt nem fordulhat elő késés például?
5: Emiatt ezt azért ők látják időben, hogy mennyi idejük van. Valóban ez úgy tűnhet, mintha ez itt többlet időt igényelne, de ők azt így látják, hogy mennyi idejük van, mikor hívják oda az embereket magához a kapuhoz, mikor kezdik el ezt ellenőrizni. Egyébként, hogyha nagyon kekeckednek, akkor még akár elképzelhető emiatt késés is, de mondjuk ilyenről mi nem tudunk, hogy mondjuk konkrétan emiatt lett volna késés.
1: Mi van azokkal az emberekkel, akik mondjuk ezen az alicantei járaton tartózkodtak, lefotózták, hogy az ő hátizsákjuk belefér ebbe a kis kalodába, megvan nekik a nem tudom hány eurós büntetés, ők most például panaszkodhatnak nálatok, és esetleg visszakapják a pénzüket? Vagy azt felejtsük el?
5: Persze, nem, tehát hogy nagyon jól tették, hogy lefotózták, és hogy megtartották a számlát, tehát van erre egy ilyen panaszkezelő felülete a Wizzairnek, viszonylag a Google-be is beírva, tehát ez így elég könnyen kijön, de egyébként szerintem ezt mi a sajtóval is megosztottuk ennek külön a linkjét, tehát itt fel kell menni itt a panaszküldő weboldalunkra, és akkor ott csatolva a fotót, illetve a számlát, és akkor a kollégák egyébként tudnak róla, ezt most kiemelten figyelik az ilyen típusú panaszokat, és természetesen a jogos panaszoknál visszatérítés jár.
1: Akkor ha már beszélünk, még egy fontos kérdés. Az olajválság miatt nagyon nagy hírek voltak, hogy rettenetesen drága lesz a repülés, nincs kerozin, minden légitársaság veszélyben van, és előfordulhat majd az is, hogy megvesszük a repülőjegyet, mondjuk valamikor márciusban megvette valaki 12 000 forintért, és utólagosan a légitársaságok benyújthatják majd azt az igényüket, hogy hát haver, ha repülni akarsz, akkor nem 12-t kell fizetni, hanem 24-et, még a különbözetet pótolt ki, akkor repülhetsz.
5: Ezek sajtóhírek, és mi ezt nem tudjuk alátámasztani, tehát hogy nincs erről szó, és nem is játszunk erre, hogy itt mi utólag akarnánk ezeket visszavonni, teljesen nyugodtan mindenki. Amit eltervezett pihenést, azt nyugodtan foglalja le, mert hogy nem lesz ebből probléma a nyáron.
0: Balázsék! A Rádió Egyen!
1: Hamarosan 10 óra van, úgyhogy elindítottuk a hétfőt, holnap megint jövünk, akkor már Balázs is lesz, de ugye ma is volt csak 8:30-ig.
2: Aki akarta, hallotta.
1: Aki akarta, hallotta, osszátok be. Jóból ugye keveset adnak, azt szokták mondani. Van nagyon jó támogatója van a nap hallgatójának, Csípet Ropi úr, nagyon szeretem.
6: Balázsék.
1: Ez az! Hát óriási! Szevasz, Péter!
2: Vegy tiszta siker! Ezt úgy hívják.
6: Köszönöm.
1: Nagyon-nagyon szívesen. Az van, hogy ugye Eszter hozott már egy hahotta könyvet nekünk, és óriási vicceket olvasott, ezért megőrült a hallgatóság jelentős része.
6: Igen,
1: és
6: igen.
1: És hát viszonylag jó vicceket, meg kevésbé jókat is küldött nekünk. Te küldted az egyik pályaművet, ami így szól.
2: Mert játsszuk el, úgy legyen az, hogy én vagyok az apa, te meg a fiú, jó?
6: Jó, rendben.
2: Mert hogy a Ferivel játsszuk, vagy veled játsszuk el?
1: A Péterrel is
2: jó, eljátsz. Péter, akkor játsszuk együtt. Én vagyok az apa, jó?
6: Jó, rendben.
2: Mert?
6: Mert, hogy ne.
2: Mit iszol, kisfiam?
6: Savat.
2: Mit?
1: Hát így sokkal jobb volt, mint olvasva.
2: Szeretem.
1: Zseni volt, figyelj, mutatjuk, mi az ajándékod.
6: Köszönöm.
7: Gratulálunk! Az önnyereménye egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jóvoltából.
6: Nagyon jó.
1: Hát nagyon szívesen, ilyen jó viccre megérdemled.
2: Megdolgoztál érte.
6: Nem számítottam rátok, őszinte leszek.
1: És ugye mondtad, hogy Balázsék, tehát van Balázsékos ajándék, csomag is, full extra szuk a hétfődet. Szevasz, hello!
6: Nagyon, sziasztok, szép napot, sziasztok! Na.
2: Neked is szia.
1: Jó, holnap ne hozd a hahotát, jössz holnap?
2: Nem viszem haza, ez most már itt lesz, ez itt rendszeresítettük, és a 101. kiadvány pedig nem sokára érkezik, csak mondom neked.
1: Arra, borzongva várom.
2: Június 30-án jelenik meg a 101. hahota.
1: Jó, visszatérünk rá, meg holnap mi is visszatérünk, reggel jövünk, szevasztok!
2: Puszi!
0: Na, ennyi volt!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán. Well,

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető telefonál 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
5: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Ne várj, használd az Urzinolt!
5: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezménnyel a teljes vásárlásra 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
10: Notino.
11: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Országszerte több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
12: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért. Június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
14: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: Az új kollégái már várják.
16: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
17: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk. Ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
18: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
19: Kikelet.
18: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
19: Kikelet.
18: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
19: Kikelet.
18: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
10: Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába!
19: Svájci precizitás minden egyes csészében.
20: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
19: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
20: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
19: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
15: Az új kollégái már várják.
16: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
21: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk, ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu/karrier oldalon.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
22: This is the World is Mine Radio Show.
0: A házigazda,

0: Crime Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egyen, csak igazi mai sláger megy, a nyár kedvenc rádiójában egymás után jönnek a legvidámabb zenék, még akkor is, ha csak keleten, észak-keleten volt igazán szép napsütéses a reggel. Nagyon sok a felhő az országban, a nyugati részeken eső is volt, van, ahol most is esik, amúgy ma változóan napos felhős idő várnánk egész nap.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Ayvens használt autószalon, a használt cégautók nemzetközi értékesítője, Budaörsön és online.
0: Nem baj, Atis hozza továbbra is a nyár kedvenc igazi mai slágereit, ez Taylor Swift-től az aktuális favorit, az Opalite a Rádió 1-en.

0: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
1: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
2: Na, ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
0: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
3: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifut.

0: kártyát.
1: Ajúz Balázsékkal a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június

0: A Summersby és a DM támogatásával.
1: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
2: Jó, aha, fece nem lesz.
1: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139 900 forint. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Grill rajongók, figyelem! A Metro heti bajnok ajánlatában a Metro Shave cson nélküli friss import sertéskaraj minimum 3 kg-os kiszerelésben, kilója most csak bruttó 1149 forint, június 15-e és 21-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
3: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
7: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10 000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
8: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
9: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
8: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
10: Napsütés, terasz, friss ízek, I love Pécs Café.
11: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette.
0: Menü ajánló a Rádió 1-en.
11: Nem fáj majd a hasa tőle.
0: A menü ajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
12: A Rumbisztró Pécsön a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Zöldséges csirkeragú leves és párizsi csirkemell rizivizivel vagy penne arrabbiata parmezánnal, esetleg lecsós sertésszelet pirított tarhonyával. A Teleki Bistróban Pécsön a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. Genovai zöldségleves eperlevéltészta, eperlevéltésztával és mézes mustáros csirkemelcsíkok burgonyalángossal vagy gombapörkölt tárkonyos tejfölös galuskával. A Sleeven rendezvényközpont

0: Várpécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállítás.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 1990 forintért. Csurgatott tojásleves korlátlan fogyasztással és A. lencsefőzelék pörköltel, B. óvári sertésszelet pirított burgonyával, savanyúval, vagy C. sokmagvas csirkemell kukoricás rizssel savanyúsággal. A Korzó étteremben, Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt, hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig, a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat karfiolleves köris krutonnal, vagy tyúkhúsleves gazdagon és stroganoff sertés ragú garuskával, vagy csirkecomb rántva petrezselymes burgonyával. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat csurosz csokoládé öntettel. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán.
1: Mert a három DJ legenda ma este a Rádió 1-en újra együtt mixel.

Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en. Rádió 1. Miért szeretitek egyre többen a

0: akkor Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: long, long time. Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Július 2-3-4 Sopron Fest, és ez is egy olyan fesztivál lesz, amit megtömünk vidám, boldog Rádió 1 hallgatókkal, akik szeretnek bulizni, akik szeretnék jól érezni magukat. Halló!
1: Szia, szia, játékra jelentkezek!
0: Szia, hogy hívnak téged?
1: Marci vagyok, Szegedről éppen most parkolok, behallottam, hogy játék van, mond, át erre rá kell repülni, mert hiába szegedi vagyok, Sopron itt van egy köpésre, hogyha kell.
0: Jó nagyot kell ahhoz produkálni.
1: Hát, yeah. Van tüdő. Ha,
0: akkor eresz ki a hangot, kérem a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi, mai sláger meg!
0: 10. lettél!
1: Ez az! Ez fantasztikus, tehát ez elsejtem, köszönöm.
0: Mutatok valamit?
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
0: Ezt így elvitted tőlünk.
1: Ó, nagyon király.
0: És drága Rádió 1-esek, lesz itt még játék. Nagyon sok a következő órában is, délután és este is a kívánság műsor.

0: foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Tegnap este történelmi győzelemmel mutatkozott be a német válogatott a foci világbajnokságon. 7-1-re valósággal tönkretette a torna újoncát, Curaçaót, akik történetük első VB gólját ugyan megszerezték, de a végeredménynek aztán nem örülhettek. A magyar idő szerint este 10 órakor kezdődött Hollandia-Japán mérkőzés 2-2-es döntetlennel zárult. A hollandok agresszív játéka 3 sárga lapot jelentett az este folyamán. A késő éjszakai mérkőzésen Elefántcsontpart 1-0-ra elverte Ecuador, és a számunkra kora reggel zajlott Svédország-Tunézia mérkőzésen kiütéses győzelemmel robbant be a svéd válogatott, 5-1-re verte el azt a Tunéziát, akik a fél idő előtt még szereztek egy szépítő gólt, de a végeredmény elkeserítő lett számukra.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regál Lili.

0: héten a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Összegzette több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vöröshagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
8: Úgy is tett.
9: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
10: Malek Miklós közreműködésével Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécsen a Kodály Központban. Június 17-én. Részletek hofi90.hu. Újra látlak! A Káptalan Kert színpadán Kökény Attila és Rakoncai Viktor Újra látlak című koncertjükkel június 19-én. Egy nyári este tele zenével, érzelmekkel és felejthetetlen pillanatokkal. Jegyek elővételben már kaphatók, részletek az esemény Facebook oldalán. Ismét éjszakai fürdővel készül a Harkány fürdő. Ha egy különleges szombati bulira vágysz, irány a Harkányi Gyógy és Strandfürdő, hiszen a Lepke színpadon június 20-án DJ Duli és DJ Bara mellett Pifu játssza a legfelkapottabb slágereket. A Lepke színpad programjai szombaton este 8 órakor kezdődnek. Részletek a Harkány fürdő Facebook oldalán. A legfelkapottabb hazai előadókkal idén is izgalmas zenei programokkal készül a Fishing on Orfű. Az underground élőzene minden szegletéből jönnek június 24 és 27 között. 30Y, Analog Balaton, Belga, Bohemian Betyárs, Carson Coma, Elefánt, Esti Kornél, Kispál és a Borsz, Kistehén, Vadfrutti, Quimby és még sokan mások. Részletek a Fishing on Orfű weboldalán. A latin nyár június 20-án a Káptalan Kertbe költözik. Az ország régi nagy kedvence, a Fiesta visszatér Pécsre. Autentikus ritmusok, ismerős dallamok, felejthetetlen hangulat és a legnagyobb slágerek egy estén. Jegyek a madeinpecs.mytix.hu oldalon. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
11: Kiszámítható és biztos jövedelmet szeretne bálázott melléktermékeiből? Akkor a Pannon Biomassa Kft. Az ön partnere. Megvételre keresünk bálázott gabonaszalmát, valamint bálázott nádat és kukoricaszárat. Az értékesítésből származó jövedelmen túl hozzájuthat biomassa alapú talajkondicionáló agruhamu készítményeinkhez is, melyet csökkentheti műtrágya költségeit. További részletekért látogasson el a biomassa.veolia.hu honlapunkra.
8: Az új kollégái már várják.
12: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
13: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk, ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu per karrier oldalon.
0: Reklámot hallottál.
1: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a munka mellé, a mázlistáknak a pihenés, a nyaralás mellé. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. A magyarok kis százaléka ilyenkor szeret nyaralni menni, és nagyon remélem, hogy ők magukkal vitték a Rádió 1-et, bárhol is legyen az ember idén nyáron, mobilnettel, tengerparton, medence mellett, túrázás közben is szuper jól jönnek ezek a zenék. Ezt például Sam Felt úgy hozta össze,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a

0: Ebbe az inkább késő tavaszias időbe, mert miután a front szépen elhagyja az országot, változóan napos felhős időnk lesz, a szél viszont időnként felerősödhet ezután is, 23-24 fok körül lesz ma a maximum, ennél nem lesz több.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivar.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ígértem, hogy lesz még ma délelőtt játék Sopron Fest páros belépőkért. Még egy icipicit húzom az időt, mert most Balázs egy következő nagy dobásáról mutatom az információkat, aztán a zenék között érkezik a nagy Rádió 1-es kedvenc a Lucas Graham-től, Seven Years, zenél majd a Fast Boy, és Ed Sheeran is érkezik egy-két perc múlva a Rádió 1-en.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója.

Hajósz Balázsékkal a Bahar kopján. Tömj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanja jegyes szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: exkluzív grill kolbász a Summersby és a DM támogatásával.
1: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
2: Jó, aha, fece nem lesz.
1: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
5: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és Cold Brew egy izgalmas.

0: központban a napi menü 2990 forintért. Genovai zöldségleves eperlevéltészta, eperlevéltésztával és mézes mustáros csirkemelcsíkok burgonya lángossal vagy gombapörkölt tárkonyos tejfölös galuskával. A Sleeven rendezvényközpont Várpécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebédet az ételkiszállításpécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 1990 forintért. Csurgatott tojásleves korlátlan fogyasztással és A. lencsefőzelék pörköltel, B. óvári sertésszelet pirított burgonyával, savanyúval, vagy C. sok magvas csirkemell kukoricás rizssel, savanyúsággal. A Korzó étteremben, Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt, hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig, a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat karfiolleves köris krutonnal, vagy tyúkhúsleves gazdagon és stroganoff sertés ragú galuskával vagy csirkecomb rántva petrezselymes burgonyával. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat csurosz csokoládé öntettel. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
0: Reklámot hallottál.
3: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
0: Rádió 1.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, aki készen áll arra, hogy egy őrült nagyot bulizzon a Rádió Egy segítségével, az most kezdjen el telefonálni a játék kapcsán. Mert hogy július 2-án, 3-án, 4-én Sopron Fest fellép a Prodigy, Azaria, a Bagosi, Betonhofi, Carson Coma, Jude Law, Halott Pénz, a Kispál, sok-sok fellépő még a hazai fesztivál zenekarok legjobbjai, és én páros napi jegyet adok a 10. telefonálónak. A forrodrotunk 20-as 311-111. Hajrá, hajrá, Rádió Egyesek, sok sikert!

0: jó, egy csak igazi mai sláger megy. Ugye mondtam, július 2-3-4 Sopron Fest, erről sem maradhatnak le a Rádió 1 hallgatók. Ezen a héten sok mindenkit bejuttatunk majd. Halló!
1: Szia! Játékra szeretnék jelentkezni.
0: Mi ez az izgalom?
1: Meglepődtem, hogy felvetted.
0: Hogy hívnak téged?
1: Szabina,
0: honnan csörögtél?
1: Hát Sopronból, de jelenleg úton vagyok Ausztriában.
0: Hallom, autózgatsz nagyon, de ezek szerint Sopronból szeretné bejutni a Sopron Festre.
1: Hát igen, nagyon.
0: Hát akkor kérném a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: 10. lettél.
1: De mondod.
0: De bizony.
1: Tényleg nem gondoltam volna.
0: Te vagy az óra máz listája, úgyhogy mutatom, hogy mi a tiéd.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
0: És ez a játék délután folytatódik. Egész héten beszerezhetőek a páros napi jegyek a Rádió 1-en, csak figyelni kell a műsorunkat, mikor indul a játék.

0: 7 Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy. Ahogy mondtam, fogunk még játszani a mai nap folyamán sokszor, de most a Daily Mixet indítjuk majd az ebéd mellé. Sok-sok zenével, minimális beszéddel, az olasz DJ Hypaton kezd hamarosan. Ez az Out of My Head.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető telefonál 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
2: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő gorenye klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
6: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
7: Június 13 és 19 között.
6: Ez az!
7: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
8: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
1: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
9: Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
11: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
1: Reklámot hallottak.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
13: Kikelet.
12: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
13: Kikelet.
12: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
13: Kikelet.
12: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
14: Az új kollégái már várják. Állásajánlatok a Rádió 1-en.
15: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk. Ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu per karrier oldalon.
16: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
17: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
16: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
17: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
18: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
20: Reklámot hallottál.
21: 2026. június 15-e van, hétfő déli 12 óra.
22: Hírtérvillány. A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
21: Ismét a Jammertal borbirtok vörösbora kapta a legmagasabb pontszámot a Concours Mondial de Brüsszel nemzetközi borversenyen. Az 5 évvel ezelőtti sikert követően tehát újra a villányi borbirtok hozta el borával a 2018-as Kohinoor Merlot-jával a legmagasabb pontszámot a nemzetközi borversenyen vörösbor kategóriában. A Villányi Holding közleményében kiemelte, az elismeréssel a CMB történetében a Jammertal birtok az egyetlen borászat, mely két alkalommal is világelsőséget szerzett az 1994 óta évente megrendezett, idén az örményországi Jerevánban tartott nagy presztízsű borversenyen. A háromnapos vakkóstolás során a 300 fős nemzetközi zsűri közel 6700 bort értékelt 50 országból, így a magyar eredmény különösen erős és széles nemzetközi mezőnyben született. A közlemény szerint az eredmények nem csak a birtok folyamatos világszínvonalú munkáját igazolják vissza, hanem a villányi borvidék pozícióját is tovább erősítik a nemzetközi élmezőnyben. Az évente több mint 15 ezer nevezést fogadó CMB-n a borokat nemzetközi szakértőkből álló zsűri értékeli szigorúan ellenőrzött vakkóstoláson. A verseny célja, hogy azonosítsa a világ legkiemelkedőbb borait és megbízható iránytűként szolgáljon a szakma, a kereskedelem és a fogyasztók számára egyaránt. A CMB a Villányi Borvidékre a Magyar Vörösborok Történelmi Központjaként és a Prémium Vörösborok meghatározó nemzetközi viszonyítási pontjaként tekint, írták a közleményben. Az MT érdeklődésére a hat céget tömörítő Varjas Sarolta és Szűcs Róbert tulajdonában álló, ha 85 hektáron gazdálkodó, évi 350 ezer palackot forgalmazó borbirtok közölte, az utóbbi években előbb a pandémia, majd a háborúk okozta bizonytalanságok miatt nehezebben kerültek piacra termékeik, míg az infláció és az üzemanyagok árának emelkedése emelte a költségeiket, jelenleg pedig a megfelelően képzett szőlészeti munkaerő elérhetősége jelenti számukra a legnagyobb kihívást. Mindezzel együtt, ahogy a múltban, úgy jelenleg is a minőségi vörösbor előállításának legmagasabb szintjére törekszenek, ugyanis a tulajdonosok meglátása szerint a kifogástalan, magas élvezeti értékű vörösbor nem megy ki soha a divatból, mert tartós értéket képvisel. Jelezték, a globális és a hazai borpiacban a valódi problémát sokkal inkább az élvezeti cikként értelmezhetetlen termékek dömpingje okozza. A Családi Holding részeként a borok előállításával foglalkozó Kft. A nyilvános cégadatok szerint 2025-ben 414 millió forintos nettó árbevétel mellett 20 millió forint adózott eredményt ért el, míg a társaság bevétele 2024-ben 440 millió forint volt, 14 millió forintos profit mellett. Nyárindító gyereknapra várták tegnap az ifjúságot a Szászvári sportpályán. A Szászvári Kisgyörgy Általános Iskola és Alapfokú Művészetiskola szülői munkaközösség volt a szervező. Az előző évekhez hasonlóan idén is színes programokkal, finomságokkal, meglepetésekkel készültek. A horvátországi Sepsén tartották meg annak az Interreg pályázatnak a hivatalos projektnyitó rendezvényét, amelyben Komlóváros önkormányzata magyar partnerként vesz részt. Az egy éven át tartó határon átnyúló program középpontjában a helyi termékek népszerűsítése, a gasztronómia és a kulturális kapcsolatok erősítése áll. A 12 hónapos projekt időszak alatt a két ország delegációi folyamatosan látogatják majd egymás rendezvényeit, hogy megismerjék a helyi szokásokat és a gasztronómiát. Emellett a pályázati forrásból a komlói önkormányzat olyan eszközöket vásárol, amelyek a városi eseményeken hosszú távon szolgálják majd a komlói lakosságot. És még mindig Komló, hiszen elindult a Komló 75 programsorozat, és ennek keretében egy vadonatúj szabadidős rendezvénnyel, a Sikondai Futófesztivállal, futópartival bővül a programok sora. Ezt szeptember 19-én tartják meg, a sikondai tavakhoz várják a futókat, legyen akár ismerkedő, kezdő vagy kilométerfalú rutinos futó, lesz lehetőség a sportra, mert hogy ezen a rendezvényen mindenki megtalálja majd az edzettségének megfelelő kihívást. Ezt írt a közösségi oldalán Polics József Komló polgármestere, megjegyezve, hogy 4, 8, 12 és fél maraton távokon lehet majd elindulni. Ha villány, akkor a nyári programsorozatok keretén belül természetesen minden a borról szól, és van egy olyan esemény, egy program, ahol kifejezetten a rozé kerül fókuszba. Idén is megtartják villányban a Rozé Fesztivált. Több ezer látogatót várnak ismét a mediterrán hangulatú borvárosba. A több mint 10 éve az egyik legnépszerűbb nyári borfesztivál ismert esemény. Koncertekkel, kiváló rozéborokkal és gazdag gasztronómiai kínálattal. Július 10-én Báj Alex és a Slep, valamint Regán Lili szórakoztatja a közönséget, míg másnap a BSV csinál hangulatot. Idén is megszervezik a Rozé Maratont, a bulifutás 3 kilométeres távon vezet végig a városon, érintve a történelmi pincesort is. A verseny egyetlen kötelező eleme az, hogy aki elindul rajta, az feltétlenül rózsaszín ruhát öltsön magára, és minél vidámabb kiegészítőket. Fontos, hogy a koncertek helyszínei ebben az esztendőben is a villányi rendezvénytéren lesznek. A Pál utcai fiúk című előadással lezárta az idei évadot a Pécsi Nemzeti Színház. A teátrum produkciói hatalmas sikert arattak, több mint 100 000 néző volt ugyanis kíváncsi a pécsi előadásokra. A nézők voksolhattak is, hiszen a megváltott színházjegyükkel, illetve bérletükkel szavazhattak. Az évad hölgy előadója és az évad férfi előadója címre. Meg is született a végeredmény. Imáron harmadik alkalommal Stubenek Katalin színművész lett az évad hölgy előadója, az évad férfi előadója pedig Götz Attila színművész. Ők kapták idén a legtöbb szavazatot. Június 18-án folytatódik a Metronom Jazz Club Pécsett. A legendás jazzbőgő és basszusgitár művész Egri János idén 60 éves, ez alkalomból ad különleges koncertet. Egri János a Magyar Arany és Érdemkereszttel kitüntetett Szabó Gábor díjas előadó művész, a hazai jazz élet máig meghatározó alakja. A 80-as évek óta az egyik legtöbbet foglalkoztatott muzsikus. Elsősorban modern mainstream jazz játszik, ugyanakkor számos crossover-t is.
22: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program kereti.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
0: Rádió
3: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger.

Nagyon kellemes hétfő délután, ez a rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, Baranya pedig, ahol még ki kell bírni ezt a felhős időt, de aztán sokkal jobb lesz. Jó ránézni az előrejelzésre, holnap 26, szerdán 28, a hét második felében pedig 32-33 lesz a max. Eső, csapadék nélkül, úgyhogy kitartást még a mai naphoz, de hát igyekszünk mi is a legfelkapottabb dalokkal majd hozzájárulni. A Daily Mix zenei listán jöhet is Bibi Rexha és a Faithless újdonsága. Velük dobjuk fel a következő perceket, aztán hamarosan a helyi programajánlatokat is hozzuk. Molnár Kristóf a stúdióban, a 100,9-en villányban.

0: További szép délutánt, jó étvágyat! A programajánlatokkal folytatjuk, aztán a Daily Mix zenei lista után Ray Dalton dala is helyet kap, Blood Running mindjárt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Svájci precizitás minden egyes csészében.
5: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
4: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
5: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
4: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
6: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
7: Kikelet.
6: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
7: Kikelet.
6: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
7: Kikelet.
6: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
2: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: Malek Miklós közreműködésével Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécsen a Kodály Központban június 17-én. Részletek hofi90.hu. Újra látlak! A Káptalan Kert színpadán Kökény Attila és Rakoncai Viktor Újra látlak című koncertjükkel június 19-én. Egy nyári este tele zenével, érzelmekkel és felejthetetlen pillanatokkal. Jegyek elővételben már kaphatók, részletek az esemény Facebook oldalán. A legfelkapottabb hazai előadókkal idén is izgalmas zenei programokkal készül a Fishing on Orfű. Az underground élőzene minden szegletéből jönnek június 24 és 27 között. 30Y, Analog Balaton, Belga, Bohemian Betyárs, Carson Coma, Elefánt, Esti Kornél, Kispál és a Borsz, Kistehén, Vatfrutti, Queen Bee és még sokan mások. Részletek a Fishing on Orfű weboldalán. Ismét éjszakai fürdővel készül a Harkány fürdő. Ha egy különleges szombati bulira vágysz, irány a Harkányi Gyógy és Strandfürdő, hiszen a Lepke színpadon június 20-án DJ Duli és DJ Para mellett Pifu játssza a legfelkapottabb slágereket. A Lepke színpad programjai szombaton este 8 órakor kezdődnek. Részletek a Harkány fürdő Facebook oldalán. A latin nyár június 20-án a Káptalan Kertbe költözik. Az ország régi nagy kedvence, a Fiesta visszatér Pécsre. Autentikus ritmusok, ismerős dallamok, felejthetetlen hangulat és a legnagyobb slágerek egy estén. Jegyek a madeinpecs.mytix.hu oldalon. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 100,9. Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ismét több rendőrrel találkozhatunk az utakon, országos közúti ellenőrzést tartanak ezen a héten végig. Az egyhetes ellenőrzés részeként az alkohol és a drog maraton ellenőrzést fogják végigvinni. Az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrése most a fő cél. Hát reméljük Baranyában ezzel nem lesz probléma. Az biztos, hogy mi az utazáshoz is hozzuk a kedvenceid. Folytatjuk a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Kitartást a szürke időben kell még az esernyő, viszont aztán jobb lesz a következő napokban pláne. 26-28 lesz szerdáig, hétvégén pedig már 30-33 fokra számíthatunk napsütés mellett, úgyhogy a kinti programok is jöhetnek. Mi is hozunk még ötleteket, programajánlatokat, viszont én már elköszönök. Tóth Abigail dalával búcsúzom. Tóth Abigail, aki hamar a kedvencek közé került. Ezt pedig a megtekintések is jól mutatják. Accenttel közösen a Sugar Daddy már több mint 1,5 millió megtekintésnél jár a legismertebb videó megosztó oldalon, így mi sem szeretnénk kihagyni a Sugar Daddy a folytatásban. Holnap dél és kettő között jövünk majd a helyi témákkal. Addig is további szép délutánt, jó munkát, Molnár Kristófot hallottad a 100,9-en villányban.

0: az újabb zenei óra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
4: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
5: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis?
7: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
8: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10 000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
9: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
10: Malek Miklós közreműködésével Cut & Club Singers Hofi 90 koncert Pécsen a Kodály Központban június 17-én. Részletek hofi90.hu. Újra látlak! A Káptalan Kert színpadán Kökény Attila és Rakoncai Viktor Újra látlak című koncertjükkel június 19-én. Egy nyári este tele zenével, érzelmekkel és felejthetetlen pillanatokkal. Jegyek elővételben már kaphatók, részletek az esemény Facebook oldalán. Ismét éjszakai fürdővel készül a Harkány fürdő. Ha egy különleges szombati bulira vágysz, irány a Harkányi Gyógy és Strandfürdő, hiszen a Lepke színpadon június 20-án DJ Duli és DJ Bara mellett Pifu játssza a legfelkapottabb slágereket. A Lepke színpad programjai szombaton este 8 órakor kezdődnek. Részletek a Harkány fürdő Facebook oldalán. A legfelkapottabb hazai előadókkal idén is izgalmas zenei programokkal készül a Fishing on Orfű. Az underground élőzene minden szegletéből jönnek június 24 és 27 között. 30Y, Analog Balaton, Belga, Bohemian Betyárs, Carson Coma, Elefánt, Esti Kornél, Kispál és a Borsz, Kistehén, Vadfrutti, Queen Bee és még sokan mások. Részletek a Fishing on Orfű weboldalán. A latin nyár június 20-án a Káptalan Kertbe költözik. Az ország régi nagy kedvence, a Fiesta visszatér Pécsre. Autentikus ritmusok, ismerős dallamok, felejthetetlen hangulat és a legnagyobb slágerek egy estén. Jegyek a madeinpecs.mytix.hu oldalon. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a Bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján.
9: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
11: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
12: Jó reggelt! Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
13: Szia, drágám! Na, Istenél aludtam ma is!
12: De jó neked! Mi a titkod?
13: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
12: Sedacur Forte.
13: És a koncentrációt nem befolyásolja.
14: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottál.
9: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most
1: Rádió 1.
9: Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: sokkal nyáriasabb lesz, több napsütéssel, úgyhogy készülünk lélekben a nyaralásra ezekkel a zenékkel.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője, Budaörsön és online.

0: WH4CBB hírek a Rise Up kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A magyar idő szerint 18 órakor kezdődő Spanyolország zöldfoki köztársaság mérkőzésen a H-csoportban igazi Dávid és Góliát csatára számíthatunk ma. Spanyolországot sokan ugye a végső győzelemre is esélyesnek tartják. A 21 órakor kezdődő mérkőzésen Belgium csap össze Egyiptommal a G-csoportban. Igazi csemegére számít a sportsajtó, főleg, hogy Kevin De Bruyne utolsó nagy VB-tornájára fókuszálnak. Éjfélkor kezdődik majd a Szaúd-Arábia-Uruguay mérkőzés a H-csoportban, és hajnali 3 órakor lesz látható az Irán-Új-Zéland mérkőzés a G-csoportban. A FIFA ranglistáján 20. helyen álló Irán története során először jutott ki egymás után kétszer a világbajnokságra, és ez óriási önbizalmat ad nekik.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rise Up kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
2: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető telefonál 10-ként! Mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Július 2-án, 3-án és 4-én Sopron Fest olyan előadókkal, mint a Prodigy. Ott lesz Azaria, Bagosi, Betonhofi, Carson Coma, Jude Law, Halottpénz, Valmar vagy éppen a Well Hello, és még mindig nem soroltam fel az összes fellépőt. Páros napi jegy a tét, hölgyeim és uraim, a hallgató által választott napra. Ez persze valakinek meg kellene nyernie. Hello!
1: Szia, Dani vagyok, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Dani, honnan hívtál, mit csinálsz?
1: Győrből. Éppenséggel az egyik ügyfelemet tartok ki, alkatrész beszerzés szempontjából.
0: Úton vagy, autózol?
1: Igen, igen.
0: Sokat hallgatsz minket, úgyhogy tudod a szlogenünket.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: 10-ként hívtál fel, miközben autózol.
1: Köszönöm szépen. Nagyon örülök, nagyon örülök.
0: Figyelj!
1: Pont mentem, és egy busz pont rajta volt az egész Molinója Sopron Festnek, úgyhogy gondoltam, pont jókor jöttem, éppen ideértem az ügyfélhez, akkor mondtad pont ezt szlogent, úgyhogy...
0: Akkor még hallani is fogsz róla, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
0: Sőt, akkor ott is leszel?
1: Ott leszünk mindenféleképpen.
0: És ki lesz még ott? Ez itt a kérdés. Játék a következő órában is lesz a Rádió Egyen.

0: Ez a Rádió 1, és azonnal indul az újabb zenei óra ezzel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifog.

0: kártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26 péntek reggel, Szántódrév kikötő, Balázsék hajója 7 órakor kifut, találkozz élőben Balázsékkal, a nádudvari Chef Exclusive Grill Kolbász, a Summersby és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
5: És most a kérdés az ajándék falitöltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfalitöltővel viheti haza?
6: Azt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
5: Ez az!
6: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfalitöltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
7: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat, és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
8: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhelyjel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
9: Ugrunk egy bombát!
10: Szállás.hu. Úgy is tett!
11: Buongiorno!
12: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
14: Malek Miklós közreműködésével Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécsen a Kodály Központban június 17-én. Részletek hofi90.hu. Újra látlak! A Káptalan Kert színpadán Kökény Attila és Rakoncai Viktor Újra látlak című koncertjükkel június 19-én. Egy nyári este tele zenével, érzelmekkel és felejthetetlen pillanatokkal. Jegyek elővételben már kaphatók, részletek az esemény Facebook oldalán. A legfelkapottabb hazai előadókkal idén is izgalmas zenei programokkal készül a Fishingon Orfű. Az underground élőzene minden szegletéből jönnek június 24 és 27 között. 30Y, Analog Balaton, Belga, Bohemian Betyárs, Carson Coma, Elefánt, Esti Kornél, Kisvál és a Borsz, Kistehén, Vatfrutti, Quimby és még sokan mások. Részletek a Fishingon Orfű weboldalán. Ismét éjszakai fürdővel készül a Harkány fürdő. Ha egy különleges szombati bulira vágysz, irány a Harkányi Gyógy és Strandfürdő, hiszen a Lepke színpadon június 20-án DJ Duli és DJ Bara mellett Pikfu játssza a legfelkapottabb slágereket. A Lepke színpad programjai szombaton este 8 órakor kezdődnek. Részletek a Harkány fürdő Facebook oldalán. A latin nyár június 20-án a Káptalan kertbe költözik. Az ország régi nagy kedvence, a Fiesta visszatér Pécsre. Autentikus ritmusok, ismerős dallamok, felejthetetlen hangulat és a legnagyobb slágerek egy estén. Jegyek a madeinpecs.mytix.hu oldalon. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
11: Esküvőre, ballagásra készülsz? Legyen az öltönyöd is emlékezetes! Prémium öltönyök és kiegészítők a Manzetti Suit & More üzletében. Pécs Irgalmasok utcája 26. Manzetti. Amikor számít a megjelenés.
15: Buongiorno!
12: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel.
16: A tájékoztatás nem teljes körű. FX Autóház Pécs, Siklósi út 70.
17: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
18: Mesélj!
17: Családi házak nettó 888.000 forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
18: Ez már tetszik.
17: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
19: Vendeguzlakópark.hu.
20: Reklámot hallottál.
21: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
20: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: És most.
20: Rádió
22: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szuper délutánt kívánok mindenkinek, Györke Attila vagyok, aki erre az órára is intézi a páros belépőket a Sopron Festre. Igen, aki figyel majd és jókor telefonál, az páros belépőjegyet nyerhet. Bármelyik napon felhasználható majd, szólni fogok természetesen, amikor indul a játék. De ha már nagy fesztiválok és bulik, akkor itt van az énekesnő Bibi Rexa, akinek a hangja szuper jól szól kisebb klubokban is, stadionokban is, fesztiválokon is. Ja és hát persze, a rádióból is. Hölgyeim és uraim, ez a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rád.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy a folytatásban is. Holnaptól elstartol az igazi nyár is. Már 27-28 fokot is mérhetünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, nem sokára jön a játék. Most viszont információk, utána pedig Taylor Swift.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ

0: jövő héten a műsorvezetőt, telefonálj 10-én, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sopron Fest színpadán Azaria, Vagosi Brothers Company, Betonhofi, Harsunkóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
4: Július 2-3-4.
2: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
5: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Ne várj, használd az Urzinolt!
5: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz.
7: Irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
8: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
9: Kikelet.
8: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek

0: és Rakoncai Viktor, június 19-e Pécs, Káptalan kert. Jegyek gag.jegy.hu.
1: Hallottátok? A Dom Pepe megnyitotta Pécset első beülős éttermé. Óriási pizza választék mellett magyar és nemzetközi ízekkel, finom édességekkel várunk. Dom Pepe. Egy étlap, 1000 opció. dompepe.hu.
2: A latin nyár június 26-án a Káptalan kertbe költözik. Az ország régi nagykedvence, a Fiesta visszatér Pécsre. Autentikus ritmusok, ismerős dallamok, felejthetetlen hangulat és a legnagyobb slágerek egy estén. Jegyek a madeinpecs.mytix.hu oldalon.
3: Az új kollégái már várják. Állásajánlatok a Rádió 1-en.
4: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk. Ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu/karrier oldalon.
5: Rádió 1. Csak igazi mai sláger.

0: Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is!
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Hölgyeim és uraim, tettünk egy ígéretet, 2026 nyarán is a Rádió Egy intézi a legjobb bulikat, az élményeket, az emlékeket. Indítottunk ugye a Rádió Egy születésnapi fesztiváljával, nagyon-nagyon sok hallgatót juttottunk be a partira, és akkor most érkezik a Sopron Fest július 2-án, 3-án, 4-én. Nekem erre vannak páros belépőim. Valaki elvihet egyet, csak hívjon fel 10-ként, mostantól a forradalótól a 20-as 311-111-en, ha sikerül, Rádió Egy szlogennel lehet nyerni. Sok sikert kívánok mindenkinek!

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Július legelején Sopronban jön a Sopron Fest a Prodigyvel és a magyar fesztivál zenekarok legjobb neveivel. A tizedik telefonálót bejuttatom oda. Halló?
1: Rádió Egy, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, hogy hívnak téged?
1: Fodor Zsolt.
0: Zsolti, úton, ahogy hallom, honnan éppen?
1: Így van, hát itt Hollókő magassága.
0: Hol vagyok, hol vagyok? Ja, megvan, Hollókő. Jól szólunk Hollókőn?
1: Nagyon jó.
0: Mit hallottál, mi a szlogenünk?
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert felhívtál tizedikként Hollókőről!
1: Ez az! Szuper!
0: Meg se állj Sopronig, jó?
1: Oké, rendben van. Nagyon szuper.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Köszönöm szépen!
0: Páros nap

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja.

0: Hölgy foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Tegnap este történelmi győzelemmel mutatkozott be a német válogatott a foci világbajnokságon. 7-1-re valósággal tönkretette a torna újoncát, Curaçaót, akik történetük első VB gólját ugyan megszerezték, de a végeredménynek aztán nem örülhettek. A magyar idő szerint este 10 órakor kezdődött Hollandia-Japán mérkőzés 2-2-es döntetlennel zárult. A hollandok agresszív játéka 3 sárga lapot jelentett az este folyamán. A késő éjszakai mérkőzésen Elefántcsontpart 1-0-ra elverte Ecuador, és a számunkra kora reggel zajlott Svédország-Tunézia mérkőzésen kiütéses győzelemmel robbant be a svéd válogatott, 5-1-re verte el azt a Tunéziát, akik a fél idő előtt még szereztek egy szépítő gólt, de a végeredmény elkeserítő lett számukra.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán. Well, hello!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető telefonál 10-ként! Mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. AutoCity Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sroll József út 3.
4: Esküvőre, ballagásra készülsz? Legyen az öltönyöd is emlékezetes. Prémium öltönyök és kiegészítők a Manzetti Suit & More üzletében. Pécs Irgalmasok utcája 26. Manzetti. Amikor számít a megjelenés.
5: Magyarországon gyártott Master Wallglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wallglass.
6: A Pécs Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek pécsplaza.hu.
7: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
8: Az új kollégái már várják.
9: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
10: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk, ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
0: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a

0: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép délután mindenkinek, jó utat annak, aki vezet, én Györke Attila vagyok. Öttől ma is lesz live mix, Juhász Geri pihen, jön majd Király Tamás helyette, és ma Loving Arms mixel nekünk. Addig viszont még enyém a stúdió és autós barátaim természetesen ma is kapnak egy dalt. Ezt, Good Life!
1: Hey, we're Fast Boy, here on Radio 1 Hungary.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió 1, 16 óra 18 perc, kaptam közlekedési híreket. Papu azt írta, Budapesten a Tökölin baleset volt a Dózsa-György úti kereszteződés felé haladva, és előtte nem sokkal. Sasa látta, hogy összeütközött két autó az 51-esen Dömsödön, az 51-es kilométernél, itt csak a félpályán lehet autózni. És névtelenül írta valaki, 6-os főút, 3 autó ütközött Pécsnél, a 209-es kilométernél. Jaj, ne legyen ebből baleseti statisztika verseny, jó? Mindenki vigyázzon magára türelmesen az utakon, és várjuk a további infókat a forradalmunk 20-as 311-111 SMS telefon Viber. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground.

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rizup kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A magyar idő szerint 18 órakor kezdődő Spanyolország zöld foki köztársaság mérkőzésen a H-csoportban igazi Dávid és Góliát csatára számíthatunk ma. Spanyolországot sokan ugye a végső győzelemre is esélyesnek tartják. A 21 órakor kezdődő mérkőzésen Belgium csap össze Egyiptommal a G-csoportban. Igazi csemegére számít a sportsajtó, főleg, hogy Kevin De Bruyne utolsó nagy VB-tornájára fókuszálnak. Éjfélkor kezdődik majd a Szaúd-Arábia-Uruguay mérkőzés a H-csoportban, és hajnali 3 órakor lesz látható az Irán-Új-Zéland mérkőzés a G-csoportban. A FIFA ranglistáján 20. helyen álló Irán története során először jutott ki egymás után kétszer a világbajnokságra, és ez óriási önbizalmat ad nekik.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rizup kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke.

0: motormárka kereskedésekben.
1: Ez az!
0: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
2: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az Algida Smile jégkrém 1499 forint. Három termék vásárlásakor az Oké Rudi 119 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
5: Reklámot hallottak.
6: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
7: Van, aki a város ritmusát keresi. Van, aki a csend erejét. És van, aki mindig tovább indulna. A Mini kínálatában minden életstílus megtalálja a párját. Az ikonikus Mini Cooper, a tisztán elektromos Mini Aceman és a tágas Mini Countryman. Most már csak egy kérdés maradt. Melyik Mini illik hozzád? Próbáld ki személyesen a Schneider Autóház Mini értékesítési partnernél. Pécsen, a Pécsváradi út 23 szám alatt.
8: Az új kollégái már várják.
9: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
10: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk. Ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu/karrier oldalon.
11: Vőlegény vagy, ballagni fogsz. A Manzettis Youth & More üzletében mindent megtalálsz. Esküvői és bizniszöltönyök, ingek, cipők, széles választéka. Pécs, Irgalmasok utcája 26. Manzetti, öltöny, ami megkülönböztet.
12: Június 19-én a Káptalan Kert színpadán Kökény Attila és Rakoncai Viktor. A legnagyobb slágerek, mediterrán hangulat, közös éneklés és egy felejthetetlen nyáresti koncert vár. Kökény Attila és Rakoncai Viktor. Június 19-e Pécs, Káptalan Kert. Jegyek gag.jegy.hu.
13: Ismered az aranycipó pékséget? Most saját aranycipó pékséged lehet. Csatlakozz az aranycipó franchise-hoz, mert nem csak egy márkát, hanem egy működő vállalkozási rendszert kapsz. Partnereket keresünk Közép-Magyarországon. Érdekel? Részletek az aranycipó.hu franchise oldalán. Csatlakozz az aranycipóhoz.
14: A Pad Thai Wokbar végre Pécsre is megérkezett. Ázsiai ízek várnak végtelen variációban, az Árkádban. A pécsi életérzéshez mostantól a Pad Thai is hozzátartozik. Ugorj be hozzánk és találd meg kedvenc összeállításodat friss alapanyagokból, saját ízlésed szerint.
15: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Auto City Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sroll József út 3.
16: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
17: Köszönjük!
5: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: És most!
5: Rádió 1!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1-en, 16 óra 40 perckor közlekedési infók. Nagyon sok üzenetet kaptam. Hát beindult a délutáni csúcs. Az M4-esen kifelé haladva az Üllői lehajtónál, az M1-esen Győr felé Herceghalom és Bicske között tele van a pálya, de az M7-esen is a Török-Bálinti és az Érdi szakaszon is. Marci szólt, hogy az M6-oson a 190-es kilométernél dolgoznak a csomópontban, aszfaltoznak, úgyhogy lezárták a Budapest felé vezető oldalra felhajtó ágat. Bárki bármit lát, még szóljon SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek a Rádió 1-jel! Egy Tiesto dalt indítottam most el, és hát apropó DJ-k, Loving Arms zenél. 17 órától 18-ig a Rádió 1 Live Mixben.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
0: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető telefonál 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
1: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
5: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
6: Autóüveg Pilkington.
7: A 30 éves Pennyben ez is nyerő. Meg ez is! És ez is! Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
8: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
9: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlásra 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán. Notino.
10: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden King jégkrém 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
11: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért. Június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
12: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
13: Buongiorno!
14: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
15: Napsütés. Terasz. Friss ízek. I love Peach Café.
13: Buongiorno!
14: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel.
16: A tájékoztatás nem teljes körű. FX Autóház Pécs, Siklósi út 70.
17: A latin nyár június 26-án a Káptalan kertbe költözik. Az ország régi nagykedvence a Fiesta visszatér Pécsre. Autentikus ritmusok, ismerős dallamok, felejthetetlen hangulat és a legnagyobb slágerek egy estén. Jegyek a madeinpecs.mytix.hu oldalon.
18: Ismered az aranycipó pékséget? Most saját aranycipó pékséged lehet. Csatlakozz az aranycipó franchisehoz, mert nem csak egy márkát, hanem egy működő vállalkozási rendszert kapsz. Partnereket keresünk Közép-Magyarországon. Érdekel? Részletek az aranycipó.hu franchise oldalán. Csatlakozz az aranycipóhoz.
19: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
20: Keresd a Sipu patikákban és online. Pregnea.hu.
21: Az új kollégái már várják.
22: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
23: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk. Ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
24: Esküvőre, ballagásra készülsz? Legyen az öltönyöd is emlékezetes! Prémium öltönyök és kiegészítők a Manzetti Suit & More üzletében. Pécs Irgalmasok utcája 26. Manzetti. Amikor számít a megjelenés.
25: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak: majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Auto City Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sroll József út 3.
26: Rádió 1.
27: Csak igazi mai sláger.

0: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul a Rádió egy Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött a Loving Arms, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy. Rádió.
2: A Juhász Gergő helyett pedig a mikrofonnál Király Tamás. Szép napot mindenkinek, viszont valóban Loving Arms Andris itt van mellettem, óriási taps neked. Hello!
3: Hello, hello, hello! Mi valahogy mindig úgy alakul, hogy mindig, mikor helyettesíted Gerit, akkor mindig veled vagyok.
2: De várj, most ennek örülünk, vagy nem?
3: Nem, ennek örülünk, persze. Emlékszem, utoljára úgy váltunk el egymástól, hogyha mondhatok ilyet. Azt hiszem, még idén volt egy ilyen helyettesítés. Igen, mert ezek mindig annyira jó hangulatú adások, úgyhogy már mindig úgy válunk el egymástól, hogy nagyon várjuk a következőt. Úgyhogy itt is van.
2: És aki időközben bekapcsolta már a közvetítésünket, mert a YouTube-on és a Radio 1.hu-n is élőben vagyunk, az látja, hogy teljesen spontán, de tökre összeöltöztünk, hogy a színi felsőben vagyunk, szóval csak igen, az különböztet meg bennünket, hogy az egyikünk ki van gyúrva, a másik meg el van hízva, de aki ki van gyúrva,
3: az utóbbi vagyok én.
2: Aki ki van gyúrva, az indítja az első.
3: Mindegy, tényleg azt akartam megkérdezni, hogy így nagyon összeöltöztünk, hogy milyen boxerben jöttél, de ezt majd később megbeszéljük. Zenéljünk egy kicsit, beszéljünk, zenéljünk egy picit. Itt is van Kashmir és a Wild Ride. Ezzel nyitjuk a délutáni Line Mixet. Maradjatok Tomival és velem a Loving Arms-szal.
1: At the turntables now, Loving Arms.

Rádió egy Live Mix. Rádió egy Live Mix. Délután 5-től 6-ig. A lemezjátszóknál. Loving

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, benne pedig a live mix a lemezjátszóknál a Loving Arms. Egészen 6 óráig. Sziasztok, a Lébényi pihenő előtt torlódás az M1-esen Hegyeshalom felé. Egy kamiont láttam vészfilogóba, baleset konkrétan is, de mindkét csáv teljesen beállt. Óvatosan Anditól kaptuk az infót, nagyon köszönjük még egyszer, M1-es Hegyeshalom felé, Lébényi pihenő előtt. Időközben pedig az előző zene alatt pont arról beszélgettünk Andrissal, hogy az megvan, hogy egy hét meg egy nap, az már Szent Iváné, és onnantól kezdve elkezdenek rövidülni a nappalok.
1: Igen, ezt nagyon sokszor mondjuk, hogy tulajdonképpen...
0: Az mi?
1: Tehát majdnem, hogy minden nyár ilyen, hát, hogy vége a rádió és születésnapi fesztiválnak, utána kettőt csentintünk, és itt van az ősz. Itt van újra.
0: Így nem érted. Jó, azért még, hogy nagyon ne legyünk depressziósak így július 10-én, de azért ez döbbenet.
1: Igen, beindulnak itt a fesztiválok, utána meg tényleg így csetintésszerűen, de hát azt szokták mondani, hogy jó hangulatban, ugye mindig gyorsan telik az idő, úgyhogy a nyár az mindig tele van aktivitással, úgyhogy nagy valószínűséggel ennek ez az oka.
0: Így van. És ha már nagy fesztiválok nagybulik, akkor ne felejtsük el, idén is a Rádió 1 elviszi a hallgatóit a legnagyobb helyszínekre, a legnagyobb partikba. Ebben például a következő állomás az a Sopronfest lesz, a kívánság műsorban páros belépőket lehet majd tőlem nyerni, szóval már csak ezért is megéri maradni, és azért, mert most Taylor Swift jön, ugye?
1: Így igaz, nagyon szemfüles vagy. Van ebből a Taylor Swift Opalite-ból egy szuper jó remixem, úgyhogy úgy gondoltam ebbe a délutáni Live Mix-be, itt a Rádió 1-en ez nem maradhat ki, úgyhogy ez következik itt a Rádió 1-en, úgyhogy maradjatok jó hangulatban, jó zenékkel, Király Tomival és velem a Loving Arms-szal itt a Rádió 1-en.

0: ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, benne pedig a Live Mix megállás nélkül egészen 6 óráig. Viszont van egy nagyon fontos infóm, 18 óra 15 perctől, tehát picivel 6 után jön hozzánk Cookie, hétfőnként nem szokott itt lenni, de most nagyon jóka van, mert dalpremier lesz, a Vadi új dalát fogja bemutatni élőben, elsőként itt a Rádió egyen lehet hallani, tehát Cookie-tól a Fire-t talán ezt már elárulhatom, de ha nem, akkor is megtettem.
1: Mindegy, a zenét azért nem mutatjuk meg, de ugye ennek örömére legalább egy francia DJ-től fogok majd zenét hozni, mert a következő az éppenséggel nem Cookie-tól, de ugyanúgy francia DJ-től van, és nem mástól, mint David Guetta-tól. Régi nagy kedvencünk ez, úgyhogy nagyon bele fog illeni ide a délutánba, úgyhogy hangerőt fel, hiszen jó hangulatban, és még mindig jó zenékkel megyünk tovább. David Guetta Memories következik itt a Rádió 1-en, a délutáni Live Mixben.

Ez a Rádió egy Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig. Igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A Loving Arms szerintem szenzációsat hozott ezen a délutánon. Kb. Így kell elindítani egy hétfőt.
1: Tényleg hétfő van. Utána meg pislogunk kettőt és péntek.
0: Igen, utána pislogunk kettőt és ősz. Igen, de addig még egy csomó buli, egy csomó fesztivál, ahol természetesen veled is lehet találkozni. Andris, zseniális volt, egy nagy tapsot hadd indítsak.
1: Köszönöm szépen. Hát neked kitartás a hétre, úgy tudom, hogy akkor te helyettesíted Gerit végig.
0: Majdnem végig, igen.
1: Majdnem végig.
0: De óriási lesz, mert tele leszünk játékkal, és 18 óra 15 perckor ma Cookie dalpremier csak itt a Rádió 1-en. Ez pedig az a nagy kedvenc, amivel a következő órát indítom. Tóth Abigail, Accent, Sugar Daddy, pár perc, és ez jön a kívánság műsorba, ahova jöhetnek a kérések is. 0620 311 111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
4: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
5: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
3: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
6: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifut.

0: kártyát.
1: Ajúsz Balázsékkal a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június

0: Grill Kolbász, a Summersby és a DM támogatásával.
1: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
2: Jó, aha, fece nem lesz.
1: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
6: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
7: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
10: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
9: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
11: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
12: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
13: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
14: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán. Notino.
15: Grill rajongók, figyelem! A Metro heti bajnok ajánlatában a Metro Shave cson nélküli friss import sertéskaraj minimum 3 kg-os kiszerelésben, kilója most csak bruttó 1149 forint, június 15-e és 21-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
16: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
17: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
18: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
19: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
20: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
21: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
22: A
0: távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
2: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
22: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
23: Június 13 és 19 között.
22: Ez az!
23: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
24: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
25: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu-n.
3: Reklámot hallottak.
26: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
27: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
28: Kiszámítható és biztos jövedelmet szeretne bálázott melléktermékeiből? Akkor a Pannon Biomassa Kft. Az ön partnere. Megvételre keresünk bálázott gabonaszalmát, valamint bálázott nádat és kukoricaszárat. Az értékesítésből származó jövedelmen túl hozzájuthat biomassa alapú talajkondicionáló agruhamu készítményeinkhez is, melyet csökkentheti műtrágya költségeit. További részletekért látogasson el a biomassa.veolia.hu honlapunkra.
29: Svájci precizitás minden egyes csészében.
30: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
31: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
30: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
31: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
32: Ismered az Aranycipó pékséget? Most saját Aranycipó pékséged lehet. Csatlakozz az Aranycipó franchise-hoz, mert nem csak egy márkát, hanem egy működő vállalkozási rendszert kapsz. Partnereket keresünk Közép-Magyarországon. Érdekel? Részletek az aranycipó.hu franchise oldalán. Csatlakozz az Aranycipóhoz.
33: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
34: Kikelet.
33: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
34: Kikelet.
33: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
34: Kikelet.
33: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
35: A Latin nyár június 26-án a Káptalan kertbe költözik. Az ország régi nagy kedvence a Fiesta visszatér Pécsre. Autentikus ritmusok, ismerős dallamok, felejthetetlen hangulat és a legnagyobb slágerek egy estén. Jegyek a madeinpecs.mytix.hu oldalon.
36: Ahol a nyár nem csak elkezdődik, hanem berobban. Idén a Zalakarosi fürdő a legforróbb találkozóhely. Napsütés, strand, élmények és felejthetetlen koncertek. Július 5-én érkezik K. Kevin, hogy felrobbantsa a színpadot. Július 9-én pedig a felejthetetlen buli hangulatról gondoskodik. Cosmix, napközben csobbanás, este hatalmas koncertélmény. Zalakarosi fürdő. Itt a nyár igazán életre kell.
37: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
38: Mesélj!
37: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
38: Ez már tetszik.
37: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
38: Bendegúzlakópark.hu.
26: Klikkelj a Rádió1.hu-ra. Lájkold a Rádió1 Facebook oldalát. facebook.com/Rádió1Hungary. És kövess minket TikTokon is.
3: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: És most!
3: Rádió
26: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ez pedig már az élő kívánságműsor, kellemes délután mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, rengeteg dolgunk lesz ma, pár percen belül például érkezik hozzánk Kuki és bemutatja a legújabb dalát, de lesz Sopron Fest játék, és hát legfőképpen várom az üzeneteket, a kéréseket, 0620 311 111, Margó a vonalban elsőként, hello, szia!
1: Jó estét, ha nem tévedek, akkor mostantól van kívánságműsor.
0: Egyáltalán nem tévedsz, figyelek!
1: Igazából én szeretnék üzenni egy fiúnak, akit megbántottam, hogy nagyon sajnálom.
0: Ajaj, hát akkor engeszteljük ki mondjuk egy csillentől az Azizámmal, ugye az Azizám azt jelenti, hogy kedvesem. Szólsz hozzá?
1: Jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Akkor ez jön már, és a további kéréseket pedig várjuk. Pár percen belül pedig érkezik Kuki is egy dalpremierrel. Elsőként hallhatjuk itt a Rádió 1-en a legújabb dalát, most viszont egy csillen a kívánság műsorban.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ahogy ígértük, egy extra meglepetésünk van ebben a pillanatban. A stúdióban mellettem itt van Cookie, és szerzőtársa Kárneri is. Óriási taps nektek! Sziasztok! Sziasztok.
1: Hello! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.
0: Jól látni téged, Cookie! Ezer éve nem találkoztunk személyesen, de végre!
1: Igen. Jól nézel ki!
0: Köszönöm szépen! Te is!
1: Köszönöm!
0: És milyen jó dologra találkoztunk, mert egy vadi új dalt készítettél. Igen. Azt össze tudjuk számolni? Te tudod fejből, hogy hány dalot pörög már itt a rádió egyen?
2: Hújjúj, ez húzós kérdés.
1: Kárnerel, ez a negyedik.
2: De cím szerint, hogy mennyi volt?
0: Love Again, azt
1: tudtik? Love Again, Vampaka, akkor volt Touch Me, és jön most az a bizonyos Fire.
0: Jó a cím! Ugye? És jó a dal is egyébként, mi az előbb pont meghallgattuk, és nagyon fontos info, élőben vagyunk természetesen a Facebookon és a YouTube-on, a Rádió1.hu-n is lehet bennünket nézni, miközben beszélgetünk. Mondjatok nekem néhány dolgot azért a dalról, mennyit melóztatok rajta?
2: Volt vele munka igazából, szerintem összességében egy ilyen 30 órával lehet
1: több
2: számolni.
1: Több. Egy picit több, ha ez a többször jöttél, és viszont
2: plusz egy nulla.
1: Van egy dolog, amit kevesen tudnak rólam. Velem könnyű dolgozni, mert 10 évig zongoráztam Franciaországban tanárral, és 7 évig göböltem, mert édesapám profi zenész volt. És akkor ha valami jön, egy új ötlet, annyira könnyű lehet magyarázni Kárnerrel, hogy most tegyünk ezt benne híd. Kicsit följebb, kicsit eljebb, mert például te fütyülsz nekem valamit, rögtön lejátszom a zongorra, szóval nekem nagyon jó a fülem, de tényleg.
2: Ez
1: nem nagy kipűség, de tényleg azért szólfes, kóta, ez nekem nem egy ilyen probléma, nem okoz probléma.
0: Igen, emlékszel, volt egy csapatépítő még jó néhány évvel ezelőtt, és ott volt egy zongora, és Cookie leült, és mindannyian azt hittük, hogy ez kamol, nem fog csinálni semmit, és úgy elkezdett játszani, hogy
1: igen.
0: Hát akkor jó, oké, a Feri elkezdett gitározni, na nagyon működött. Na, viszont, hát szerintem akkor pont itt az ideje, hogy meghallgassuk ezt a dalt. Több mint 30 óra munka volt benne, és...
2: és a beatportot ne felejtsük el.
0: Ja, tényleg?
2: A beatport.
1: Hihetetlen, a beatporton 22-en vagyunk.
2: Így van, a Hype Melodic House and Melodic Techno kategóriában jelenleg, úgyhogy...
1: Azért ez nem nagyon semmi, de
0: az nagyon menő, hát igen. Akkor erre még egy tapsot hadd indítsak.
1: Jaj, köszönöm szépen. Sokan vannak a stúdióilók, sziasztok, lányok, fiúk, hello. Köszönöm, hogy jöttetek, szervusz Mark!
0: Viszont rádióban most először.
2: Így van.
0: Az igazi mai slágerek között Cookie, Kárner és a
3: Fire!

0: Cookie Carner és a Fire itt a Rádió Egyen elsőként élőben, és közben elindultak szerencsére a Viberek 0623111111. Sziasztok, ez eddig nagyon rendben van. Ez még akkor jött, amikor éppen elindult a dal, aztán ez az eddigi kedvencem. Sziasztok, eddig a Love Again volt szerintem a legjobb Cookie-tól, most ez az aktuális favorit. Ez annál egyébként.
1: De jó, ezt hallani, olvasni, arányosak vagytok.
2: Köszönöm tényleg. Szépen mindent tényleg. És tök fura amúgy, hogy eddig autóba hallgattuk meg egy olyan helyeken, ahol csak mi hallottuk.
1: Stúdióban?
2: És most igen, stúdióban.
1: És most itt a rádióban.
2: És most itt a rádióban végre.
1: Tamás, mennyivel tapozik neked?
0: Figyelj, magszemlámat tudod, Revoluton, jó hátdobot. Semmi vész. Na viccet félretéve tényleg lehet kérni innentől a kívánság műsorban, lehet hallgatni természetesen online is, és tényleg még egyszer, nagyon nagyot mentek, azt mondjuk el még egyszer, hogy mekkorát?
1: 22-én? A Beatporton?
2: Az egy ez nem semmi, ez nem reméljük, semmi. Megy majd feljebb is, de
1: most
2: hát
1: a második
2: majd...
1: vagyunk a Rádió egy köszönhető.
0: Így van.
1: Bocsánat, Király Tamás köszönhető is.
0: Így azért ezt hangsúlyozok egy picit, köszönöm. Még egyszer, Cookie Carner, Fire, még az előző mondatodért egy nagy tapsot. Hadd indítsak újra.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszi szépen. Neked jó munkát, hívjatok Tamás, 0623111111-re, kívánsan is a folyik. Bizony.
0: Sokkal jobb vagy, mint én.
1: Ciao, dehogy.
0: Köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok.
1: Ciao, sziasztok.
3: Ma is Lager megy.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nincs most még éppen igazi nagy nyári hőség, de holnap már 27 fok lesz, aztán 30-33 hétvégén pedig akár 37 fokban is lehet bízni.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Na, jó nyári hír után pedig egy jó kis üzenet. Szia Tamás, én Zoli vagyok Szolnokról. Azt hittem, ennek a munkanapnak sose lesz vége. Kérlek, pörgessétek le az új Bibi Rexa dalt, hogy picit le tudjak fűzni erről a napról. Intézem. Viszont van itt még egy fontos info. A tizedik telefonáló, aki most hív minket és tudja a rádió eszlogent, egy páros belépőt kap tőlem a Sopron Festre. A számunk 0620-311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
4: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
3: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
4: Szállás.hu.
3: Úgy is tett.
5: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vöröshagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Buongiorno!
7: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
8: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
9: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
11: A tartozás összege 36.000 dollár.
12: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
10: Megoldom.
13: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
14: Mi történt magával, hangoló?
15: Nyisd ki a széfet.
13: A zongora hangoló. A mozikban.
16: Három dolog a tudatos babaváráshoz, te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
17: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
18: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé. 100 000 forintig.
19: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
20: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, a telefonunk pedig folyamatosan csörög, elindítottam a játékot a Sopron Festre. Nézzük, ki lesz a 10. Rádió 1, tessék!
1: Hello, Anna Mari vagyok.
0: Szia, Anna Mari, honnan csörögtél?
1: Tiszalökről.
0: És mit szeretnél?
1: Nagyon szeretnék nyerni a Sopron Festre.
0: Hanyadikként kellett ezt telefonálni?
1: 10.
0: És képzeld, te vagy a 10.
1: Köszönöm! Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
0: Így is van!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
0: Kivel fogsz menni?
1: A férjemmel, és nagyon boldog lesz, mert még ilyet soha nem csináltam. Le is tiltott róla, hogy ne is csináljak ilyet, és most megletem.
0: Miért tiltott le?
1: Hát, hogy ne szórakozzak ilyen hülyeségekkel, de ezt nem bírtam ki.
0: Hát, ha valami, akkor ez nem hülyeség. A páros belépi a tiétek, érezzétek nagyon jól magatokat.
1: Úristen, remegek!
0: De jó fej vagy!
1: Na, nem volt még ilyen élményem, úgyhogy nagyon hálás vagyok, köszönöm szépen!
0: Én meg köszönöm, hogy játszottunk, és ez a Lady Gaga dal is nektek szól, még az Abrakadabra itt a Rádió 1-en. Szép napot!
1: Nagyon köszönöm, szép napot, szia!

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger, mert sajnos sok közlekedési infónk van. A fővárosban például baleset a Hegyalja út elején, mindjárt az Erzsébet hídról, hogy felhajtunk. Az M5-ös autópályán pedig Budapest felé a 91 és a 86-os kilométer között. Korábban kigyulladt egy munkagép, a 87-es kilométernél a forgalmat megállították. Az oltási munkát befejezték, de még mindig hatalmas a torlódás. Aki teheti, a 102-es jelű Kunszállás és a 86-os jelű Kecskemét nyugat csomópont között kerülhet az 5-ös főúton. Vezessen mindenki óvatosan is jó utat! És jönnek közben a kérések is. Sziasztok, én szeretnék kérni egy igazi mai sláger Joel Corey-tól, hogy feldobja a délutáni műszakot, és üzenem a 26A sofőrnek, ha még aktuális, én szívesen kávéznék. Köszönöm. Név nélkül jött az SMS, de azért bízom benne, hogy ez célba ér. Joel Corey pedig jön a Galantis-szal. Ez a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió Edit, csak igazi mai sláger megy. Szia Tamás, én Edcsirentől a kamerát szeretném kérni minden tanárnak, akinek már csak ez a hét van a suliból utána nyári szünet, még ha persze ott is lesz egy kis munkánk, ezt Laci küldte. Hát jó pihenés majd nektek. A vonalban pedig itt van Julcsi, de kinek üzenél és mit? Szia!
1: Kittinek, a legjobb barátnőmnek üzenem, hogy nagyon szeretem.
0: Neki is indítjuk mindjárt Edcsirentől a kamerát, oké?
1: Okay? Jó, rendben, köszönöm.
0: Viszont volna itt még egy fontos info. A következő órában is lesz játék. Páros belépőt lehet nyerni a Sopron Festre. Figyeljünk nagyon, hogy mikor indítom.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ

0: egy jövő héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keres minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
6: Notino.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi?
8: Ne!
9: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrunk egy bombát!
9: Szállás.hu. Úgy is tett!
10: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Buongiorno!
12: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restor probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restor.
15: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a

Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A házigazda Juha.

0: egész nap igazi mai sláger megy a legjobb válogatásban. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
2: Rádió 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig a közlekedési infók. A fővárosban továbbra is fennakadás a Hegyalja út elején, hogyha az Erzsébet híd felé jövünk a felüljárónál. A feljárónál ugyanis történt egy baleset, és az M5-ös autópályán is továbbra is hatalmas dugó a 91-es és a 86-os kilométer között. Korábban ott kigyulladt egy munkagép, a 87-es kilométernél állították meg a forgalmat, az oltási munka befejeződött, de még mindig lényegében áll a forgalom, aki tud, az 5-ös főúton kerülhet, vezessen mindenki óvatosan, oké? Okay? A közlekedési infok után pedig Szilvia vonalban. Hello, szép estét!
1: Szép jó estét kívánok! Szeretnék egy számot kérni a exemnek.
0: Ó, oh, jaj. Milyen okból? Békülnél?
1: Hát éppen most délután szakítottam vele, vagyis hát ő szakított velem, és ezért szeretnék neki egy olyan dalt küldeni, amit mind a ketten ismerünk, és én nagyon szeretem, és igen.
0: De akkor békülnél, jól értem.
1: Igen.
0: Hát remélem, hogy sikerül. Mondtad, hogy van egy konkrét dal, amit mind a ketten szerettek. Kitől szóljon ez?
1: Regán Lili.
0: Oké. Tőle jön az igazi mai sláger, és hát akkor szurkolok nektek, hogy béküljetek. Köszönöm, hogy hívtál. Minden jót neked, szia!
1: Viszal!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és az előző órában mondtam, hogy akár 37 fok is lehet a hétvégén, és pont aki benn volt a stúdióban a munkatársak közül, mindenkinek így kikerekedett a szembe, hogy mennyi? De tényleg, akár 37 fok is lehet, jön a komoly nyár hétvégére.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon, a használt cégautók nemzetközi értékesítője, Budaörsön és online.
0: A kérések pedig folyamatosan pörögnek, Sanyi is itt van velünk, szia Tamás, nagy kéréssel fordulok hozzád. Először is boldog születésnapot szeretnék kívánni bátyámnak, Barninak. Másodszor pedig ma háromszor is nagybácsi lettem, sok erőt és egészséget a sógornőmnek, Evelynnek és a kicsinek, Dominiknak, hát akkor neki még egy taps. Nagyon gratulálok neki, sok időbe telt, mire megérkezett, erősek voltak, kitartottak, még egyszer gratulálok, és köszönöm a beolvasátok, Sanyi! Hát akkor jöhet a tejfakasztó, és jöhet egy igazi nyári kedvenc, Alex Kenji és a Bambolé, és jöhet egy játék, mert aki most 10. és tudja a rádióeszlogent, páros belépőt nyer a Sopron Festre.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Páros belépő van a Sopron Festre a 10. telefonálónak. Nézzük, hogy ki lesz ő. Hello, én Király Tamás vagyok, ez a rádió egy.
1: Halló, szia, Zsóka vagyok, játszani szeretnék.
0: Szia, Zsóka, honnan csörögtél?
1: Én Nagyborcáról.
0: És mit kell nekem mondanod?
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Képzel, te vagy a 10.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Jaj, de jó, örülök neki! Jaj, de jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Tudod-e, hogy kivel mész bulizni?
1: Hát a lányommal.
0: Nagyon menő, érezzétek jól magatokat, és élvezzétek a következő

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak 10 perc és tartul a diszkós, itt jelzem már itt vannak, Hanvai Pizsi, Bárány Attila és DJ Junior a stúdió előtt, mindjárt tövék a terep előtte, viszont még Viki kérése, sziasztok, Shawn Mendestől a There's Nothing Holding Me Back-et szeretném kérni, és küldeném a páromnak, üzenem, hogy nagyon-nagyon szeretem. Én akkor most ezt indítom, aztán pedig jön a diszkós, itt Király Tamást hallottátok, további kellemes estét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán. Well, hello!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető, telefonál 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Hoppá! Szerintem ez piros lap!
5: Dehogy! Szerintem semmi nem volt!
6: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotból is! Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
7: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
8: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
9: Na, mi lesz a mai program?
10: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
9: Vagyis
10: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
9: És ha rock'n'roll, akkor...
10: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
11: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
12: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
13: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
14: Most az az útvonalok, hogy bosogatok.
15: Hát és odainteged?
14: Kis túlzás, előblítem a tányért, fogalmazunk, azért ne túlozzunk. És az van, hogy a kövön vonulnak föl a tetőre egy olyan lehetetlen útvonal, amit azért nem szórtam le, mert nem tudom, oda nem tudom, hogy mennek föl. Nagyon nagy harcba vagyok. Most föl fog menni a tetőre, szerzek egy létet, hogy mit csinálnak? Fészket raknak?
15: Szétbontják? Szerintem megeszik a szigetelést.
14: Valamit szeretek a szigetelésbe. Azt mondják, hogy másfél-két év alatt brutál komoly károkat okoz. Szétrágják. De
16: nagyon szeretem a gondolkodásat ezzel a témával kapcsolatban, hogy másfél éve fennlaknak ezek a
14: tetőn. Igen.
16: De úgy, hogy lehet, hogy ez egy probléma lesz. Lehet. És azok közben, már egy kolóniákat építettek
15: ki. Igen, fent egy
16: város van. Odafent, nem egy város, egy világ, egy univerzum.
14: Igen, ott egy külön univerzum.
16: Ahol nem bántanak minket, egy rezervátum gyakorlatilag. De ezzel csak így beszakadnak majd a nappalitba. Olyan súlyuk lesz.
14: Beesik az eső, tudod.
16: Figyelj, mondom, mit kell csinálni.
14: Ja.
16: Kapd el a főnököt.
14: Igen.
16: Beviszem magaddal, leültek egy beszélgetésre. Elmondom neki, hogy figyelj.
15: A békés egyedmás mellett élés mellett
14: nem akarok
15: mellett
14: nektek
15: vagyok.
14: Rosszat.
16: Azt ki? Írják, hogy ezek valószínűleg ácshangyák.
14: Ácshangya, azt mondta valaki, ácshangya.
16: Ácshangya. És ezek a fába költöznek be.
15: A tetőn van fa.
14: Szétszedik a tetődet. Szétrágják.
16: Most írják, hogy ezek konkrétan... Tehát el fogják rosszítani a tetődöt.
14: Persze, tudod mekkora egy ilyen dög? Ezek nem a kicsi.
16: 4 kiló darabja!
14: 6 kiló az állat, érted?
16: Akkor meg palota pincsi. Éjszaka nem használja. Nincs semmi.
14: És felmenik, és tudod, ilyen napágyakon napoznak, hallgatják a zenét, iszonyatos parti van.
15: Ki volt ott korábban?
14: Valószínűleg ők.
15: Na, hát akkor valakinek menni kell, az te vagy.
14: Építs csak ebben rovarhotelt. Faházan van, konkrétan megették a kis rohadékok. Konkrétan elhordták az egész házat. Nagyon kemény. Na jó van, köszi.
16: De ez nem egy elismerés amúgy, hogy finom a házad?
14: De, igen.
16: Legközebb létszés nem ízes kalácsból építkezzük.
17: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Wide. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő.

0: Disco Shit.
1: A Rádió Egyen. DJ Juniorral, Hangvai PG-vel és Bárány Attilával.
2: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger, megy indul a diszkosit rádiós, és a hétfő este van, itt van Bárány Attila, itt van Hanvai PG, és a játszóknál, a mikrofonoknál, én DJ Junior.
3: Ladies and gentlemen, madámon, hermadon, messzi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG vagyok, és itt leszek este 9-ig, és már csak 5 napon van hátra, és itt a vég.
2: Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak. Véget ért a spanyol zöld foki szigetek 0-0, figyelj, felejtsétek el ezt a focit legalább egy órára, mert addig a diszkosit szól a rádió egyen.
3: És ma is lesz premier, Ricky Poveri, Csá Itali, Csá More, DJ Junior eredeti valódi remixben, most viszont megindulunk. Villog itt a pendrive-on, bármi lehet, hogy megáll az adás, de mi élőben vagyunk, ez is ezt mutatja. Galantis-szel indulunk, és Joy Corey-val. Jó szórakozás mindenkinek!

0: Rádió egy csak igazi, ma is sláger, mely diszkosít, rédosor, rettentően föl vagyunk pörögve, DJ Junior, Bárjától is jó magam, Hanvai PG.
1: Itt vagyok, már mondom is, már csak meg ki kell keresnem az okosból, hát az nem lesz meg, én csak butából tudom nyomni. Na, szóval az ünnepeltek ma, névnaposok ma többek között a Jolánok, Videk, Ábrahámok, Bernátok, Iszoldák és Crescent.

0: rettegett.
1: Egy biztos, hogy valaki azt írja a TikTok csatornán, hogy nincs bekapcsolva a YouTube, pedig hát ugye én bekapcsoltam, szóval nem tudom, mi van vele, majd csekkoljuk, megnézzük, de ha más nem...
0: Már bekapcsoltam.
1: Na, már bekapcsolta.
2: Bár ennyit volt, igen.
1: Hogyha más nem, akkor gyertek a TikTokra, mert az sokkal jobb, mert ott nem csak akkor beszélünk, amikor itt a rádió, hanem 0-24-ben, és önök azt mondunk, hogy...
0: De lehet, és hogy zenét akarnak hallgatni.
2: Igen, igen.
1: Spotify nagyon jó.
2: Az jutott még eszembe, hogy én szerdán elutazom egy kicsit Rómába, és az olasz dolgokról, meg a pizza készítő buli, ami volt nekünk, ugye a diszkosít pizza, ott mutattam be ezt a dalt, most már le is játszom itt a rádió, egy ilyen premier, érkezik Ricky a Poveri és a Chai Tali Chamore eredeti valódi DJ Juniorba, úgyhogy hadd szóljon!
0: Erre még visszatérünk majd.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert nagyon régen mondtam, és most érik, nagyon érik, úgyhogy gusztustalan népszerűek vagyunk, ennyit szerettem volna
1: mondani. És a Puskin szerint minden az anyagén múlik. Egyébként ez még fontos.
0: Ez nagyon fontos. Illetve az, hogy Kusdra Patrik írt, és szeretne küldeni egy jó pörgős diszkosítás számot neki, jó? Tiszta szívből, ez a másik, illetve még annyit akartam mondani, hogy a 60 az új 50.
2: Igen. De bár ezt tudja meg, hogy festeti aját.
1: Igen.
2: Amikor én még csak 49.
1: Én 49.
2: Még 3-4 napig.
1: Szombaton leszek egyébként ugyebár 50, és mindenkit várok sok-sok szeretettel a, mi ez, a Pesti rakparton. Egy díjtalan rendezvényen lesz egy 5 órás szettet tolok, és előtte Fatboy cimborám fog játszani 5 órát délután 6-tól 11-ig, 11-től 4-ig pedig várok mindenki sok-sok szeretettel.
2: Én egyébként most szombaton, majd hogyha visszaérek Rómából, akkor érkezem majd a Szelidi tóra hajnali 1:30-re, most meg Hugel, Iman Angel, Ultranate, eredeti való, DJ Junior-ban, igen.
0: Minden, amiben van R-O-M,
2: Moving,
0: az jó a Junior-nak.
1: A mai nap folyamán érte el ez a dala a Spotify-ra 13 millió meghallgatást. Zseniális.
2: Brutál, brutál.
0: Mondjuk nem így.
2: De ez egy nagyon jó verzió egyébként. Eredeti valódi csatornán is van.
1: Jó, ezt tolják, hogy nem tudom.

0: Insane in the Brain, és ez Shannon O'Jay egyébként hollandok, és nagyon sok sztárral együtt énekelnek régi dalokba, legalábbis olyan diszkosítás dalokba is, amelyeket mi annó játszottunk, és ez egy vadonatúj egyébként, itt a Rádió 1-en az Esti Show-ban ez a diszkosít a Bárányjal, a Hanvaival, meg a Juniorral.
1: De Cypress volt egyébként, csak mondom.
0: Igen, azt mondom Cypress, de most Shannon O'Jay.
1: Aha.
2: Igen, egyébként.
1: Majd kell se érdekes, akit.
0: Na igen. Hát téged. Egyébként téged nagyon sok minden nem érdekel egy 60-hoz közel.
2: Ha már egyébként megemlítette Attila Borisz kutyámat a TikTokon, akkor mindenféleképpen el szeretném mondani, hogy ez a legnagyobb ajándék, amit az 50. születésnapomon kaptam, és én sosem hittem a lélekvándorlásban, de teljes mértékben egyértelmű, hogy ezt az édes kis angyal kis kutyust a diszkó küldte. Ugye ezt én publikálom, és kiteszek számomra hihetetlen dolgokat a Facebookomra, tessék csekkolni, mert nagyon-nagyon durva. És még két nagy ajándékom volt, ugye bár a TikTok oldalon csináltak nekem egy születésnapi dalt, és ugye bár a legeslegjobb jó barátom Fatboy csináltatott nekem egy ilyen kis szobrot diszkóról, és köszönöm szépen, szombaton ünnepünk.
1: Kutyák után fellépések, a héten 4 lesz, pénteken a Felvidéken, Füleken kezdek a Szlovákiai Magyarok Fesztiválon, és onnan megyek Bogácsra az idején nyári szezonban először, szombaton pedig Ballószögön zenélek DJ Valasz Fesztiválján, onnan pedig Salgótarjánba teperünk át, ahol a strandon lesz szabadtéri buli, bővebb információ rajongói oldalamon a Facebookon.
0: És megyünk tovább, kérem szépen, én szombaton, ha visszaérek Rómából, akkor megyek a Szeliditóra, a nyári nyitott szórakozóhelyre, és ott fogok zenélni, most meg a folytatásban egy eredeti valódi DJ Junior kimon a YouTube csatornámon, lesz benne hegedű. Ez tiszta Róma, gyerekek. Rosalía, Björk, Yves Tumor, Bergen a diszkosítben.
2: De Róma vagy Róma?
1: Róma vagy Róma.
2: Igen, melyik? Hosszú vagy rövidó?
1: Neki mindegy szerintem.

0: te majd élőben a lemezeket itt a rádió egyen, úgyhogy várok mindenkit szeretettel, de persze holnap is. Sziasztok!
1: Ameddig a fölkerekén szolgálok, és zenének Hambai Pícsi voltam. Szombaton ugye vár itt a Pesti Rakparton egy díjtalanul látogatható rendezvényen. Egy 5 órás szettel várok mindenkit sok-sok szeretettel. 50 éves születésnap partim lesz előttem, majd Fatboy címmel játszik 5 órát, és egy dologgal búcsúznék. Ugye vár diszkó, amikor előre ment, akkor elment vele a lelkem, de most Borisszal visszaküldte, és ezt köszönöm a sorsommal. Szavaztok!
2: Én DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy ez még itt egy premier lesz a végén, július 4-én Club Speed Budapesten, erről jutott eszembe ez a dal, mert hogy csináltam belőle egy új remixet, még játszottam a Splintbe, ez Jens Loops & Things, kérem szépen, és ez egy igazi trance, úgyhogy kicsit átdolgoztam, melodikusát tettem, én búcsúzom mindenkitől, én mixeltem az elmúlt egy órában, és lesz majd buli a Szelidi-tónál szombaton. Szevasztok!

0: A műsor támogatója a Ballantine's Wide.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifúr.

0: kártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Júni

0: Summersby és a DM támogatásával.
1: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
2: Jó, aha, fece nem lesz.
1: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2-3-4

Show. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Kuki, a World is Mine sztárjai, Regál Lili,

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális lesz velünk ez a következő három óra. Óriási dance-slágerekkel, extra újdonságokkal, valamint régi nagy klasszikusokkal felújított változatban. Mellette mindentől Metzger Viktória. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok!
0: Rengeteg isteni zenét szeretnénk nektek bemutatni, kezdjük el!
1: Bizony, startoljunk is a World is Mine Radio Show-val. Itt is van már Robin Schulz és Szigala közöse, ez az AM to PM.

0: A Crazy Town legendás klasszikusa a Butterfly Brad Easy gondolta újra, ebből jövőképpen kifelé a Rádió 1-en a Heard Is Mine Radio Show-ban. Mellettem 11-ig Metzger Viktória a lemezjátszói mögött. Nagyon sokan kérik a Miss Mooddal és Nagy Bogival készített dalodat nálam a kívánság műsorban. Úgyhogy nagyon jól működik a Rádió 1 hallgatóknál. Nálad milyenek a visszajelzések?
1: Hát nagyon jó, képzeljétek el, hogy 3 hetes most már a dal, és túl vagyunk a 600 000 hallgatáson, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez óriási dolog. Én nagyon-nagyon örülök neki, szerintem nagyon-nagyon jól sikerült, és nagyon pozitív üzeneteket kaptunk a csajokkal együtt, és hát ugye nagyon jól sikerült a Rádió 1-es születésnapon is a bemutatója ennek a dalnak, úgyhogy imádtuk.
0: Bizonyám, úgyhogy menjünk be.
1: Bizony, itt is van már a háttérben Nagy Bogi és Miss Mood, valamint én Metzger Viktória és az Éden.

0: Pitlesz és Bibi Rexa, ez volt a New Religion a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Végre igazi nyár van, és ez azért is jó, mert hogy Viki most egy trikóban van, és végre látom a tetoválásokat, amiket alapvetően nem szoktam nézni, és most nagyon megakadt a szemem jó néhányon. Hány tetoválás van rajtad összesen?
1: Képzeljétek el, hogy még az első 4-5-nél számoltam, aztán ott megálltam, és most már nem tudom, ugye nekem a két teljes karom az tetoválva van.
0: Igen.
1: Igazából talán csak itt a hátsó rész az a felkaromnál, ami üres. Egyébként tervezek még oda is, csak azt nem látom, és az ideges.
0: Menő. Melyik a legfrissebb ezek közül, vagy melyik a legutóbbi?
1: Ez a kettő pillangó itt van, sőt háromban. Szoktam egyébként tartani néhány évet, ugye nagyjából hát egy ilyen 20 évet tetováltatok. Úgyhogy ez nem olyan régi, ez nagyjából egy fél éves tetkó.
0: Jól néz neki, menő.
1: Köszönöm szépen.
0: Na menjünk közben mi is tovább.
1: Bizony, érkezik is már egy újdonság tőlünk, úgyhogy hallgassátok szeretettel Fishert és a Tones and I-t, ez a Favor.

0: Túri a lemezjátszói mögött Alex Kenji jön, aki egy időben nagyon sokat járt hozzánk.
1: Igen, csomószor járt, mert nagyon sok slágere volt, amit játszottunk, aztán eltűnt elég hosszú időre. Magyarországon annyira nem volt jelen az ő munkássága, aztán most visszatért, és ugye rendszeresen lehet nálunk hallani a Bumble egy című trackjét, úgyhogy ezzel folytatódik a Cover Is My Radio Show.

0: Max Tyler, Graduate és az Old School Flavor, milyen zseniális zene! Itt a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban, Metzger Vikivel maradunk mind a ketten a stúdióban, és hát óriási energiákkal, meg óriási dalokkal jövünk majd vissza 10-től, például Martin Garrix és Ed Sheeran kollabjával, vagy éppen Gordóval és a Loco Locoval.
1: Bizony, ne menjetek sehová!
2: Bírod még? A Third Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en!
3: Mind Radio Show is coming back.
4: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
7: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
8: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
6: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
2: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifú.

Hajósz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: a Summersby és a DM támogatásával.
1: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
2: Jó, aha, fece nem lesz.
1: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
3: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld, a műsorvezető telefonál 10-ként. Mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: elmúlt este 10. Hello mindenkinek, zseniális zenék várnak rátok ebben az órában is. Még mindig Metzger Viktória, itt tőlem jobbra a Rádió 1 stúdiójában. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok! Hoztam is egy óriási kedvencemet, Side Piece-től nagyon sok mindent játszom, de ez a feldolgozása, ez egyszerűen zseniális, úgyhogy érkezik a Cry For You.

0: Days in Hungary. Minden este 9-től. A Rádió Egyen.
1: This is the World is Mine Radio Show.
0: A lemezjátszóknál.
2: Victoria Metzger. Victoria Metzger. This is the

0: The best DJs in Hungary. Minden este 9-től. A Rádió 1-en.
1: This is the World Is Mine Radio Show.

World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Metzger Viktória! Metzger Viktória! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Itt a Rádió 1-es, a Third Is Mine Radio Show, Metzger Victoria lemezjátszói mögött jön a Stadium X-el és a Sam Gray-el közösen készített dalotok. Ennek már mind ennek a felállásnak lesz még folytatása?
1: Én nagyon szeretném, most megmondom őszintén, hogy nem beszélgettünk a fiúkkal róla, de simán el tudom képzelni, hogy ők nagyon sokszor voltak a saját rendezvényemen is a Metzger & Friends-en vendégek, és hát nagyon jó viszonyt ápolunk, nagyon szeretem a srácokat, úgyhogy én örülnék egy folytatásnak, majd beszélek velük, megpróbálom leütni. Ugyan. Azért a Stadium X nagyon nagyban van.
0: Bizonyám. Igen, és hát ugye idén felépnek a Tomorrowland-en mind a két hétvégén.
1: Bizony, és ugye tavaly is felléptek, úgyhogy nagyon menők a srácok. Tavaly például pont azért nem tudtak eljönni az egyik saját rendezvényemre, mert hirtelen bejött egy Tomorrowland, és akkor mondták, hogy ugye nem baj, hogy oda mentek. Mondom, viccelek, mondom, mindjárt is lemondom, hadd kísérjek el titeket, úgyhogy a sajátom az is.
0: Ezt az indokot el lehet fogadni, ezt hogy a Tomorrowland miatt nem jönnek.
1: Ezt el lehet, úgyhogy nagyon szeretem a srácokat, és nagyon örülök, hogy dolgozhattam velük együtt, és ilyen régóta jó kapcsolatot ápolhatok velük. Mehetünk is tovább a lecsület, még óval, csak itt a Rádió 1-en, a Bird is My Radio Show-ban.

Rádió Show. Minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-vel. At the turntables now. Victoria Metzger. Victoria Metzger.

0: Joel Corey és a Galantis Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban, és nektek is érdemes ám jó sokáig maradni, 11-ig Metzger Viki a lemezjátszói mögött, aztán Kollár is jön még, 11 és éjfél között. A Medúza friss zenét készítettük közben nektek elő, neked hogy tetszik, Viki?
1: Hát amióta Medúza képben van, én azóta kedvelem Medúza munkásságát, és szerintem nagyon jól adja ezeket a deep, progresszív house trackeket, és egyébként a Don't Wanna Go Home is ilyen, tök jó remixek is vannak belőle, úgyhogy most ezzel folytatódik a Third Is Mine Radio Show.

0: de jó volt ez! Three Drivers on a Vinyl és a Grease 2000 Max Tyler idei átiratában a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellettem Metzger Viki a lemezjátszói mögött, aki lassan kezdi a mai fináléját, jön tőle az utolsó 15 perc, aztán pedig Kollár is vár még rátok 11 és éjfél között, és egy baromi dögös, nagyon-nagyon nyári, fantasztikus house zene érkezik most Bob Sinclairtől és Kiesától.
1: És mindig mondom, hogy Kiesza egyébként a vokál tekintetében teljesen olyan, mint a Kylie Minogue énekelne ebbe a trackbe, de nagyon-nagyon jó, én tök örülök, hogy teljesen más irányból is lehet vele így együtt dolgozni, mert ez menő, úgyhogy tőlük érkezik most az I Can't Wait.

0: Ma ezt hagyta a legvégére. Erős ez a hét, ami a fellépéseket illeti?
1: Nagyon durva, igen, már eléggé benne vagyunk a nyárban, jó idő tekintetében is, és fellépések tekintetében is. Úgyhogy a héten, kérlek szépen, figyeljetek nagyon jól, csütörtökön megyek egy buliba, ahol még nem tudják, hogy én fel fogok lépni. Úgyhogy figyeljétek az Instagramot, annyit árulhatok el, hogy Budapesten lesz, és nagyon különleges buli lesz. Pénteken pedig nyitjuk ugye a rezidenciámat Siófokon, a Meckeren Ferencet, azt is nagyon-nagyon várom már, és sok mindenkit várok szeretettel. Képzeld el, Pixa is a vendégem lesz. De szereted
0: nem
1: a Pixát.
0: Mondod, ja, én nagyon! Üdvözlöm!
1: De át fogom adni neki, úgyhogy együtt fogunk bulizni. Aztán szombaton duplázom egyet, megyek Győrbe is Vonyarcvashegyre, de nehéz szó ez, könyörgöm. Nehéz város. Aztán pedig vasárnap sincs megállás, és Fehérvárra megyek, az egyik legnagyobb fesztiválra.
0: Hát Viki, akkor jó bulikat kívánunk neked, köszi ezt a ma estét, ti pedig maradjatok mindenképpen, jön Kollár!
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en!
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: Védj egy nagy levegőt.
1: Indulunk!
3: Are you ready?
2: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország

0: is Mine radio show starts now. Well is
1: mine. Hello mindenkinek, remélem bírjátok még innentől, Kollár diktálja az iramot. Hello, hello!
2: Kezdjük Csoklom Rádió, egy sok szeretettel köszöntök mindenkit. Rúgjuk be az ajtót, kezdjük el a mai utolsó órát, ez még mindig a World is Mine Radio Show. Elsőként érkezik Kató és a Turn the Lights Off, ezzel folytatódik még egyszer a World is Mine Radio Show.

0: ilyenek nálunk a hétfő esték itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show Kollára lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Bibi Rexa és Faithless közös, el sem hiszem, hogy ezt a két előadót, ezt a zenekart és ezt az előadó hölgyet egy mondatban mondom, pedig ez megtörténik, ugyanis 2025-ben megint csak visszanyúltak az Insomniához. Ez a New Religion, úgyhogy sokan azt mondják, hogy zseniális, sokan azt mondják, hogy nem annyira zseniális, nagyon-nagyon megosztó dal lett, de Bibi Rexát egyáltalán nem szabad hibáztatni azért, amiért visszanyúl a régi klasszikusokhoz, ezt én sem teszem, úgyhogy még egyszer, ezzel folytatódik a Word is Mine Radio Show.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. Mellettem Kollár a lemezjátszóim mögött, hétfőnként 11 és éjfél között mindig ő nálunk az állandó rezidens. Hello Kollár, még egyszer.
1: Szia Geri, köszöntök sok szeretettel mindenkit. World is Mine Radio Show, megyünk tovább a lendületből, nem megyünk vissza. Jön az utolsó 30 perc, a következő második 30 perc. AM to PM, Robin Schulz és Szigala közöse, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene kollára lemezjátszói mögött. Jennifer Lopez és David Guetta végre készítettek egy közös dalt. Nagyon jó lett, és nagyon érett már ez a kollab.
1: Igen, nagyon-nagyon kemény, hogy Jennifer Lopez és David Guetta nevét is egy dalba és egy mondatba említhetjük, de 2026-ra ez is megtörtént. Ez a Save Me Tonight, ezzel folytatódik a Third Is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show Kollár mai szettjét is vissza tudjátok hallgatni már holnap a weboldalunkon és az applikációnkban. Nagyon köszi ezt az elmúlt egy órát, milyen lesz neked ez a hét?
1: A World is Mine-nal karöltve nyomjuk a nyári eseményeket, egyre több a nyári buli, hál' Istennek, és majd sok Rádió 1-es közös bulink is lesz a nyár folyamán különböző fesztiválokon. Várunk mindenkit sok szeretettel.
0: Mára tehát ennyi, köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, mindenkinek jó éjszakát!

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a World is Mine után sincs megállás, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvenceket hozom nem sokára Katy Perry-től, Martin Garrix-től, vagy éppen Sam Feltől is, most viszont Ray-t választottam, ezt is imádjuk. Where is my husband? Ez jön itt a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Tegnap délután a kívánság műsorban bemutattuk Kuki legújabb dalát, a Fire-t, szerintem szenzációs. Ez pedig egy másik rádió egy DJ dal, a Lotfi Beggyé, Rúzsa Magdival, a Nyári zápor.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jó vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi

0: csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.
1: Sofia, tüzésztő.
2: Bella!
3: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's skirt. You know how to be a d-

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ma is lesz játék, páros belépőért a Sopron Festre. 10 óra után, aki ügyesen telefonál 10-ként tudja a rádió eszlogent, az be is zsebelheti. Addig pedig jönnek az igazi mai slágerek megállás nélkül. ATB Topi készében ezt is a jól lábamit indítok.

De nagy kedvenc, ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 3/4 után is, a Walmart és a Színvak a hazai kedvencek közül, egy kis dob a végére. Pám, és megállás helyett az újabb nagy kedvencet már el is indítottam, Sam Feld, Rosaline, Heart Like Mine, ez jön itt a rádió egyen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi magyar.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

lehető legjobb helyen van, mert hogy ide mi visszük el idén is a hallgatókat. Ma például a Sopron Fest-re lehet tőlünk belépőket nyerni, napközben már 10 órától indulnak a játékok, és ha már nyár, ha már nagy hangulat, akkor a nyár egyik nagy kedvence most a folytatásban Alex Kenji és a Bumble-é, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: ez a Rádió Edit, csak igazi mai sláger megy. A friss infók szerint pedig Ariana Grande új kislemeze a Billboard élén nyitott, mert hogy megjelent a legújabb kislemez az énekesnőtől, Hate That I Made You Love Me, szerintem szenzációs. Aki még esetleg nem hallotta, a Radio1.hu bele is tud hallgatni, meg egy-két extra infót is írunk róla. Az igazi mai slágerek között viszont én most Rádió Edit DJ-t választottam, Yaminát a folytatásban, Tóvaj Lennivel, ez a Feel the Fire.
1: Sziasztok, én Jamina vagyok.
2: Sziasztok, én pedig Tolvaj Reni vagyok.
1: Ez itt az új dalunk, a Feel the Fire. Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is láger megy.